Az 1975-ös kölni koncert első részének részleteit hallottuk, már ebből is tudhatják a zenét kedvelők, hogy a komponista Keith Jarrett. A legendás hangverseny részleteit François Lavalier átdolgozásában a Quantor Classica együttes adta elő. Jarrett stílusa ötvözi a jazz improvizációt a klasszikus zenével. A második rész szól.

Case Jarrett kölni koncertjének részleteit hallottuk François Vallier ez átdolgozásában. Jarrett egyébként játszott Bachot, Handelt, Mozartot, Sostakovicsot, kortár szerzőket, és én nagyon örülök a zenéjének. Most Maurice Ravel G-dur zongora versenye következik Howard Gims-e szólójával.

Ravel Gidur zongora versenyét Howard Gimse szólójával hallottuk. Ravel írta, hogy a koncert a szó legszorosabb értelmébe vett zongora verseny, amely Mozart és Saint-Saëns koncertjeinek szellemében íródott. Darius Milhaud balettzenéje következik, a világ teremtése.

Darius Milhaud a világ teremtése című balett szvittjét a kanadai kamara együttes adta elő Rafi Armenián vezényletével. Egy barátja ajánlotta Milhaud figyelmébe a témát. A zene alapja az afrikai folklór volt, és ehhez a komponista jazz elemeit társította. Most Hector Gratton negyedik kanadai táncát halljuk.

Dr. Gretton negyedik kanadai táncát David Passmore átdolgozásában Moshe Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi és William Tritt játszotta. Gretton muzsikáját alapvetően a népzene határozta meg, minden darabját úgy igyekezett megírni, hogy az népszerű stílusú legyen és értse a közönség, írt 4 balettet és rengeteg kísérőzenét. 4 óra van.

A kantáta Johann Sebastian Bach korában hatalmas népszerűségnek örvendett, Bach és kortársai ontották magukból a zeneműveket különféle alkalmakra. Bachnak Weimarban és Lipcsében volt oka és alkalma kantáták sorozatos komponálására. Weimarban különösen a koncertmesteri kinevezést tette kötelességévé a kantáták írását. Bach Lipcsében a Tamás templom, illetve a Nikolaj templom számára mintegy 260 kantátát írt. Persze mindig összekombinálta a friss és régebbi műveit, tehát sok átfedéssel, átdolgozással találkozhatunk. A 170. kantátát hallgatjuk meg, a szórista Anna Sophie von Otter.

Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust. Bach 170. kantátáját Anne-Sophie von Otter és a Les Musiciens du Louvre muzsikusai adták elő, vezényelt Mark Pinkowski. Carl Nielsen egy 12 gyermekes család 7. gyermekeként látta meg a napvilágot. 5. szimfóniáját hallgatjuk meg a Notturnóban.

Carl Nielsen 5. szimfóniáját játszotta az amszterdami koncerthával szimfonikus zenekarra Kirill Kondrasin vezényletével. A komponista szülei úgy vérték, hogy zenészként nem fog boldogulni a gyerek, úgyhogy elküldték 14 évesen boltos segédnek. Most hallgassuk meg Johann Rosenmüller C-dur szonátáját.

Johann Rosenmüller C-dur szonátáját Jean Tuberi és a Fenice együttes adta elő. A komponista élete a 17. századot ívelte át, hosszabb időt töltött Velencében. Azt írták róla, hogy képességeivel egész Itáliát megszégyenítette. Most Grieg lírikus szvittjéből következnek részletek.

Edvard Grieg lirikus szütjének 5. kötetéből, aki zongora darabokat Juhani Lagerspec játszotta. A lirikus darabok első füzete 1867 karácsonyán jelent meg, az utolsó viszont már a 20. században, 1901-ben. Most Mozart 612-es körüljegyzékszámú hangverseny áriája következik.

Ezzel a szép kézzel Mozart hangverseny áriája hangzott el Wolf Matthias Friedrich szólójával. Mozart az áriát Friedrich Pichelberger számára komponálta, egyébként aki egy nagyszerű virtuóz, bőgős és énekes hírében állt. Most hallgassuk meg a Notturnóban Erkki Mellartin karéliai jeleneteit.

Erkki Melártin karéliai jeleneteit játszotta a finn rádiózenekar Jorma Palasz vezényletével. Melártin egy nagyon sokoldalú késő romantikus komponista volt Finnországban, életműve több száz darabból áll, ezek hol romantikusak, hol expresszionisták. Charles William Stanford kórusműve következik, a Kék madár.

Charles William Stanford a Kék Madár című kórusművét énekelte a BBC Singer Stephen Cleaver-i vezényletével. A kék madarat a boldogság szimbólumát sokan hajszolják, talán néha sikerül elérni. Most Ray Vaughan Williams románca következik a Notturnóban.

Ray Vaughan Williams románcát Stephen Dunn és Bruce Vogt játszotta. A zeneszerző egy elnyűhetetlen muzsikus volt, élete utolsó pillanatáig dolgozott, akár csak Bruckner, Mahler vagy Dvorak, Beethoven, ő is 9 szimfóniát írt. Domenico Pellegrini és Alessandro Piccinini muzsikája következik.

Domenico Pellegrini, illetve Alessandro Piccinini zeneműveit hallottuk a United Continuo együttes előadásában. Befejezésül Monyuskó zeneműve szól, balettzene Nikolaj Vinczori Vígnök című művéhez. Gyorsan elköszönök előtte, Németh Attilát hallották. Kellemes napot kívánok!

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A tárcavezető pénteken egyeztetett az Európai Befektetési Bank alelnökével is. Mint mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így például a megújuló energia, valamint a bérlakás és vasútfejlesztés. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. A fiatalok feladata, hogy az új emberiség szikrái legyenek, erről beszélt 14. Leó pápa madridi imavirrasztásán. A katolikus egyházfő mintegy 5000 fiatal előtt hangsúlyozta, az ifjúságnak az evangélium misszionáriusaként kell példát mutatnia a családban, a munkahelyeken és minden emberi kapcsolatban. A katolikus egyházfő ma körmenettel egybekötött úrnapi szentmisét mutat be a spanyol fővárosban, amely de 1 millió embert várnak. A pápa Barcelonában folytatja spanyolországi apostoli látogatását. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontuság. A többi között ezek a fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A miniszter szerint a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabb fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balait Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az azbesztmentesítés, a nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Megnyílt a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus, mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg. Idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok-alja térségében lehet elszórtan zápor, zivatar. Napközben 26-30, késő este 18-24 fok valószínű.
3: Híreket hallottak. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Egri Márton, klarinétművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Török Levente karmester mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
4: Sosem fogom elfelejteni azt, hogy én Árnyék nélküli asszonyt hallgattam bele Bécsben, sőt próbáira is beülhettem. Én soha, se előtte, se utána olyan halkan a bécsi filharmonikusokat játszani nem hallottam.
3: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban.
5: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
6: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
5: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
7: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
5: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
3: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
8: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Június 7-e van, vasárnap, az év 158. napja. Először lemez újdonságaink kapcsán engedjenek meg néhány szót. Ma folytatjuk és befejezzük Anna Lucia Richter szoprán énekesnő és a Jourdain de Souza vezette kölni gürcenik zenekar felvételét, amelyen Gustav Mahler dalait hallhatjuk. Ugyancsak folytatjuk emellett Lang Lang Piano Book 2 című albumát, amely a 2019-ben megjelent lemez folytatása. Valamint folytatjuk az ismerkedést Marc-André Francia nagybőgő művésszel és William Smedegel többtételes nyitányaival. És egy Mozart vonós ötös ma is elhangzik majd természetesen, ráadásul a leghíresebb G-moll kvintett, a Spunikunife együttese tolmácsolásában. Ne feledkezzünk meg Örkény Istvánról sem, egy igen rövid írását hoztam mára. A címe: Egy gonddal kevesebb. 1. A készüléket akaszd le a falról. 2. Nyisd ki a szelepkereket.

Vég Sándor vezényelte a Salzburgi Kameráta együttesét. Előadásukban Franz Schubert második B-dur szimfóniája csendült fel. A zene történet egyik legnagyobb átverése következik, amely Tommaso Albinoni Adagio névre hallgat. Hiszen állítólag mindössze egy töredékből írta az olasz zenetudós Remo Giazzotto, és magát a töredéket nem látta senki. Ettől függetlenül népszerű darabja lett a koncerteknek és a lemezeknek egyaránt. Így Marc-André Nagybőgős is rögzítette Veronique Patricia törül zongora művész közreműködésével.

Tommaso Albinoni, vagy jobban mondva Remo Giazzotto adagiója hangzott el Marc-André nagybőgő művész és Veronique Patricia terül zongora művész előadásában. Kocsár Miklós kórusműve következik Cat and Dog címmel. A Kántémusz gyermekkórust Szabó Dénes vezényli.

Szabó Dénes dirigálta a Kántémusz gyermekkarát előadásukban Kocsár Miklós Cat and Dog című kórusműve csendült fel. William Smedegel zenéjéhez térünk vissza, mármint tegnap már hallhattunk két nyitányt is tőle. A B-dur nyitány, amely most következik, az Opus 2 numero 3-as darab, friss, szinte operai lendületű zene, amelynek visszatérő fanfár motívumai különleges keretet adnak a darabnak. Az elegáns menüegyszerű lassú tétel után a virtuóz fináléban az oboák meglepően önálló szerephez jutnak, ami Smedegel hangszerelési fantáziáját is jól mutatja. A délnyugat német rádió Pforzheimi kamara zenekarát Douglas Bostock vezényli.

William Smathergall Opus 2 numero 3-as B-dur hangverseny nyitánya hangzott el a délnyugat német rádió Pforzheimi kamarazenekara játékában Douglas Bostock vezényletével. Pjotr Iljics Csajkovszki Anyeginnyének a második felvonásából szól a keringő. A New Yorki Filharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényli.

0: Csajkovszki anyaginjének második felvonásából szólt a keringő. A New York-i filharmonikusok élén Leonard Bernstein állt.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolták be a rádiót. A mikrofonnál Tóth Endre. Ismét Lang Lang albumát vesszük elő, amelyről a romantika egyik sztárdarabja, ha fogalmazhatunk így, Frédéric Chopin Cis-moll fantázia impromptúja következik.

Frédéric Chopin Opus Posthumus 66-os cis-moll fantázián promptűjét Lang-Lang zongorázta. Dohnányi Ernő Opus 45-ös kompozíciója következik, koncertino hárfára és kamarazenekarra. A szólót Felletár Melinda játsza, a Magyar Telekom szimfonikus zenekara élén Drahos Béla áll.

Elhangzott Dohnányi Ernő koncertinó hárfára és kamarazenekarra című műve, opusz 45. A hárfa szólót Felletár Melinda játszotta, a Magyar Telekom szimfonikus zenekarát Drahos Béla vezényelte. A 15 éves Félix Mendelssohn Bartholdy első C-moll szimfóniája lesz következő zenénk, amelyet először Fanny Mendelssohn 19. születésnapi összejövetelén adtak elő. Nem rossz ajándék, főleg, hogy meg is szólalhatott egy teljes szimfonikus zenekaron. Pár évvel később már a Lipcsei Gewandhaus zenekara is előadta nyilvános előadáson. Most is velük hallgathatjuk meg. A karmester Kurt Mazur.

Felix Mendelssohn Bartholdy opusz 11-es első c-moll szimfóniája hangzott el a Lipcsei Gewandhaus zenekara játékában Kurt Mazur vezényletével. Marc-André Mirage című lemezéről most Claude Debussy, Clair de Lune, Holdfény című műve csendül fel Veronique Patricia Törül zongoraművész közreműködésével.

Claude Debussy híres Holdfény című darabját, a Svitberga maszk tételét Marc-André játszotta nagybőgőn, Veronique Patricia törül zongorán. A következő kantáta különleges helyet foglal el Johann Sebastian Bach életművében. A Die Elenden sollen essen, a szegények enni fognak, BWV száma 75, volt az első mű, amelyet 1723. május 30-án új lipcsei állásában a Tamás templom karnagyaként bemutatott. A 14 tételből, két szimmetrikus részből álló monumentális kompozíció már első megszólalásakor megmutatta Bach rendkívüli ambícióit, és egyben elindította első lipcsei kantáta ciklusát. A mű központi témája a gazdagság és a szegénység ellentéte, illetve az a keresztény gondolat, hogy az igazi gazdagság nem az anyagi javakban, hanem az Istenbe vetett hitben rejlik. Nem véletlen, hogy a korabeli beszámolók szerint Bach bemutatkozása nagy tetszést aratott a lipcsei gyülekezet körében. Szólót énekel Caroline Sampson, szoprán, Daniel Taylor, alt, Mark Padmore, tenor, valamint Peter Coy, basszus. A Collegium Vocale Chant együtteseit Philip Hereweke vezényli.

Johann Sebastian Bach 75. kantátája hangzott el a Die Elenden sollen essen. Szólót énekelt Caroline Sampson, Daniel Taylor, Mark Padmore, valamint Peter Coy, a Collegium Vocale Gent élén Philip Hereweke állt. Ismét elmerülünk Williams Madrigal nyitányainak világában. Most az Opus 2 numero 4-es F-dur mű következik. A délnyugat német rádió Pforzheimi kamara zenekarát Douglas Bostock vezényli.

Douglas Bostock vezényelte a Délnyugat német rádió Pforzheimi kamarazenekarát. Előadásukban William Smedegel opusz 2 numero 4-es F-dur nyitányát hallgathattuk meg. Bartók Béla 5-1 nemű kara következik kis zenekari kísérettel. A Pécsi Bartók Béla Leánykar és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kamarazenekara élén Kertész Attila áll.

Kertész Attila vezényelte a pécsi Bartók Béla leánykart, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kamarazenekarát. Előadásukban Bartók Béla 5 egynemű kara hangzott el, kis zenekari kísérettel. Lang Lang albumán nem csak klasszikus darabok, de filmzenék, sőt videójátékok zenéje is helyet kapott. Most egy klasszikus filmzenei slágert ad elő Randy Kerber átiratában. Apa és fia, Ennio és Andrea Morricone zenéje következik a Cinema Paradiso-ból.

Ennio és Andrea Morricone Cinema Paradisójából hangzott el a jól ismert főcímdal Randy Kelber zongora átiratában. Lang-lang zongorázott. Karl Ditters von Dittersdorf Ándúr oboa versenye lesz következő zenénk. Az Oboa d'Amore szólót Lencsés Lajos játsza, a Liszt-Ferenc Kamara Zenekar hangversenymestere Rolla János.

0: Karl Ditters von Dittersdorf A-dur koncertója csendült fel oboára és zenekarra. Lencsés Lajos játszott oboa d'amorén, a Liszt Ferenc Kamara zenekar élén Rolla János állt.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
3: Nyáron az Operaházban a szerelem énekel. Verdi Traviátája, Puccini Pillangó kisasszonya és a Best of Puccini sorozatokban kínál a klimatizált Andrássy úti dalszínház operai szenvedélyt, emberi drámát és könnyedebb, mégis virtuóz zenés színházat. Nem csak felejthetetlen előadásokkal, hanem épületlátogató túrákkal, az Opera Bistro incsiklandó fogásaival és italkülönlegességeivel, valamint az Opera Shop exkluzív termékeivel is várjuk. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
1: Reklámot hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Zeneszerzőnő rovatunk mai főszereplője a 20. század egyik legnagyobb tanáregyénisége volt. Nadia Boulanger Cantique című műve eredetileg egy dal, énekhangra és zongorára, Maurice Maeterlinck költeményére. Most csellós változatban csendül fel Jojo Ma és Catherine Stott előadásában.

Nadia Boulanger Cantique című dala csendült fel csellós, zongorás változatban, Jojo Ma és Catherine Stott játékában. Gustav Mahler Gyermekgyászdalok című dal ciklusából két tételt hallgattunk meg tegnap. Most a ciklus másik három tétele következik Anna Lucia Richter előadásában. A kölni Gürzenik zenekar karmestere Jordan de Souza. A tételek pedig a következők. Wenn dein Mütterlein tritt zur Tür herein. Anyukád, ha ajtómon belép. Ezt követi az Oft denk ich, sie sind nur ausgegangen. Csak egy sétára tértek. Valamint in diesem Wetter, in diesem Braus. Így rút időben.

Gustav Mahler Gyermekgyászdalok című ciklusából hallgattuk meg a harmadik, a negyedik és az ötödik tételeket. Anna Lucia Richter énekelt, a kölni Gürzenich zenekar karmestere Jordan de Sousa volt. Georg Friedrich Händel Tűzijáték szvitje következik, HVV száma 351. A Táfel Muzik együttesének koncertmestere Jean Lemon.

A Gene Lamon vezette Táfel Muzik együttese előadásában hangzott el Georg Friedrich Händel Tűzijáték szvitje. Ahogyan ígértem, a mai hangfogó utolsó műsorszáma a Talányos nevű együttes, a Spönikunife lemezéről szól, melyen Wolfgang Amadeus Mozart vonós ötösei hallhatók, és amelyek közül a legismertebb, legtöbbet játszott kvintett, az 516-os köhőszámú G-moll vonós ötös következik.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 516-os köhülszámú G-moll vonós ötöse hangzott el, a Spuni Kuni Fe együttese játszott. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag, pihentető vasárnapot kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk a jövő hétvégén is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Egri Márton, klarinétművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Zenetörténeti kuriózumot is hallhatunk a Magyar Rádió gyermekkórusának évadzáró hangversenyén. A hagyományos gyermekkórus repertoár mellett izgalmasnak ígérkezik a Palánták pünkösdi játéka, és még több érdekesség is várható. Vezényel Dinnyis Soma, Szűcs Magdaléna és Vargáné Körber Katalin. A ma délutáni hangverseny felvétele a Zeneakadémia nagyterméből 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Török Levente karmester mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Sosem fogom elfelejteni azt, hogy én Árnyék nélküli asszonyt hallgattam vele Bécsben, sőt próbáira is beülhettem. Én soha, se előtte, se utána olyan halkan a bécsi filharmonikusokat játszani nem hallottam.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, pillangó kisasszony, a trubadur és a centenáriumi Hári János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éjszezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
4: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A nyár egyik legszebb története a Velencei Filmfesztiválról érkezik és Marokkó mesés világába repít. A magával ragadó film a boldogság megtalálására, az újrakezdés ígéretéről és az élet szeretetéről szól. Főszereplője az Almodóvár múzsájaként ismert Carmen Maura. Szerelmem Marokkó, már a mozikban. A Magyar Rádió énekkarának quintessenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns pesti vigadót, a szecessziós zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
7: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat, június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
1: Reklámot hallottak.
8: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra 30 perc.
9: Fanfár. Minden, ami fúvós.

tavasszal megjelent fúvós kiadványokból szól válogatás a Fanfár mai adásában. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallják. Több különlegesség is felcsendül majd holland, Egyesült Államok beli és dél-afrikai köztársaság beli zeneszerzők darabjai, de lesz Mozart és Hindemit idézet is, végül egy táncos venezuelai műrészlete is megszólal. Tartsanak velünk!

Holland komponisták fuvola versenyei szerepelnek Jacques Zoon az amszterdami Concerthebouw egykori művészének frissen megjelent albumán. A 19. század első felének Hollandiájában a zenei élet még gyerekcipőben járt, nem volt világszínvonalú zenekar, a műkedvelő és a hivatásos zenész között elmosódott a határ. Ebben a közegben játszott meghatározó szerepet Johann Wilhelm Wilms és Johannes Meinardus Kuhnen, akik a professzionális zenei élet megalapozásán fáradoztak. E két szerző egy-egy műve mellett Theodor, vagy egyszerűen csak Theo Verhey két koncertója ad keretet a kiadványnak, aki már egy kiforrottabb korszak képviselője. Darabjai elegánsan egyszerűek, könnyedek, a szó legjobb értelmében persze, ugyanakkor virtuózak és a cigány zenei stílust is felfedezhetjük bennük. Első versenyművének zárótétele például egy Allegro alla Zingarese. Mi azonban most a numero 2-es darab fináléját hallgatjuk meg, Theo Verhey A-moll fuvola versenyéből szól a részlet, Jacques Zoon játssza a szólót, a Holland Rádió kamarazenekarát Thierry Fischer dirigálja.

Theo Verhey második fuvola versenyének záró tétele szólt Jacques Zone szólójával. William Winstead nevét alig ha ismerjük jól, pedig a 20. századi amerikai fuvoszene egyik kiemelkedő alakja volt, fogott, művész, zeneszerző és tanár. 31 éven át töltötte be a Cincinnati szimfonikus zenekar szólamvezetői pozícióját, ezzel párhuzamosan a város konzervatóriumában oktatott. Zenéjében a bravúros megoldások mellett törekedett közérthető, dallamközpontú stílus kialakítására, gazdag ritmikával, játékos karakterekkel színesítve. Kompozíciói jól illeszkednek a kortárs amerikai zenei világba, ugyanakkor könnyen befogadhatók. A William Winstead darabjait és átiratait tartalmazó kiadványon Daryl Hale a főszereplő, Észak-Texas Zeneművészeti Egyetemének professzora játszik fagotton, Anna Maria Otamendi működik közre zongorán. Előadásukban halljuk Winstead 4 impromptűjéből a harmadik részletét.

Daryl Hale fagott művész előadásában hallottuk William Winstead harmadik empromptűjének részletét. Most egészen délre Fokvárosba kalauzolom önöket a térképen. Dél-Afrika a szivárvány nemzet. Gyakran hivatkoznak így az országra. Ennek oka a kultúrák, nyelvek és a történelmi események által alkotott sokszínű elegy, amelyet az újjászületés szelleme tart egyben. Olvashatjuk a Klarinét színei című kiadvány kedv csinálójában. Ezt a sokszínűséget idézi meg Maria Dutoit, és most zavarban vagyok, mert a franciás hangzású név egy dél-afrikai holland klarinétművészt akar, és a Dutoit nevet, ha minden igaz, Afrikában Détoinak ejtik. Így vagy úgy, a művésznő lemezén dél-afrikai szerző klarinétra írott darabjai kaptak helyet, mely feltétlenül unikális válogatás, főleg nekünk itt a földteke másik oldalán. David Earl, Rulof Temming és Konrad Assmann, akik hazájukban, régiójukban közismert komponistának számítanak, kifejezetten Détoit számára írták koncertóikat. Illusztrációként most Rulof Temming klarinét versenyének második tételét idézzük. Maria Détoit játssza a szólót, a Fokvárosi Filharmonikus Zenekart Argentine vezényli.

Rudolf Temming klarinét versenyéből hallottunk részletet, Maria Dutoa, vagy másképpen ejtve Détoy volt a szólista. Fanfár című műsorunkban tavasszal megjelent kiadványokból válogatok. A következő részlet a bécsi klasszika mestere Mozart valamennyi kürtversenyét egybegyűjtő albumáról szól majd, melynek szólistája a brit Martin Owen, a Royal Philharmonikus Zenekar egykori és a BBC Szimfonikus Zenekar jelenlegi szólamvezetője. A csoda gyerek Mozart mind a négy koncertóját Joseph Lightgébnek írta, annak a bécsi születésű virtuóznak, akivel még Salzburgban kötött barátságot. Lightgébe a 18. század egyik legjelentősebb kürt virtuóza volt, akinek játéktechnikája és muzikalitása Európa szerte nagy elismerésnek örvendett. Bécsben alapozta meg hírnevét szólistaként, majd Salzburgban is ünnepelt művész lett. Kiemelkedő hangszeres tudása hozzájárult ahhoz, hogy a kürt a korszak egyik fontos szólóhangszerévé váljon. Wolfgang Amadeus Mozart második Ez-dur kürtversenyének záró rondó tétele szól Martin Owen előadásában. Magyar vonatkozása is van a felvételnek, hiszen a Manchester Camerata együttesét Takács Nagy Gábor dirigálja.

Mozart Köhl 417-es jegyzékszámú kürtversenyének részlete hangzott el, melyet a szakmában csak kettes Mozartként emlegetnek a kürtösök. A szólista Martin Owen volt. Hindemith és a francia iskola, ez a címe Guillaume Cousnierek francia hasona művészlemezének. Paul Hindemith a 20. századi német zene egyik fontos alakja, aki különleges vállalkozásba fogott. Szonátát komponált szinte valamennyi szimfonikus zenekari hangszerre, a fuvolától a kürtön, a hegedűn át a nagy bőgőig. Szóval az nem hír, hogy van hason a szonátája is, egyébként egy teljes darab mellett egy befejezetlen szonáta is részét képezi Hindemith zenei hagyatékának, Ruhig, vagyis nyugodtan megnevezésű tétele is szerepel Cousnierek albumán, mely a szerző emigrációja miatt maradt csupán egyetlen tétel. Hindemith darabjai mellett a franciákat Francis Poulenc, Charles Coquelin, Maurice Ravel és Claude Debussy képviselik. Műveiket az előadó Guillaume Cousnierek hasona művész írta át saját hangszerére és zongorára. Az ő és Christopher Park zongoraművész tolmácsolásában halljuk Paul Hindemith szonátájának első tételét.

G.M. Kusznyerek harsona és Christopher Park zongora előadásában hallottuk Hindemith szonátájának első tételét. A műsor utolsó részlete egy venezuelai trombita művész zeneszerző darabjából szól. Pacho Flores saját opusza mellett Roberto Sierra puertorikói és Gabriela Ortiz mexikói szerzők darabját vette lemezre. Igazán latinos műsorról van szó tehát. A venezuelai trombita virtuóz Pacho Flores tavaly augusztusban valósággal elbűvölte a londoni Royal Albert Hall közönségét, amikor a liverpooli filharmonikus zenekar kíséretében fellépett a Proms keretein belül. A karmester honfitársa Domingo Hindoyan volt, és ugyanez az előadói gárda szerepel az áprilisban megjelent kiadványon is. A zenék különlegessége mellett további érdekesség, hogy Pacho Flores zeneszerzőként is bemutatkozik, ahogy már említettem, Álvarez című háromtételes darabja egy-egy latin táncot idéz meg, egy bambukót, egy milongát és egy perikvérát. A legelső, a bambukó részletét halljuk.

0: Fanfár, minden, ami fúvós. A mai műsorban tavasszal megjelent albumokról válogattam, az utolsó részlet Pacho Flores, Álvarez című darabjának első tételéből szólt, a trombita szólót a szerző Pacho Flores játszotta. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, ott már Dávidot hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A Zenei Házasságok sorozat mai epizódjában a páros férfi tagját egy kis játékra hívtuk a feleséggel, aki Gordonka művészként indult, de egy a zenei világban nagyon fontos területen találta meg igazán önmagát. Szénási Anna Máriát nyugodtan nevezhetjük zenei stylistnak, stílus tanácsadónak, hiszen valóban kizárólag muzsikusokkal dolgozik. Férje, a kiváló lisztdíjas cimbalomművész Lukács Miklós pedig örömmel vállalta, hogy ezúttal más oldalról, a látvány, a színpadi megjelenés irányából meséljen szakmai életéről és tapasztalatairól.
4: Igazából te voltál az inspiráció, elnézést Miklós, mert...
5: Én ennek örülök.
4: Mert az az irány, amerre te tovább mentél, de benne maradtál a zenében, ez igazából nem csak a popzenében, hanem a klasszikus, kortárs, jazz, bármilyen zenében nagyon sok érdekes kérdést vet fel. Mert azon gondolkodtam, és hadd mondjak erre egy személyes példát, nagyon sok ifjúsági koncertet vezettem. Még volt, hogy hangszeresként is, de az izgalmas az volt, amikor már műsorvezetőként, hiszen akkor én beszélgettem a gyerekekkel. És egy kislány dobta föl az ötletet, amikor megkérdezte egy koncerten, hogy miért vannak mindig feketében a zenészek. És én ezt utána elvittem nagyon sok koncertre, és megkérdeztem különféle közönséget, de fővárosi iskolákban, nagyvárosokban, országszerte, kisvárosokban, de még falvakban is, ahol jártunk, mindig megkérdeztem a gyerekeket, hogy erről mi a véleményük. Nem mondok el minden választ nyilván, de a két szélsőséget igen. Az egyik, a legszomorúbb válasz az az volt, és sok helyen jött, hogy biztos azért, mert a zenészek gyászolják a meghalt zeneszerzőket, meg zenésztársaikat. A másik véglet, a nekem legszebb válasz pedig az volt, hogy azért vannak feketében, mert itt sokkal jobban látszik, hogy milyen szép hangszerek vannak a kezükben. Na most innen akkor felmerül a kérdés, ha egy picit komolyabb irányba tovább visszük, hogy hogyan is néz ki a mai világban ez a látvány követelés, ami körülvesz bennünket. Tehát, hogy elég-e ma még a zene bármilyen területén tehetségesnek lenni, vagy feltétlen kell hozzá a látvány?
6: Ez egy nagyon jó felvetés. Most ragadjunk ki egy műfajt, mondjuk a klasszikus zenét. Én azt gondolom, hogy ott most már nagyon mennek a vizualizáció irányába jobban, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. Mert hogy igen, tehát fekete estély ruhába jön ki a csellóművész, hegedűművész 30 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, és mondjuk mögötte a szimfonikus zenekarban is ugye a férfiak fekete ruhában, frakban, smokingban lépnek föl, és ugye a zenekari tagok is feketében vannak. Én azt gondolom, hogy például, aki most így nagyon kitűnik a klasszikus világból a vizualizáció, de közben ugye ezt a komolyságot, mert én azt gondolom, hogy a klasszikus zenészek ezt a nagyon egységes katonai megjelenést, bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, de én ezt érzem, maga a műfaj komolyságát akarják ezzel jobban hangsúlyozni. Miközben én azt gondolom, hogy ezt nem kell. Ezt nem kell. Például Yuja Wang, aki kijön egy olyan estély ruhába, ami teljesen fel van slitzelve, 12 cm-es a magas sarkujának a magassága, tehát hogy egyszerűen nem is tudom, hogy hogyan használja.
4: Itt most közbevetem neked, hogy mennyire ráéreztél, Kocsis Zoltán hozta először Yuja Wangot Magyarországra, és ez volt az első megjegyzése, hogy a csodában lehet ezeken a tűsarkakon pedálozni.
6: Igen, tehát elképesztő lábizma lehet szerintem, de tehát, hogy a látványvilág és a zenekomolysága nem változik meg attól, hogy tényleg egy felslitzelt, teljesen alakot követő estélyruhában jelenik meg esetleg egy iszonyat erős sminkkel, hanem tényleg egybe tud olvadni. És szerintem ez a legfontosabb, hogy így marad, hogy is mondjam, önazonos Yuja Wang, hogy kijön, és valószínűleg, tehát ő a hétköznapokban sem annyira visszafogottan öltözik, mint mondjuk a színpadon. Tehát, hogy érződik, hogy jól érzi magát abban a ruhában. És ez nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy amikor kimegy valaki a színpadra, akkor azt a közönség egy díszletnek érzi, azt a ruhát, amit visel a szólista, vagy pedig önazonosnak, tehát hogy jól érzi magát, jól tud benne mozogni, kényelmesen eléri az egész hangszerét, tehát hogy ez szerintem nagyon-nagyon fontos.
4: Viszont a legelején, amikor Yu Zhe-wang megjelent, és a hozzá hasonló bátrak,
6: igen.
4: Nagyon-nagyon sok kritikát kaptak. És akkor itt merül fel a kérdés, hogy hol jön be a képbe a tehetség, mert ugye ő is akkor hallgattatta el a kritikusokat, akik állandóan a külsejével foglalkoztak, amikor kiderült, hogy ha leül a zongorához, akkor csodák születnek, és nem csak akkor, amikor virtuózitásban tűvé teszi a billentyűzetet, hanem akkor is, hogyha valami lassút játszik. Szóval, hogy meggyőzte a tehetségéről is az embereket, és akkor csöndbe maradtak ezek a külsejére vonatkozó kritikus hangok. De vajon számít-e még tényleg ez ennyit, hogy a tehetség az igenis utat talál, áttör, és akkor megoldja ezeket a fajta problémákat is, vagy kritikákat is?
6: Nekem az a személyes véleményem, hogy egymás segíti. Lehet berobbanni úgy, hogy nem tudom, kikirit sárga esti ruhában jelent meg, és nem tudom, milyen elképesztő vad sminkkel, de hogyha nem egy jó zongorista, akkor... Én azt gondolom, hogy nevetség tárgyává tud ebben a külsővel és mögöttes tartalom nélkül megjelenni a közönsége. Tehát, hogy a közönség nem buta. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy persze a mai világban iszonyatosan számít, hogy mit látsz a színpadon, de a kettő segíti egymást. És hogyha nincs mögötte tudás, hangszeres tudás, akkor az sajnos egy felkapott dolog, és utána ez így lecsendesül.

0: Természetesen Yuja Fang zongorázott. Beethoven opus 31-es Ez-dur vadászatszonátájának második tételét hallottuk. A látványos női ruhák után most következzenek a férfi előadók.
1: Van ennek az ellenkezője, Miklós? Mert téged még nem láttalak. Maximum egy csillogó anyagból készült zakóban, abban igen, de...
2: Azt kihíztam. Most már nem fogsz látni abban. Az a baj, vissza kéne fogynom.
1: Két irányból lehet megközelíteni, vagy nagyobbat
2: kell. Ez is egy nagyon fontos, a férfiaknál, meg hát gondolom a hölgyeknél is, hogy ugye éppen mi jön fel rá. Hát figyelj, én sokat láttam. Itthon is, külföldön is.

0: a szólisták, a zenekari tagok. A zenekari tagok nyilván egységben alkották, és ezért egységes ruhába kellett. A szólista legyen egy picit más, egy operaénekes hölgy, legyen ő a királynő. És természetesen ezek a szerepek, ezek nagyon érdekesek. Ami ma, amit látok, annyi minden van előttünk, a pop műfaj, a rock műfaj, a jazz, a színház, a klasszikus zene, és ez mindegyik hat a másikra. Tehát elképzelhetetlen lett volna 30 évvel ezelőtt, mondjuk, vagy 40 évvel ezelőtt bizonyos országokban, és mondjuk tegyük fel ezt is, mint kérdés, hogy egy nyugat mit engedhetett meg magának, és egy kelet mit engedhetett magának. Tehát ez se volt egy természetes módja a dolognak, hogy mondjuk keleten egy zongoraművész hogy néz ki, és nyugaton egy zongoraművész hogy néz ki. Ez egy teljesen más ügy volt. De ma pedig már farmerba ki lehet menni a színpadra, ha úgy gondolja. Valakinek tetszik. Valakinek nem tetszik. Valaki azt fogja mondani, hogy laza. Valaki azt mondja, hogy tiszteletlen. Ez a mezítlábos játék is, hogy most mit akar ő mezítláb. Akkor ő elmondja, hogy a fölnek a rezgése. Azt vagy elhiszem, vagy nem hiszem. Vagy ő is elhiszi, vagy nem. Ezek, hogy mondjam, mindig jelen lehetnek, csak én azt gondolom, hogy amikor az az első hang megszólal, na onnan dől el igazából, hogy az most önazonos volt, vagy nem. Tehát azért a Ruggero Ricci nem volt egy szép ember. De amikor Paganiniket játszik, és amikor felvette a hegedűt, és amikor azt gyereknél láttam a Zeneakadémián, akkor játszott, és mondom, hogy ez hogy? És az inkább megmaradt, mint hogy a Ruggero Ricci egy fekete, azt hiszem éppen, nem tudom, mindig úgy játszott, hogy fekete garbóba, és akkor zakó, vagy nem zakó. Tehát, hogy ez nekem egyszerűen utána nem érdekelt, hogy ő hogy játszik. És bizonyos előadóktól most már elvárják, hogy hogy néz ki. Vagy mit képvisel. Ugyanis annyira fontos lett a vizuális, mert minden itt van előttünk, az interneten, minden előttünk van. Azt mondják, hogy először ítélkezünk, hogy meglátjuk, és akkor, na hát ez ilyen lehet. Nyilván van benne valami, de nyilván abban is van benne valami, hogyha az ember, és én kellő tapasztalattal vagyok már csak a koromnál fogva, és sok mindent láttam már, hogy én azt látom, hogy erre most ráadták, vagy ő tényleg így van.
1: Igen.
0: És akkor innentől kezdve nekem tök mindegy, hogy zokniba lép fel, vagy persze én zenész vagyok, és én mást figyelek. Jó, természetes. De mondjuk a közönséget nem tudom ilyen szempontból. Nyilván a közönség meg mindig szereti a bulvárt. Tehát, hogy mondjam, a közönség szereti, hogy láttad azt a piros zakót rajta, és hogy hú. Nyilván ez is benne van, hogy ez fajta, hogy mondjam, ha így megyek fel, az hamarabb észreveszik, mint hogyha egy fekete pólóba játszom. Nyilván ez is benne van. De ha ezeket egészségesen kezeljük, és tényleg onnantól kezdődik a csoda, hogyha az első hang megszólal, akkor nekem nincs problémám semmivel. Én legalábbis így vagyok.

0: Akár ezt a koncertet is hallhatta a gyermek Lukács Miklós, mielőtt még kiváló és híres cimbalom művész lett belőle. 1984. május 22-én a Zeneakadémián adta azt a koncertet Ruggero Ricci hegedűművész, amelyről Paganini 18. kaprizsát idéztük. A Zenei Házasságok sorozat mai vendége a Szénási Anna Mária stylist, Lukács Miklós cimbalomművész házaspár.
1: Maradjunk ezen a közönség reakciója vonalon egy picit. Két oldalról, egyrészt a színpadi szólista oldaláról, illetve Anna Mária, aki ugye említettük, hogy csellóművészként indult, de ugye a stylist egész más szemmel figyeli már ezeket az eseményeket és történéseket, akár a színpadra nézve, akár a színpadról lenézve a közönség felé. És pont azért, mert te kiléptél a klasszikus zene kereteiből stylistként, tehát más muzsikusokkal is szívesen dolgozol, hogy mire, hogyan reagál a közönség. Mert bizonyos helyzetekben azt látom, és Juge van Gerep nagyon jó példa, hogy ez a fajta külső, amivel ő felhívta magára a figyelmet, időbe került, amíg a zenerajongó közönséget megnyugtatta, hogy attól ő még nagyon jó zongorista, viszont egy elképesztő új közönséget generált, akik meg azért kezdték el hallgatni a játékot, és nem mellesleg lehet, hogy felfedezték maguknak a klasszikus zenét. Vajon mennyivel megértőbb a jazz közönsége, vagy a népzene közönsége a különféle színpadi látvánnyal szemben?
2: Én azt gondolom, hogy a klasszikus világ a legkonzervatívabb. A többi, hát a jazz az a leglazább. Tehát ott minden megengedett. Uh-huh. Én nagyon hálás vagyok a férjemnek azért, hogy nagyon-nagyon sok helyre eljutottam vele együtt a nagyvilágban, és bennem, hogy mondjam, én egy olyan típusú ember vagyok, aki megfigyelő. Én mindenre figyelek. Tehát, hogy a színpadképtől a közönségen át, hogy milyen utcán sétálunk el, tehát, hogy engem tényleg minden érdekel, és szeretem az összefüggéseket, az összehasonlításokat, hogy mondjuk Nyugat-Európában, vagy Kelet-Európában, vagy Közép-Európában, vagy akár Távol-Keleten ez hogyan működik, hogyan lépnek mondjuk színpadra, hogyan ülnek egy étterembe, tehát, hogy engem minden érdekel. Tehát, hogy a popzenei világ az egy iszonyatosan nyitott, az itthon is nagyon nyitott, de a nagyvilágban is. Én azt gondolom, hogy a fő trend diktáló a mai világban, popzenében, és most már szivárog át ugye nagyon sok műfajra, az a koreai popzene.
1: Már nem az amerikai.
2: Már nem az amerikai. Most már az van, hogy az egész világ elkezdte követni a koreai trendet. Tehát nem csak zenében, hanem sorozatokban, öltözködésben, sminkekben, koreai glasskin, minden nő azt szeretné, hogy gyönyörű, ápolt arcbőre legyen. És igazából az összes hatalmas cég az elkezdte követni, hogy ők mit használnak, milyen új hatóanyagokat fedeztek fel. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett dolog. Én azt gondolom, hogy ők lettek trenddiktálók jelen pillanatban. És akkor mondtál még egy műfajt, a népzenét. Most én így a magyar népzenéről mondanám el egy-két gondolatomat. Tehát az is egy olyan műfaj, ahol egyre jobban az urbánus és a népies trend az kezd összekeveredni. És nagyon-nagyon sok hiteles előadó van, aki nem csak egy jelmezként megy ki a népzenei koncerten előadni a műveit, hanem tényleg érzi az ember, hogy az az övék. De ahhoz ugyanúgy hozzátartozik az, hogy amit visel ruha, az már egy kicsit trendesítve van a mai hétköznapi viselettel.
3: Bocsánat, közbeszólok, pont azért, hogy a fiatalok.
2: Igen.
3: Pont igen. Emiatt.
2: Hogy bele tudja szőni nagyon ízlésesen, tehát hogy nagyon sok magyar népzenei előadó van, aki szerintem ezt iszonyatosan önazonosan tudja előadni, és viselni, ugye? És ez nagyon fontos. És hogyha ez átjön, akkor a közönség ezt befogadja, és ez bármelyik műfajra érvényes. Hogyha önazonos a zenéjével a stílusa, akkor nincs
3: kérdés.
2: Akadály.
3: Igen, nekem, mint zenész, az az érdekes, hogy ugye stylistok, stílusszakértők és különböző szakemberek megfejtik azt, amit igazából az ember, hogy mondjam, egy jazzzenész felkel, és lehet, hogy ugyanúgy lép fel este. Ha belegondoltok, azért ez furcsa, mert mondjuk egy heavy metal zenekart nem fogsz, nem tudom, milyen stílusban felöltözve látni. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván minden stílusnak megvan a maga elvárt kinézete, de nyilván minden zene, ami mondjuk az ipart képezi a zenei hangoknak, azok nyilván a közönségbázisukat szeretnék fejleszteni. Minél szélesebb körben, és tehát inkább a fiatalok felé orientálódni, mert azok még 40 év múlva is meg fogják venni a lemezüket. Tehát mindenki szeretne a fiatalokhoz szólni, akár kinézetben, akár zenében, akár gondolatiságban, ezek is nagyon sokat összefüggenek. Tehát egy egységben. És nyilván a népzenét tekintjük, vagy a jazz tekintjük. A népzene ugye egy hagyományt képez, egy hagyományt szeretne megjeleníteni. Nagyon fontos az szerintem, hogy a hagyomány mindenképpen ott legyen a színpadon kinézetben. De nagyon sok olyan zenekari megjelenést látok már, ami gyakorlatilag egy mai, egy fiataloknak közelebb álló vizualitást képez, mint mondjuk régebben. Tehát a 70-es években, amikor láttuk ezeket a nagy vetélkedőket, akkor láttuk, hogy tényleg egy citerre zenekar úgy játszott, ahogy mit tudom én, 100 évvel ezelőtt, és abban a névviseletben. Tehát névviseletben. Akkor egy előadó, egy énekes kijött, és névviseletben játszott. Ma már pont ezért, mert hogy a fiatalokat akarják megszólítani, és maivá szeretnének válni, attól függetlenül, hogy népzenét játszanak, de muszáj nekik vizualitásban közelebb állni ahhoz a korhoz, amiben élnek. Ja, és akkor persze van az ennek az ellenkezője, aki még mai napig is azt erősíti kinézetben, ami mondjuk 150 évvel ezelőtt a bácsi volt, de ami természetes volt, mert hát mindenki úgy nézett ki a faluba. Tehát ő nem azért kellett nézett ki úgy, mert Bartók oda ment, és akkor kiöltözött, hanem ő ugyanúgy elment utána az állatokkal gondoskodni. Én azt gondolom, hogyha valaki színpadra áll, a mai világban, akkor a legfontosabb dolog az, hogy önazonos legyen. Ezt a legnehezebb megtalálni. És akkor nyilván vannak a stylistok, akik ehhez segítenek. Nem kevesebbet. Hogy néz ki egy zenekar? Nem csak az, hogy mibe legyél, hanem hogy mit képviselj a zenéd által. És nem ők mondják meg, egy jó stylist ilyen, nem ők mondják meg, hogy mit képviselj a zenekar, hanem megismer. Megismeri a zenédet, megismeri a mondani valódat, és ahhoz igazítja. Úgyhogy te észre se veszed, csak mondjuk jól érzed magad benne. De nem találtad volna meg nélküle.
1: Igen.
3: De mondom, én nagyon szeretek, most magamról beszélek, én nagyon szeretek úgy kinézni a színpadon, hogy engem nem érdekel. És ez nem dac. Ez nem dac, hogy én most engem nem érdekel, hogy ki mit szól. Nem. Én nekem a cimbalomnál nem mindegy, hogy mit veszek fel. Például. Ez egy hasznos dolog. Mert hogyha egy olyan zakóba játszom, aminek itt az ujján gomb van, akkor az beakad a húrba. Tehát például mostanában azért látnak engem minél többször olyan zakóba játszani, vagy akár pólóba játszani, vagy akár ingbe, de felhajtva. Ez nem hanyag elegancia. Egyszerűen ez praktikus. Mert hogy ne akadjon be a húr, mert annál cikibb nincs, amikor repül a verő. Mert éppen beakadt a húrba a gombom. Tehát voltam így. Jártam így. Szóval ez is olyan, hogy praktikusság is nagyon fontos. És engem inkább ez vezérel már, mint az, hogy én most nagyon nem tudom, hogy nézek. És persze nyilván máshogy fogok kinézni, hogyha mondjuk, és itt a terek is nagyon fontosak. Ugye például egy jazznek a jazzklub a terepe általában. Tehát ott hiába fennél fel a smokingot, én nagyon furcsán néznének. Tehát nyilván ez is fontos, hogy hol játszom éppen zenészként. Akkor egy kicsit lazább viseletet meg tudok engedni. Mondjuk a Zeneakadémia nagy termében nem feltétlen. Hogy ezek is nagyon fontosak. De én, mint zenész, látom ezt is, a feleségem teljesen máshogy látja, ő szakember. Ő pedig azt látja, amit én nem látok.

0: Lukács Miklós Song for an Alert Dreamer, Dal egy éber álmodónak című művét hallottuk a szerző előadásában. A folytatásban pedig végre arra is fény derül, hogyan dolgozik egy stylist a zenészekkel, ha ráadásul maga is zenészként kezdte szakmai életét. A kérdésre a Zenei Házasságok mai hölgyvendége, Szénási Anna Mária válaszol.
1: Én megmondom őszintén, hogy én úgy szoktam dolgozni, hogy leülök a zenekarral, és az az első kérésem, hogy küldjenek zenét, vagy mutassák meg. Nyilván ők is nagyon fontosak, de hogy nekem a legelső az, hogy ez valami, melyes zenészként, ugye zenészként ülök le először, és hogy küldjék el, hagy hallgassam meg, vagy hallgassuk meg együtt, meséljenek róla. Tehát, hogy ez nekem nagyon-nagyon fontos, és nyilván utána nézem meg a karaktereket, hogy kiket kell felöltöztetnem, és nekem a kettő nem megy egymás nélkül. Tehát, hogy ha jelentkezik is egy zenekar, akiket nem hallottam róluk soha az életemben, akkor is az az első kérésem, hogy zenét kérek, és akkor utána személyes találkozó, hogy akkor üljünk le, és akkor nyilván megnézem a karakterüket, beszélgetünk, meséljenek a zenéjükről, mit akarnak ebben kifejezni, mennyire érzik magukénak különböző stílusokat. Tehát, hogy nálam a nulladik lépése az, hogy meghallgatom a zenét, és az első lépés az, hogy leülünk, és egy kötetlen beszélgetést folytatunk.
0: Na most mi van akkor? Nem biztos, hogy történt már ilyen, de igen. Hogyan reagálnál akkor, hogyha olyan zenei anyagot kapnál, ami távol áll tőled? De mégis meg kell fejteni, hiszen segíteni szeretnél az illető együttesnek.
2: Volt már neki.
1: Volt már ilyen. Pont ennek köszönhetően, hogy én egy ilyen megfigyelő típus vagyok, kihívásként tudok erre tekinteni. És igen, tehát én olyankor belásom magamat a kutató munkába, mindenféle téren, és akár van úgy, hogy leülök a férjemmel otthon egy kávé mellett, átbeszéljük ezt az egészet, hogy én mit gondolok, esetleg neki valami meglátása ebből a dologgal kapcsolatban van-e. Én azt úgy ízlelgetem, érlelgetem magamban, és utána pedig összeáll az egész a végére. És én szeretem az ilyen kihívásokat. Nagyon, nagyon érdekesnek tartom. A másik még, ami nagyon-nagyon érdekel, hogy nagyon szeretem a fotózásokat. Szeretem, hogyha szabad kezet kapok, az egy igazából a zenét, a zenei műfajt és a kihívást szeretem így összekapcsolni, úgy, hogy ezt képileg meg tudjam jeleníteni. Tehát kvázi, mint egy festmény. Tehát, hogy én úgy képzelem el ezt az egészet, és az ilyen fajta kihívásokat is iszonyatosan szeretem.
0: Mi van akkor, vagy van-e olyan, hogy elmész Miklós koncertjére, legyen az bármelyik műfaj, igen, vagy lehet, hogy egyes műfajok esetén másképp történik, igen, és akkor kettőtök között a kritika, a jó értelemben vett kritika, vagy az egymásnak véleménnyel segítés, az nem feltétlen korlátozódik a zenei előadásra, hanem a látványvilágra is, hiszen ezzel foglalkozol. Tehát van ilyen egymásra hatás kettőtök között, vagy igény arra, hogy egyik a másiknak segítsen? Most már félig meddig tudjuk, hiszen most említetted, hogy van, amikor igen, kéred igen, a férjed segítségét egy
1: de ő is az nehezebb enyémet, helyzetben. Tehát, de hogy ez oda-vissza.
2: Persze, hát amikor rólam készítenek fotókat, egyre rövidül az idő. Az ember öregszik, ez csak férfiaknál. És akkor egyes időben kell aktuális fotókat készíteni. És nálam például most van egy ilyen aktuális fotózás. Én megkérdeztem tőle, hogy szerinted mit. És akkor elmondtam neki, ugyanúgy, mint mondjuk egy kliens, hogy figyelj, én már 50 jövőre, és én már nem akarok a smoking így álljon, rózsaszín legyen a cipőm, és nem, mert egyrészt nem így jelenek már meg a színpadon, tehát nekem nagyon fontos az, hogy ne egy kihívó fotót lássanak, egy ilyen extrém. Nem tudom, mit lehet ez, mert ez jó át nekem 25 évesen, de most már az, hogy ez vagyok, itt a hangszerem, így nézek ki. Egyszerű látlelet kell nekem már. És akkor mondta nekem, hogy figyelj, egyszerűen fekete, ha valami színt akarsz, akkor mondjuk egy zsebkendő, vagy egy sál, semmi extrémitás. Tehát én ugyanúgy kikérem a véleményét. Vannak helyzetek, amikor mit tudom, hogy külföldön játszom, mondjuk külföldi zenekarra, és akkor lejövök, és akkor mondta, hogy hát ez jó volt, mert most nem a koncertről beszélt, hanem de hát az hogy nézett ki ott hátul, meg hogy mennyire nem tudott viselkedni a színpadon. Tehát, hogy igen, és igaza volt. Igen. De hát közben meg ilyen a világ. Nekem zenészként, aki csak a zenével foglalkozik, nekem ez belefér. Mert én nagyon jót szórakozok közben. Meg hogy tudom azt, hogy ő amúgy is ilyen. Például, hogy mennyire érdekes dolog ez, hogyha mondjuk egy zenekart úgy összerakni, de hát erről jobban tud beszélni, hogy azért több karakter találkozik ilyenkor. És valakinek mondjuk jól áll a nem tudom micsoda, És hogyha ezt közelíteni akarod, ugye, mert hogy egységre gondolsz, akkor ön pedig annyira kilóg ebből az egészből, de mégis egy jó hangszeres, vagy mégis egy nagyszerű zenész, és ő kell nekünk ebbe a zenekarba, hogy őt hogy fogod közelíteni ahhoz, a képhez? Tehát, hogy ez is egy érdekes dolog, én sokszor láttam ilyet, mert voltam ilyen zenekarban, akár magyarban, akár külföldiben, és akkor egyszerűen csak mi úgy oldottuk meg, hogy felvállaltuk, hogy ő ilyen. De nyilván egy stylist esetében ez teljesen más.
0: És ez nem egy egyszerű feladat ilyenkor, nem? Igen. Egy ilyen helyzetben egy kakuktojást beilleszteni a csoportba.
1: Egy beilleszteni az nem egyszerű dolog, de vele többet kell beszélgetni. Szóval,
0: hogy... Tehát pszichológiát is elvégeztél közben.
1: Igen, tehát hogy én ezt a taktikát szoktam csinálni, hogy vele többet beszélgetek, és próbálom a határait kicsit megnyitni. Mert általában az ilyen emberek nagyon ragaszkodnak a saját stílusokhoz, viszont azért, hogy egy kicsit egységesebb legyen a kép, ezért neki is muszáj változnia nagyon picit, és általában én ezt véghez szoktam vinni, ezt a hadviselést, mert mondjuk annak, mert tényleg az néha. De utána volt olyan ügyfelem, aki egyszerűen mintha egy kinyílt volna. Igen, ez egy ilyen pszichológiai hadviselés is volt vele szemben, de hogy éreztem, hogy az benne van, hogy nem csak a, nem tudom, sötétkék nadrág és fehér ing, tehát hogy nem ez a vége a dolognak, hanem ennél sokkal több van benne. És akkor mondtam, hogy figyelj, próbáljuk meg, nem kell elköteleződni, csak nézd bele a tükörbe.
2: Igen, néha nem hiszik el.
1: És nem hiszik el. Tehát, hogy én nagyon-nagyon sokszor csináltam azt, hogy akár ismerőseimmel, barátaimmal, amikor megkértek, hogy most nem tudom, lesz egy klipjük, lemezük, ahhoz kéne borítókép, stb. Stb. Ez egy ilyen szakmai jártam, tehát én ilyen ruhagyűjtögető vagyok, hogy majd jó lesz ez valamire, valahova beépítem. És akkor mondjuk, amikor kevés büdzséből dolgozunk, akkor én azt szoktam, hogy figyelj, gyere föl hozzánk, kinyitom a szekrényt, és elkezdek összerakni ruhákat, és utána felvetetem az éppen aktuális barátnőmmel, akit öltöztetek, és egyszerűen látom rajta, tehát, hogy az az érzés, amikor felvesz egy olyan ruhát, amit életében nem vett volna föl, de belenéz a tükörbe, és az arcán az a ragyogás, az nekem mindennél többet ér. Mm. És látom a mozdulatain, a nézésén, hogy már másképp viselkedik.
0: Megérkezett,
1: igen. Ez egy nagyon jó dolog, nekem ez nagyon tetszik ebben a szakmában.

0: A Márványteremben 2009-ben volt az a koncert, amelyen Lukács Miklós, Pablo de Sarasate, Bevezetés és Tarantella című művét is eljátszotta. A kiváló cimbalomművész mellett Döme Angéla zongorázott.
1: Műsorok végén általában azt szoktam kérdezni, hogy mi az a zenemű, amit ajándékoznátok a hallgatóknak, de most más jutott eszembe, úgyhogy Miklós zenéjével zárjuk, más a búcsú kérdés. Mégpedig az, hogy úgy előadó művészként számtalan műfajban, mint adott esetben szintén számtalan zenei műfaj képviselőjével dolgozó stílus tanácsadóként, tudtok-e még úgy koncertre látogatni, hogy ne idézőben szakbarbárként, hanem csak rajongó közönségként hallgassatok egy produkciót?
2: Én szeretek koncertre járni. Kevés időm adatik, de szeretek koncertre járni. És én a leghálásabb közönség vagyok. Komolyan mondom, én becsukom a szemem. És engem nem érdekel semmi. Tehát én csak a zenét hallgatom. Én olyan közönség vagyok, amilyet szeretnék magamnak. Hogy üres pohár, és hagyd töltsem meg. Én beülök, és egy üres pohár vagyok. Én olyan vagyok, mint a ma született bárány. Én komolyan mondom, én így megyek, nem érdekel senki, hogy én becsukom a szemem. És akkor vagyok, és engem nem érdekel, hogy köhögnek, engem nem szóval semmi. Én becsukom a szemem, és ugye adjatok nekem valamit. Én ilyen közönség vagyok, és lehet egy gyermekkórus is, vagy lehet jazz, vagy lehet egy szimfonikus, bármi, vagy egy opera. Tehát, hogy mondjuk operánál kinyitom a szemem, azt látom, és akarom, de hogy csak az ember. Régen, igen, néztem, régen, jaj, mit csinálja, ú, jaj, de cikke. Nem, már nem nagyon izgat engem, ezek a külsőségek annyira nem. Olyan kevés ideje van az embernek arra, hogy megtöltse egy picit magát, hogy akkor engem nem érdekel, hogy ez most sárga zokni, vagy kék zokni, hanem az, hogy most megtöltött, vagy nem. Én így vagyok vele.
3: Nálam ez egy kicsit másképp van.
1: Éreztem.
3: Nálam az van, hogy igen, én is szeretek koncertre járni, kikapcsolódni, de valahogy azt a dolgot nem tudom egyszerűen félretenni, hogyha látok a színpadon egy előadó művészt, és mondjuk nem teljesen...
2: Jó, beleszólhatok?
3: Mondjad.
2: Ne haragudj. Mondjad. Bocsánat. Világéletemben az volt a leg... visszatem, hogy mulatságosabb történet, amikor többször láttam olyat, hogy szimfonikus zenekari koncerten kijön a mondjuk adott csellista hölgy, és leteszi a ridikülyét maga mellé a színpadon. Na szóval ez, bárhogy is becsukom a szemem, az nálam, hogy nem fér bele. Bocsánat, csak ez közben eszembe jutott, ezt nem akartam mondani.
3: Nekem olyan gondolataim vannak, miközben próbálok kikapcsolódni, zenehallgatás közben, hogy mit tudnék belőle kihozni. Tehát, hogy én maga az előadót is nézem, vagy akár egy szimfonikus zenekart, hogy mennyivel jobban meg lehetne csinálni, hogy oké, a férfiak smokingban vagy frakban vannak, de hogy a nőket. És még így a Mikinek az egyik mondatára reflektálva, hogy mivel én zenészként indultam, ezért nekem az, hogy praktikusság, a számomra egyértelmű. Tehát, hogy én egy szimfonikus zenekarba a különböző hangszeres nőket mondjuk, szerintem tök jól fel tudnék öltöztetni, mert hogy tudom, hogy csellistaként mi az a ruha, ami kényelmes, akkor egy hegedűsnek mi a kényelmes, tehát hogy ez...
2: Ilyen fizikai...
3: Igen, tehát hogy a fizikai
2: lehetőségeket
3: is figyelembe kell venni. Nyilván egy fotózás teljesen más, mint az, hogy éppen turnéra indul valamelyik szimfonikus zenekar, és mondjuk az is a praktikusság része mondjuk egy turnénál, hogy a csellista előveszi az estély ruháját, és kiveszi a bőröndből, és ugyanúgy áll. Tehát megtalálni azt az anyagot?
2: Anyag.
3: Mert lehet vinni 2-3 estély ruhát mondjuk egy hónapos turnéra, de hát szóval hogy azért nem mindegy, hogy hogyan vesszük ki egy 12 órás repülőút után. Mindegy, erről órákig tudnék beszélni, az az igazság.
2: Ezt én is tapasztalom sokszor, tehát elmegyünk vásárolni, és akkor veszek valamit, és akkor mondja, hogy figyelj, hát ezt kiveszed a bőröndből, és ez úgy fog állni rajtad, hát ez borzasztó, hát miért ilyen anyagot vesz? És igaza van, mert elvittem, és tényleg úgy állt. Ő pedig ezt látja, én nem értek hozzá, de ő viszont ért hozzá, hogy ezt az anyagot figyelj, vasalni se kell, egy kis maximus, egy kis gőzölő, igen, vagy valami, és akkor ez úgy fog állni. És igaza van. Szóval ezek fontos szempontok. Nem feltétlen tudja ezt a zenész. Nem igen, kell neki tudni. Igen. És ezért kell a segítség, hogy ezek egyértelművé váljanak.
1: És ezért jó, ha van valaki ilyen lelkesedéssel kifejezetten a zenészekre koncentrál.
2: Igen.
1: Én pedig nagyon hálás vagyok, hogy mindezt most megoszthattuk a hallgatókkal, és talán sok-sok zenésszel is. Szénási Anna Mária, akkor mondjuk így zenei stylist, és Lukács Miklós cimbalomművész. Köszönöm, hogy eljött.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.

Bokán György Seven Pictures 7 kép című cimbalom versenyének részleteit hallottuk, a 6. és 7. tételt Lukács Miklós játszotta, mellette a Budapest Eclectic Strings zenekart Werner Gábor vezényelte. De a kezdőhang hátralévő részében van még egy kis időnk, szóljon a Lukács Miklós trió felvétele, Lukács Miklós Act One című számát, Lukács Miklós cimbalmon, Orbán György nagybőgőn, Baló István dobon játsza.

0: Lukács Miklós Act One című számát hallottuk a Lukács Miklós trió előadásában. Lukács Miklós cimbalmon, Orbán György nagybőgőn, Baló István dobon játszott. Még egyszer nagyon köszönöm a Szénási Anna Mária zenei stylist és Lukács Miklós cimbalom művész házaspárnak, hogy elfogadták meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Egri Márton, klarinétművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Rosin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videó üzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Így reagált a miniszterelnök a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére, amelyben felszólítja a kormányt arra, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyház fő 1 millió hívó előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A lakosságot arra kérték, hogy maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fütőelemeket tároló létesítménybe Csernobil közelében. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértéken belüli. Római kori sírokra bukkantak a horvátországi Vinkovciban egy építkezés során. A régészek eddig 46 temetkezést tártak fel az egykori római kori nekropolisz területén. A legkülönlegesebb lelet egy sírkamra, amelyben 30-nál is több ember maradványait találták meg. Itthon sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehet zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. Napközben 26 és 30, késő este 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
4: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Énekelj velünk!
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Veszprém ismét a kórus élet központjává válik június első hétvégéjén. Kezdődik a 7. magyar kórusok találkozója, és a Városad otthont idén a karnagyok második országos találkozójának is a kóta rendezésében. A magyar kórusok találkozójának házigazdája Veszprém város vegyeskara. Műsorunk vendége Erdélyi Ágnes karnagy, a VVV kórus család művészeti vezetője, és Mindszenty Zsuzsanna, a kóta társelnöke.

0: hadd kezdjem beszélgetésünket Kodály Zoltán gondolataival. Itt valamennyien azt valljuk, hogy az élet zene nélkül nem lehet teljes, és mit sem ér. Szeretnénk beoltani ennek tudatát mindazokba, akiknek sejtelmük sincs arról, micsoda szépségek rejlenek a zene tündérkertjében. Kikkel találkozhatunk idén Veszprémben, ebben a zenei tündérkertben? Fordulok elsőként Erdély Ágnes felé.
1: Köszönöm szépen, hogy beszélhetünk erről. 70 éves lesz ősszel Veszprém város vegyeskara, és azóta mi igyekszünk először Zámbó István vezetésével, én magam 37 éve a kórus tagokkal együtt, hogy valóban tündérkertet teremtsünk Veszprémben. Ennek nagyon sok jele van minden évadban. Kialakult egy állandó koncertrendünk, kezdve a tavaszi kórus találkozókkal helyet adunk más énekaroknak a minősítésre. Aztán nyáron évtizedek óta, de nagyon-nagyon régen már Zámbó tanár úr is elkezdte, valamilyen fesztivált szervezünk. Ezek voltak nagyon-nagyon színes, világra szóló fesztiválok, afrikai, ázsiai, amerikai, mindenféle énekkarokkal. Az elmúlt időkben azért nem így működik, se a fesztivál élet, sem a világ. 2018 óta magyar kórusok találkozóját rendezünk, ami azt jelenti, hogy a Kárpát-medencéből minden irányból, sőt nyugati szorványból is magyarul és magyar szívvel éneklő énekkarokat várunk Veszprémbe. És hát a koncert évadunk mindig zenei világnappal folytatódik október elején, halottak napi megemlékezéssel, hol nagyobb requiemekkel, hol kisebb motettákkal, és karácsonykor szoktuk befejezni az évet önálló hangversennyel.
0: A 7. magyar kórusok találkozójára az elmúlt években kik érkeztek, és kik érkeznek idén?
1: Hát valóban most már egyre gazdagabb a lista, akik jártak nálunk. A legszorosabb a kapcsolatunk a felvidéki magyar énekkarokkal, ugyanis Veszprémhez Galánta, Kodály Zoltánnak a gyermekkori kedvenc városa viszonylag közel esik, és nekünk rendszeresen a galántai Kodály napokon az volt a feladatunk már a 2000-es évek elejétől, hogy a nagy oratóriumokat megszólaltatjuk ott egy szimfonikus zenekarral, tehát visszajárunk Galántára, és tulajdonképpen ez az ötlet is ott született egy ilyen galántai találkozón, hogyha már nem annyira tág a lehetőség, sem anyagilag, se, hogy a fesztiválok meghívottjainak, akkor legalább a magyarok tartsanak össze, mert a magyaroknak nagy szükségük van egymásra. Tehát a felvidékről jöttek hozzánk a legtöbben eddig, és mindig jöttek Erdélyből is, közelebbi Párciumi egész Kolozsvárig tekintve, de Székelyföldről is. Több énekar volt a Vajdaságból, és voltak már a nyugati szorványból is, Zürichből, meg Hollandiából. Amióta van ez a fesztivál, azóta vagyunk kapcsolatban a kárpátaljaiakkal is, de először a Covid tette lehetetlenné, hogy eljöjjenek most meg a háború, úgyhogy erre várunk.
0: Különleges jelentőséget ad a találkozónak, hogy június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja.
1: Így van. Ez a fesztivál mindig ilyenkor van, és akkor június 4-e maga vagy elé esik az első hétvégének legtöbbször elé, vagy pedig benne van magában a hétvégi programban, amely péntektől vasárnapig szokott tartani, és hát valóban ez a legfontosabb szempont. Most is elénekeltük, Galántán voltunk pár nappal ezelőtt, hogy Sütő András üzente, hogy amíg egy nép énekel, messzire hallatszik, hogy létezik.
0: És ugyanezen a hétvégén párhuzamosan zajlik majd a Kóta második alkalommal megrendezett Karnagyok országos találkozója, amely a hazai kórus élet egyik kiemelt szakmai fóruma. Mi ennek a kétnapos eseménynek a célja? Fordulok Mindszenty Zsuzsanna felé, a Kóta társelnöke felé.
2: Igen, és mondom, hogy nagyon örülünk, a kórus nagyon örülünk, a kórus szövetség nagyon örül, hogy emellé a szép veszprémi rendezvény mellé sikerült

0: Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb hozadéka egy ilyen országos találkozónak, hogy mi szakmabeliek összejövünk, és ami ebben a rohanó világban ritkán jön össze, hogy le tudunk ülni és beszélgetünk egymással. Egyfelől ugye a kerekasztal beszélgetések, illetve egyáltalán a konferencia ideje alatt hivatalosan is bizonyos témákat érintünk, de a magánbeszélgetésekre is sor kerülhet, amikor az ötleteket, tapasztalatokat el tudjuk vinni magunkkal, mindenki elviszi a saját maga kis szegletébe az országnak, ahol lakik, és akkor ott tovább tudja adni a többieknek, úgyhogy szerintem ez az egyik legnagyobb hozadéka ennek az egész országos találkozónak.
1: Beszéljünk kicsit a helyszínekről, ezek is ugye közös helyszínek, a fő helyszín Veszprémben a Hangvilla.
2: Igen, a Hangvillát ilyenkor két napra mi birtokba vesszük, és minden csücskét a legkisebb öltözőig kihasználunk. Van egy nagyon-nagyon jó akusztikájú, természetes akusztikájú hangversenyterem. Ez ad helyt a nagy kórus hangversenyeknek, a vendége gála hangversenyének is, meg hát Veszprém város vegyeskara kórus családjának, amely 4 együttesből áll most már. Ilyenkor tartjuk az évvégi családi koncertet, és van konferenciatermünk, amelyet most birtokba vehetnek a kollégák két napig, és van kamaraterem, vegyeskari próbaterem, úgyhogy még nagyobb létszámú kórusok is érkeznek, mert a Debreceni Zeneművészeti Szakgimnáziumnak a kórusa is szép létszámmal érkezik, ők kapják meg a vegyeskar próbaterm. Erdélyből a Csilinka gyermekkórus 50 kisgyerekkel fog jönni, nekik is van hely. Felvidékről a szlovákiai magyar pedagógusok Vas Lajos kórusa, ahol szintén kollégák énekelnek Józsa Mónika vezetésével, és jön egy picike kamarakórus Temerinből, most ők képviselik a vajdasági magyar énekeseket.
1: Józsa Mónika nemrég vehette át a Kóta díjat.
0: Igen.
2: Igen, az életműdíjat.

Veszprém ismét a kórus élet központjává válik június első hétvégéjén. Kezdődik a 7. magyar kórusok találkozója, és a Városad otthont idén a Karnagyok második országos találkozójának is a kóta rendezésében. Műsorunk vendége Erdélyi Ágnes Karnagy, a WWW Kórus család

0: művészeti vezetője, és Mindszenty Zsuzsanna, Akóta társelnöke. Veszprém város fegyeskara 2023-ban tulajdonképpen kórus történelmet írt az Európa kulturális fővárosa évében, megszervezte a Dalvölgyet, az Éneklő Magyarország ünnepe kórus fesztivált, ugye több mint 60 kórus érkezett 1200 énekessel, ősbemutatókkal, tematikus műhelyekkel. Hogyan emlékeztek vissza erre, Zsuzsa? A Musica Nostra kórussal is ott voltatok.
1: Mi is részt vettünk, és meg kell mondjam, hogy nekem egy életre szóló élmény volt, de nem csak nekem, hanem úgy látom, hogy a kórus tagoknak is. Öt kórus énekelt abban a műhelyben, amit én vezettem, és hát az volt az érdekes, hogy ennek mindenféle utózöngé is voltak, mert annyira örültünk annak, hogy együtt lehettünk, hogy a következő évben szerveztünk egy következő ilyen nagy létszámú közös éneklést, de például idén is volt az egyik kórussal egy közös koncertünk, egy közös működésünk, tehát hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy nem az ember csak saját magában, a saját kórusával teszi a dolgát, hanem egy kicsit ki is lát, meg nagyon jó érzés ennyi ember előtt, meg ennyi emberrel együtt énekelni, a közösségi éneklés a legszebb módon az embernek a szívét megmelegíti.
2: Igen, és a Dalvölgynek az egyik fő szempontja az az volt, hogy közös repertoárt is építsünk, tehát ezek az összkarok tulajdonképpen fel kellett, hogy otthon készüljenek külön-külön egy-egy kiválasztott, nagyon szép műsorblokkból, amit Zsuzsa is összeállított és elvezényelt és segített a betanulásban, mert ez egy hosszú folyamat, tehát a Dalvölgy azért egy komoly befektetés a kórusok részéről, hogy megtanulják azt a kiírt műsort, és ott nagyon gyorsan kell összegyúrni annak a kollégának, és még szempont volt az, hogy új műveket is iratsunk a zeneszerzőinkkel. Jövőre, gondolom, hogy azért került ez szóba, a Veszprémváros vegyeskara 70. jubileumú évének a végén fogjuk ezt a következő Dalvölgyet, akkor most ez is második lesz, megrendezni, akkor ismét lesznek új művek, és már megvan nagyjából a kerete, hogy milyen zsánerű összkarok lesznek, és hát most a nyáron fogjuk kidolgozni ezt, hogy milyen művek szülessenek, és milyen repertoárral szólítjuk meg majd a kórusokat.
0: Kicsit térjünk vissza a karnagyok második országos találkozójára, hiszen ahogy említetted is, Zsuzsa, nagyon sok érdekes témával készültök, készülnek az előadók. Mik lesznek ezek? Számomra például nagyon érdekes, ugye a kórus hangképzésről, a szakmai fejlődésről és a kórus marketingről is lesz majd egy-egy előadás, kerekasztal beszélgetés, de hát számos érdekes téma.
1: Igen, és mindjárt kapcsolódnék Áginak az előző mondataihoz, mert ez nem egy egyszerű dolog, amikor az embernek több száz vagy ezer énekest kell mozgatni. Tehát ez nem jön magától, és nem tudja mindenki. És például ezen a karnagyok országos találkozóján is lesz egy ilyen kerekasztal, ahol nagy számok, nagy sikerek címmel olyan szakmabelieket hívtunk meg, akiknek nagy gyakorlata van ebben. Például Hollerung Gábor karmestert, akit azt hiszem nem kell bemutassak, mert hát a sok száz énekest vagy ezer énekest mozgató énekel az ország, projekt mindenki számára ismerős. De ezen kívül a Csíkszerda képviseletében Zalavári Anna is elmeséli, hogy hogyan válik egy ilyen hatalmas kórus család egy bensőséges közösségé, és megszólaltatjuk Pálné Szelencsi Klárát, aki a Keszthelyi Helikonnak az egyik fő motorja, szíve, lelke, mozgató rugója, és hát remekül fantasztikus professzionalitással irányítja azt a rengeteg sok gyereket, már pedig az ifjúság esetében ez még nehezebb, mert ugye tudjuk, hogy nem mindig találkozunk tökéletesen fegyelmezett gyerekekkel, de hát ott olyan csodálatos rendben és minden szépen ment, hogy le a kalappal. Tehát, hogy erről érdemes beszélni, hogy adott esetben hogy lehet a sok embert mozgatni. Na most egyébként ez ilyen kerekasztal formában lesz, ami szerintem egy nagyon szerencsés dolog, mert nem úgy van, hogy a közönség ül és az előadókat hallgatja, hanem részben többféle véleménnyel, gondolattal, ötlettel szembesülünk, és hát végül is a közönség is hozzászólhat valamilyen szinten. Ilyen kerekasztal lesz például a kórus finanszírozásról, ami most szerintem egy nagyon-nagyon aktuális téma, mert Magyarországon egyáltalán nem magától értetődő az, hogy a kórustagok fizetnek esetleg azért, hogy ők énekelnek. Ugye külföldön ez inkább szokásos, és akkor itthon meg megpróbáljuk valahogyan előteremteni a financiális háttért, alapítvánnyal, egyesülettel, vagy valamilyen fajta magán mecenatúra segítségével, és hát erről is érdemes beszélni, mert nem mindenkinek megy ez könnyen. És akkor van még egy olyan kerekasztal is, ami a kórus marketingről, illetve az utánpótlásról szól, ami ebben a körülöttünk levő rengeteg lehetőséggel rendelkező világban megint csak egy nagyon aktuális kérdés, mert mindenkinek számos lehetősége van. És mitől fogja azt választani, hogy ő elmegy egy kórusba és énekel? Tehát tudnia kell az előnyöket, mert amellett, hogy ő ott mellett ül és énekel, amellett rengeteg előnye van. Ezt egyébként agykutató, neurobiológus professzor is el fogja mondani, de ezen kívül a közösség teremtő erő az is nagyon fontos, hogy ő azt érezze, hogy ettől kezdve ő egy közösséghez tartozik. Tehát ezek lesznek a kerekasztalok, és aztán, ahogy említettem a professzor urat, aki neurobiológus és az agykutatás eredményeivel támasztja alá, hogy mennyire pozitív hozadékai vannak az éneklésnek. Például a demencia sokkal kevésbé alakul ki olyanokban, akik rendszeresen kórusban énekelnek, akik részt vesznek a kórus munkába. De lesz egy nagyon érdekes másik ilyen tudományos jellegű előadás is, dr. Bihari Adél, foniáter, aki az idősödő hangról beszél. Ez egyébként már Európában évek óta téma. Mert ugye érezzük azt, hogy a hangunk nem úgy működik egy bizonyos életkor után, mint amikor fiatal korban urai voltunk a hangunknak. Tehát ezt karban kell tartani, egészségesnek kell tudni, és akkor nagyon sokáig, akár egy élethosszon keresztül működni tud. Úgyhogy nagyon sokat várunk ettől az előadástól. És akkor azért lesz előadás is, például Ordasi Péter kiváló karnagy kollega, aki nagy mesterek mellett nőtt fel, Párka István, Kardos Pál, Vásárhelyi Zoltán voltak a mesterei, és mellesleg több mint 50 év gyakorlata van karvezetésben, felsőoktatásban, egyáltalán az oktatásban, és ő arról elmélkedik, azt a kérdést teszi föl, hogy vajon van-e igazi magyar karvezető iskola. Mert ez egy nagyon jellegzetes dolog, ahogyan Magyarországon karvezetést tanítunk, és valóban úgy van, hogy sok helyen külföldön ez egészen máshogyan működik, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdésfeltevés, amiről érdemes közösen a karnagy kollégákkal elgondolkodni.
0: És hát, ahogy említettük is, lesz a kórus hangképzés rész szó, ami igen, kicsit azért más, mint a egyéni.
1: Igen. Igen, itt is többféle kollégát, szakembert szeretnénk megszólaltatni. Többek között például Heim Mercedes, aki a Járdányi Pál Zeneiskolának a magánének tanára, de sok éven keresztül felsőoktatásban is tanított hangképzést, aki elsősorban az alapfokú nevelésről szeretne beszélni, hogy hogyan lehet elkezdeni az énektanítást, de ezen kívül egészen más szempontból Karácsonyiné Zámbó Szilvia, aki a Magyar Rádió énekarának énekművésze, a hivatásos éneklés irányából mutatja be, hogy hogyan is működik az énekhang.
0: És sokban kapcsolódik Veszprém városához.
1: Igen.
2: Igen, ő a Veszprém város vegyeskara alapító karnagyának a harmadik gyermeke, 1000 szállal kötődik hozzánk, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen témában is otthon láthatjuk őt.
1: És igen, még azért elmondom, hogy Csapszombor Bála, aki gyerekekkel dolgozik, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola karnagya tanára, és a tiszta kodályi tradícióknak az egyik legjobb szakértője, valamint Kocsis Holper Zoltán, aki a különböző egyéniségekből álló kórusnak az összecsiszolt, egységes, szép hangzásának megteremtéséről beszél.

0: Mi a karnagynak a feladata?
1: Hát az biztos, hogy nem az, hogy fölemeli a kezét, és üti a kettőt, hármat, négyet. Illetve hát ez is a dolga természetesen, de ezen kívül rettenetesen szerteágazó egy karnagynak a feladata. Most nem csak arra gondolok, ami művészi vagy zenei feladat, tehát hogy kikeresi a darabokat, kitalálja, hogy annak hogyan kell megszólalni, mit tud összerakni egy műsorba, ami tematikusan egymáshoz passzol, hogyan tanítja be, hanem ezen kívül olyan a karnagyi foglalkozástól teljesen távol eső dolgokat is kell tudni, mint amilyen például az anyagi háttér megteremtése, egy utazásnak a megszervezése, egy helyszínnek a biztosítása, és még nagyon-nagyon sokáig folytathatnám, egyébként a konferencián lesz is erről szó, ez is egy kerekasztal lesz tulajdonképpen, hogy mi mindent kell egy karnagynak intéznie, és ami nagyon nagy kérdés, hogy mit tud a karnagy végül is lepasszolni az ügyes kórustagoknak. Mert egy kórusban nagyon sokféle foglalkozású ember van, úgyhogy lehet, hogy van olyan, aki sokkal jobban tudja, hogy például hogyan kell bizonyos dolgokat megoldani, mint a karnagy, mert az ő foglalkozásához az közelesik. Például egy utazásnak a lebonyolítása, hogyha valaki a turizmusban dolgozik, akkor biztos, hogy nagyon sokat tud segíteni. És ebben a kerekasztalban is különböző együtteseknek a képviselői vesznek részt. Lesz például egy szenior kórus, az Öröki Fiú Zenebarátok kórus képviselője, dr. Halász Gábor, de ott lesz például a Vox Insana Kamara kórus képviselője, aki a független egyesületi kórusok működését mutatja be, valamint Szejman Zsuzsanna, aki a Tatabányai Bárdos Lajos vegyes kórus karnagya, akinek megint egészen másfajta dolga van egy vidéki amatőr, nagy hagyományú régi kórus esetében.
0: Mit jelent számotokra ez a közös hétvége Veszprém városában?
2: Hát elsősorban nagy örömöt, mert ugye szervezzük ezt a nagyon szép fesztivált, de az, hogy az én kollégáim megtisztelnek bennünket azzal, hogy odajönnek kicsikét elgondolkodni és a szakmát megbeszélni, egy külön öröm. Tehát ezt nagyon köszönöm a Kótának és mindenkinek, aki oda eljön, és kicsikét azt is jelenti számomra, hogy amit eddig csináltunk az évtizedek alatt, azt mások is szeretik, nem csak a veszprémiek.
1: Óriási feltöltődés. Egyfelől szakmailag, bár éppen valaki azt kérdezte tőlem, hogy hát minek mész oda, már 70-en felül vagy, akarsz-e még tanulni? Igen, tehát az emberben működik, hogy mindig hallhat újat, de hogyha esetleg valamit nem is úgy akarok csinálni, akkor is megindítja az embernek a fantáziáját. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, amikor sok embert hallunk beszélni a szakmáról, és egymással is tudunk beszélgetni. Nem beszélve arról, hogy ugye a programban vannak repertoárbővítő közös éneklések, és hát egy karnagynak az egyik legnagyobb dolog az, amikor végre ő is beülhet egy kórusba, és énekelhet egy kicsit. Úgyhogy én például ezt nagyon várom, ezt a repertoárbővítő énekléseket. Nagyon remélem, hogy jó hangulatú lesz, és hogy minél több felől jönnek oda a kollégák, akik utána el tudják vinni magukba azt a sok szép dolgot, amit megpróbálunk nekik adni.
2: És nagyon fontos, mert a 70 és a 60 és az 50 fölöttieknek azért kell ott lenni, hogy a 20-asok, 30-asok is hallják a szakmának a csinyát, binyát, és én akkor leszek boldog, ugye én a harmadik karnagya vagyok Veszprémváros vegyeskarának, hogyha majd megtalálom azt a kollégát, vagy azokat a fiatalokat, akik egy 70 éves történetet majd folytatni tudnak. Tehát nekünk mindenképpen el kell mesélni, bár más a világ, mint amikor mi voltunk fiatalok, de azt hiszem, hogy sok mindenen hullámokon átmentünk mi is, és mindig ki kell találni a következő megoldásokat.
1: Igen, de hát sokan kongatják a vészharangokat, hogy ja Istenem, kinek kell már ez az egész kóruséneklés, és én kimondottan úgy tapasztalom az utóbbi időben, különösen a Covid utáni időszakban, hogy mintha egy új reneszánszát élnénk ennek az egésznek, tehát nagyon sokakat érdekel ez az egész dolog, és nagyon érdekes kórusok alakulnak. Ugye vannak a hagyományos kórusok, de vannak olyanok, akik mindenféle alternatív irány próbálnak elmenni, és ezek is nagyon jó kezdeményezések, hiszen a világ annyira színes, és hogyha mindenki megtalálja a magának megfelelőt, ami neki a legjobban tetszik, és ahol a legjobban érzi magát, akkor már is közelebb vagyunk ahhoz, hogy ők közel legyenek a zenéhez.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen mi is.
1: Köszönjük.

0: Kedves hallgatóink, Veszprémben június 5-én kezdődik tehát a 7. Magyar Kórusok találkozója, és a Városad Otthont a Karnagyok második országos találkozójának is a Kóta rendezésében. Az események kiemelt helyszíne a Hangvilla. Műsorunk vendége Erdélyi Ágnes Karnagy, a WWW Kórus család művészeti vezetője, és Mindszenty Zsuzsanna a Kóta társelnöke volt. Felvételeinken Veszprém város vegyes kara énekelt. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Bravissimo! Ez történt ezen a héten a világhangverseny termeiben. 34. évfolyam, 22. adás, 1586. rész. Jó napot kívánok, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Ottorino Respighi, régi olasz táncok, 3. szvitt. Előadja a Sonora Hungarica kamarazenekar, hangversenymester Hafner Andrea. A felvétel 1994. június 5-én készült a Magyar Rádió 6-os stúdiójában.

Elhangzott Ottorino Respighi régi olasz táncok harmadik szvit. Előadta a Sonora Hungarica kamarazenekar hangversenymester Hafner Andrea. A felvétel 1994. június 5-én készült a Magyar Rádió 6-os stúdiójában. 2002. június 4-én Johann Sebastian Bach émol szonátája is elhangzott a Deák téri evangélikus templomban. A mű jegyzékszáma 1034-es. Előadja Bodoki Gergely fuvolán, Soltész Anikó csembalón.

Johann Sebastian Bach e-moll szonátáját hallották, jegyzékszáma 1034-es. Bodoki Gergely fuvolán, Soltész Anikó csembalón játszott. A felvétel a Deák téri evangélikus templomban 2002. június 4-én készült. Liszt Ferenc a Bölcsőtől a Sírig című szimfonikus költeményét a MÁV szimfonikus zenekar Juri Simonov vezényletével 1998. június 3-án játszotta a Zeneakadémia nagytermében.

Liszt Ferenc a Bölcsőtől a sírig című szimfonikus költeményét hallották a MÁV szimfonikus zenekar előadásában Jurij Szimonov vezényletével. A felvétel 1998. június 3-án készült a Zeneakadémia nagytermében. Beethoven Ezdur hárfa vonós négyesét hallják most, opusz 74, előadja az Auer vonós négyes. A felvétel 1997. június 2-án a Magyar Rádió Márvány termében készült.

0: Beethoven opusz 74-es Esdur hárfa vonós négyesét hallották az Auer vonós négyes előadásában. A felvétel a Magyar Rádió Márványtermében 1997. június 2-án készült.
1: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Egri Márton, klarinétművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Török Levente karmester mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Sosem fogom elfelejteni azt, hogy én Árnyék nélküli asszonyt hallgattam bele Bécsben, sőt próbáira is beülhettem. Én soha, se előtte, se utána olyan halkan a bécsi filharmonikusokat játszani nem hallottam.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Hétfő este a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. Bartók egyik legismertebb zenekarra írt kompozíciója csendül fel, a zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, valamint a cseh Dvorzsák ugyancsak izgalmas zenéje, a 7. D-moll szimfónia. Vezényel Rajna Martin. Szimfonikus muzsika. Hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Bravissimo, ez történt ezen a héten a világ hangverseny termeiben. Kathleen Battle és Placido Domingo a New Yorki Metropolitan Opera zenekarával, James Levine karmesterrel Tokióban léptek föl 1988. június 1-én. Előadásukban elsőként Giuseppe Verdi Traviata című operájából Violetta és Alfred kettőse hangzik föl a harmadik felvonásból.

Violetta és Alfred kettősét hallották a Traviata harmadik felvonásából. Kathleen Battle és Placido Domingo most Charles Gounod Rómeó és Júlia című operájának negyedik felvonásából a két címszereplő kettősét énekli.

0: Csajkovszki 5. szimfóniáját hallották a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában Vásári Tamás vezényletével. A felvétel 2000. június 3-án Varsóban a Lengyel Rádió Lutoszlavszki termében készült. Bravissimo című műsorunkat hallották, azaz ez történt ezen a héten a világ hangverseny termeiben. A szerkesztő Vesz Gábor nevében is további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Török Levente karmester mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Sosem fogom elfelejteni azt, hogy én Árnyék nélküli asszonyt hallgattam vele Bécsben, sőt próbáira is beülhettem. Én soha, se előtte, se utána olyan halkan a bécsi filharmonikusokat játszani nem hallottam.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Zenetörténeti kuriózumot is hallhatunk a Magyar Rádió gyermekkórusának évadzáró hangversenyén. A hagyományos gyermekkórus repertoár mellett izgalmasnak ígérkezik a Palánták pünkösdi játéka, és még több érdekesség is várható. Vezényel Dinnyés Soma, Szűcs Magdaléna és Vargáné Körber Katalin. A ma délutáni hangverseny felvétele a Zeneakadémia nagyterméből 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértéken belüli. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban, azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. Amint egy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi, tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. Az urnákat este 7 órakor zárják, az első eredmények holnapra várhatók. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette, és 5 megsebesültek. A merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött, agyonlőtt egy 35 éves embert, a Ciszjordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. 2 férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül agyonlőtték. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Már lehet jelentkezni a Mogyoródi Militári Tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul, és katonai körülmények között kínál honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat. A résztvevők katonák, rendőrök és pénzügyőrök vezetésével ismerkedhetnek meg a különböző hivatásokkal, emellett kutyás és kommandós bemutatókon is részt vehetnek. Több mint 10 000-en neveztek a 31. Aldi női futógálára a Városligetben. A résztvevők 7 táv közül választhattak, és nevezhettek akár váltó, családi futásra vagy gyaloglásra is. Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője elmondta, hogy több mint 700 településről érkeztek a résztvevők, és hogy sokan voltak közöttük 60 év felettiek. A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel, ma délután az északkeleti tájakon, holnap néhol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok várható. 15 óra 4 perc.
4: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
6: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A nyár egyik legszebb története a Velencei Filmfesztiválról érkezik és Marokkó mesés világába repít. A magával ragadó film a boldogság megtalálásáról, az újrakezdés ígéretéről és az élet szeretetéről szól. Főszereplője az Almodóvár múzsájaként ismert Carmen Maura. Szerelmem Marokkó, már a mozikban.
9: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner Fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
10: Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, pillangó kisasszony, a trubadúr és a centenáriumi Hári János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éjszezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
4: Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Egri Márton klarinétművészt.
1: Isten hozott. Köszöntelek, és köszönöm a meghívást.
0: Egri Márton nem először van ebben a műsorban vendégként. A historikus klarinéthoz kötődik mindig ezeknek a beszélgetéseknek a témája, hiszen a historikus klarinét, egyáltalán a klarinét 19. század előtti világa azért sok zenekedvelő és zenehallgató számára is egy picit misztérium. Egy kis zenei utazásra invitálnánk a hallgatókat, amely Mihály Haydn-nal indult. Ez a mű, amelyet hallottak az imént, az egy 1764-es D-dur divertimentónak az első tétele volt. Ernst Schlader játszott historikus klarinéton, a Salzburger Hofmusik zenekar játszott Wolfgang Brunner irányításával. Azért hangsúlyoztam az imént az 1764-et, mert tulajdonképpen ez az az év, amikor a barokk zenének az egyik legnagyobb alakja, Jean-Philippe Rameau még éppen meghal, Telemann még él,

0: Ez egy nagyon nagy csoda volt ez a darab, mert én egyáltalán nem tudtam, hogy Michael Haydn ilyen művet komponált klarinétre. Ugye azt tudjuk, hogy Joseph Haydntól sajnos nem kaptunk sokat, a zenekari, késői zenekari műveitől eltekintve, illetve ebből az időszakból van neki egy kvártettje, két klarinétra és két kürtre. Azt hiszem 1762 vagy 3. Tehát az is elég korai. De minden esetre ennek a műnek az eredeti kézirata itt van a Széchenyi könyvtárban, úgyhogy ez valóban létező mű.
1: Ugye szoktunk beszélgetni arról, hogy hogyan kerültek Michael Haydn kéziratok a Széchenyi könyvtárba, és ugye Eszterházy Fényes Miklós utódjának, tehát második Miklósnak köszönhető, aki oda akarta csábítani Kismartonba Michael Haydnt, hogy a testvérével, Joseph Haydnnal együtt dolgozzanak neki. Ez a vállalkozás, vagy ez a kísérlete nem járt eredménnyel, viszont Michael Haydn halála után második Miklós Eszterházy herceg elment Salzburgba, megvásárolta az özvegytől az autográfok jelentős részét, ezért van a Széchenyi könyvtárban az Eszterházy gyűjteménynek az egyik legkiemeltebb része, azok a Michael Haydn autográfok, a legnagyobb autográf gyűjtemény talán az egész világon egyben.
0: Igen.
1: Michael Haydn több, mint Salzburgban, ugyanakkor Michael Haydn soha nem állt kapcsolatba velünk. Rameau-t említettem az imént, hogy Rameau 1764-ben halt meg, abban az évben a Le Boréad-nak van a bemutatója, az utolsó operának, amelyben lehetnének Chalumeau-k. Mi most végül is, amikor lemezre vettük 23-ban, akkor Chalumeau-k nélkül vettük föl a darabot. Sylvie Boisseau-val, a Rameau összkiadás vezetőjével volt alkalmam akkor konzultálni, és ő mondta, hogy végül szerinte azért hagyjuk ki a klarinétokat, mert láthatólag Rameau elkezdett velük foglalkozni, de utána tulajdonképpen úgy döntött, hogy ez az opera jó lesz klarinétok nélkül, nem nagyon lenne érdemleges játszani valójuk. Chalumeau névre hallgattak ezek általában, bár akkoriban már kezdték használni a klarinét nevet.
0: Igen, és úgy tudom, hogy a Boreádokban valóban klarinétok vannak már, illetve talán az lehetett az elképzelés, de azért ez az időszak, ez még egy nagyon-nagyon korai időszak a klarinétnak. A Chalumeau az még élte az aranykorát, de egészen a 18. század végéig, Bécsben abszolút. A klarinét meg a Chalumeau egymás mellett.
1: Igen, tehát alakult. A Chalumeau az a klarinétnak nyilván az elődje, és Bécsben nagy kultusza volt. Igen. Az egész 18. században, ugye időnként Eszterházára, vagy pontosabban Kismartonba is látogattak Chalumeau művészek, ugye tudjuk a Werner oratóriumokban időnként felbukannak ilyen szólók. De azért érdekes ez a Michael Haydn mű Salzburgból ekkora klarinét szólóval 1764-ből, mert ugye el szoktuk mondani, ahogy te is mondtad, hogy Joseph Haydnnak nem voltak klarinétosai Eszterházán, és el szoktuk azt is mondani, hogy Mozart azért a klarinét a lényegében a Mannheimi zenekarral találkozott. Igen. És mert Salzburgban mire Mozart aktív lett, ugye 8 éves volt Mozart, amikor ez a mű megszületett, de mire Mozart aktív lett, addigra megint eltűnt a klarinét, addigra megint nem volt klarinétos Salzburgban.
0: Így van, igen, és hát mindig, ahogy ezekből is látszik, egyébként nagyon érdekes, hogy a klarinét az... Ott mindig nagyon fontos volt, hogy van-e rá megfelelő játékos. Ugye az elején oboisták, fagottosok klarinétoztak. Chalumeau egyébként az nagyon érdekes, hogy nagyon valószínű, hogy sok helyen fagottosok chalumeauztak. Ilyen Chalumeau művész nem nagyon volt. Ez egy váltó hangszer.
1: Több
0: volt.
1: Lábon kellett állni. Tehát Michael Haydntól egy ilyen ritka és korai, ugyanakkor zeneileg természetesen nagyon szép, hiszen Michael Haydn 1760-as években már nagyszerű zeneszerző volt, hosszú élete volt, utána még szerencsére még 40 évig élt és komponált. Egy nagyszerű zeneszerző, aki sok szállal kötődik a már elmondott módon Magyarországhoz, ugyanakkor a zenéje még mindig méltatlanul kevéssé is, mert pedig nagyon változatos. A felületes ránézés alapján azt hiszük, hogy Michael Haydn mindegyik műve hasonlít egymáshoz, de egyáltalán nem igaz, és nagyon nagy meglepetések vannak, pontosan ebből az 1760-as korszakból is. Most egy olyan zeneszerző következik, akitől nem is tudom, hogy valaha elhangzott-e valami ebben a műsorban, pedig már elég régóta készítjük ezeket a régi zenei kalandozások műsorokat. Bernhard Henrik Krusser erről van szó. Talán klarinét kapcsán már egyszer beszéltünk. Igen. Róla. Ki volt ő?
0: Ő klarinétos volt, finn származású klarinétos, aki aztán természetesen Svédországban, Stockholmban élt és alkotott. A stockholmi udvari zenekarnak volt ő a klarinétosa, de ő egy nagyon érdekes és izgalmas figura, mert abban az időszakban, amikor ő élt, ez a 18. és 19. század fordulója, ami a klarinétnak tulajdonképpen az első nagy aranykora. Két másik klarinétossal ért párhuzamosan, az egyik Heinrich Bermann volt, akinek Weber írta a klarinétversenyeket, a másik pedig Simon Hermstedt, akinek pedig Spohr írta a klarinétversenyeket. Három nagy virtuóz voltak ők, és az az érdekes, hogy Krusell az egyetlen, aki versenyműveket saját magának is komponált, neki is komponáltak, de ő magának is három klarinétversenyt, illetve van egy negyedik, ami befejezetlen.
1: Fagott versenyei
0: is vannak. Igen, van egy operája is, illetve rengeteg kórus művet írt svéd nyelven. Egy nagyon széles látókörű ember lehetett, 8 nyelven beszélt, mindenféle tudományos munkái is vannak, és járta Európát, és erről van egy naplója, amit elég nehéz megszerezni, svédül és németül van, és még mindig próbálják kiszemezgetni belőle az érdekes történeteket. Mindenkivel találkozott szinte. És ami még nagyon érdekes, hogy ugye említettük...
1: Beethoven kortársa, ezt tegyük hozzá, tehát 1775-ben született, 1838-ban hunyt el.
0: Igen, és ami nagyon érdekes még, hogy említettük Michael Haydn kapcsán Mozartot, aki ugye Mannheimben találkozott először klarinétokkal. Amikor Mozart ott volt Mannheimben, akkor egy Franz Tausch nevű klarinétos volt a zenekarban. Valószínűleg őt hallhatta, és ez a Tausch volt Krusselnek a tanára. Egyébként Heinrich Bermannnak is. Tehát annyira kevés volt az igazán kiemelkedő klarinétos, hogy nagyon összefüggnek ezek a szálak.
1: Igen, egyébként tegyük hozzá, hogy Mozart a Mannheimi zenekarban hallott klarinétokat, de azért komoly szólókat nem nagyon írt nekik. Tehát ha az Idomeneót megnézzük, ami azért Mozartnak a legjelentősebb és abszolút univerzális remek műve, az az opera, amely a Mannheimi zenekar számára készült, ott azért a klarinétok viszonylag keveset játszanak, bár nagyon tetszetős színeket adnak hozzá, de olyan nagy szóló feladatokat nem kapnak, tehát nem azonos a súlya mondjuk egy első oboával, és ez pillanatokon belül megváltozott, ahogy te is mondod, a 18. század, 19. század fordulóján. Hallgassunk bele tehát Bernhard Henry Krusselnek az F-moll klarinét versenyének az első tételébe. Talán az egyik legnagyobb historikus klarinétművész fog következni, Erich Höprich, a Kölner Akadémiai zenekart Michael Alexander Willens vezényli.

0: Nagyon érdekes zenét hallottunk Bernhard Henrik Krusselnek, tehát finn származású Beethoven kortárs zeneszerzőnek és klarinétjátékosnak a F-moll klarinétversenyét, opusz 5. Azt mondod, hogy ez a harmadik klarinétversenye már?
1: Igen, hát kettő van előtte, és van még egy negyedik, ami befejezetlen. Írt ő kvártetteket is klarinétra és vonós trióra.
0: Ugye Erich Höprich játszott a Kölner Akademi zenekar kíséretével, Michael Alexander Willens vezényelt. Az első tételnek a részletét hallottuk, és ugye a klarinétos utazásunk, historikus klarinétos utazásunk 1764-ben Michael Haydnnak egy nagyon meglepő és izgalmas művével indult. Krusell után most Schuberthez érkezünk, hát Schubertet mindenki ismeri, de az F-dur oktettet talán nem mindenki. Mi ez a mű?
1: Ez egy klarinétosnak a megrendelésére készült. Troyer volt a vezetékneve, a keresztnevét nem igazán ismerjük, Rudolf főhercegnek a zenekarában volt ő klarinétos, és összeismerkedtek Schuberttel, és ő kért tőle egy oktettet. Ugye azt azért tudni kell, hogy ez Beethoven F-dur szeptetje után készült el, igencsak annak a mintájára, tulajdonképpen az egész tételrend ugyanaz, és nagyon nagy szerepet kap benne a klarinét. Itt ugye annyi a különbség, hogy itt két hegedű van, és nem egy hegedű, mint a szeptetben. Nagyon hosszú mű, és nagyon szép, nagyon érdekes. Felvonultatja a teljes klarinét arzenált, ABC klarinét kell bele. Nekem azért volt nagyon izgalmas, mert az egyetemen, amikor már tanultam historikus klarinétozni, én ezt modern hangszereken tanultam, ugyanúgy, ahogy a Beethoven szeptettet is. Azt vittük el annak idején Arnonk úrhoz, és végül is, hát 2015-ben mentünk el hozzá, az oktet lett volna, ez a Schubert oktet lett volna a következő, arra már nem kerülhetett sor. Sajnos.
0: Ez a bizonyos mű, ezt játszottatok volna Nikolaus Arnonk úrnak. Hát ez tényleg kár, hogy ez elmaradt. Fantasztikus zenész volt Arnonk úr, és gondolom jó volt vele dolgozni. Azon.
1: Jó volt, igen, két napot dolgoztunk vele, ott Szent Georgenben a házában. Nagyon fáradt volt már, meg öreg volt, és azért sok szünettel. Ami nekem kicsit hiányzott, az az, hogy mivel nem mindenki tudott németül, ezért angolul tartotta a kurzust, pedig ő a német nyelvvel nagyon virtuózan bánt, és ő, ha az ember a könyveit elolvas, akkor nagyon érdekes, ahogy kifejezi magát németül. Erre nem volt ott lehetőség, de így is nagyon izgalmas volt.
0: Franz Schubert F-dur oktetjéből, a második részletből hallgassunk meg egy részletet, hogy ez egy nagyon hosszú tételek, hogy az egészen nem lesz sajnos időnk. Isabelle Faust és zenész társai adják elő, elnézést kérünk a hallgatóktól, nem tudtuk kinyomozni, hogy pontosan kikről van szó, de az biztos, hogy a klarinét szólót Lorenzo Coppola játssza, aki szintén egy kiváló historikus klarinét művész, tehát Schubert F-dur oktetjének részlete következik.

0: Schubert F-dur oktettjének második tételéből hallottuk a tételnek a felét, Isabel Faust és zenésztársai előadásában a hatalmas historikus klarinétszólót Lorenzo Coppola játszotta.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, mai műsorom vendége Egri Márton, historikus klarinét művész, és ő egy izgalmas, a 18. század közepén induló zenei utazásra invitál bennünket, amely a historikus klarinétok, tehát a 18. századi klarinétok, amelyeknek ma a hiteles kópiáin játszanak mai művészek. Ezeknek a felvételeit hallgatjuk, Mihály Haydntól indultunk, Krusel volt, utána az imént Schubert, egészen csodálatos oktett lassú tétele, ugye, mint minden Schubert tétel, ez is elég hosszú, ezért nem tudtuk az egész tételt meghallgatni, de egészen csodálatos zene, ugye úgy oktett, hogy azt mondtad, hogy a klarinét a főszólista, bár a hegedűsnek is nagyon fontos kiemelt szerepe van, tehát klarinét, hegedű, egy vonós négyes, két hegedű brácsa, cselló, bőgő, ez ugye tehát akkor öt vonós, a klarinét hat, egy-egy fagot, tehát nagyon izgalmas. És azt mondta, hogy egy Beethoven mű volt ennek a mintája Schubert számára.
2: Az Opus 20-as S-dur szeptet.
0: Annak a Beethoven műnek az előadásán kapcsán volt alkalmatok Nikolaus Arnunkunnak eljátszani ezt még a gráci tanulmányai idején.
2: Igen, ez úgy jött össze, hogy a kamarazene tanárunk, Stefan Görner, csellista, ő sokat tanult a kvártettjével Arnunkunnál, és végül is összejött egy szerencsés csapat, és így eljutottunk hozzá.
0: Folytatjuk az utazást, ugye Schubert volt eddig a legkésőbb született zeneszerző, 1797-ben született, és most Brahms felé veszük az irányt, Johannes Brahms, hát ő volt az a zeneszerző, javítsd, hogyha máshogy gondolod, hogy talán Mozartnak és Brahmsnak volt a legnagyobb érzékük ahhoz, hogy megragadják a klarinétnak a lényegét, nem?
2: Így van. Igen.
0: Tehát ugye Mozart számára ez azért lehetett különösen nagy feladat, hiszen Mozart korában még tényleg ritkaság volt ez az egész. Bár salzburgi Mihály Haydn klarinét szólótól indult ez a mai műsorunk, de hát azért tudjuk, hogy Mozart salzburgi éveiben igazából nem hallott klarinétot, és nem is volt lehetősége klarinétosokkal dolgozni. Annál inkább viszont rájött Stadler jóvoltából élete végén, hogy micsoda lehetőségek vannak. És hát Brahmsnak a H-moll kvintetje, a klarinét kvintet, az pedig tényleg Brahmsnak az egyik szerintem legcsodálatosabb műve.
2: Igen, és hát ez a klarinétra írt kamara irodalomnak ez egyik csúcsa. Nyilvánvaló, hogy itt pedig ugyanúgy, ahogy a Beethoven szeptet és a Schubert oktet között nagyon sok a hasonlóság, itt is a Mozart A-dur kvintetje igencsak inspirálta a Brahms H-moll kvintettet. Itt a klarinét is nagyon érdekes, hogy ez a hangszer, amire ez készült, ugye ez Richard Mühlfeld nevű klarinétosnak íródott, ekkor Brahms már letette a tollat, és azt mondta, hogy többet nem komponál, míg nem találkozott Richard Mühlfelddel, aki Weber klarinét versenyeket játszott.
0: Ugye ez már a zenekari művek után volt. Tehát a zenekari műveknél azt hiszem a kettős verseny volt az utolsó. Igen. Tehát az A-moll kettős verseny, ami hegedűre és csellóra íródott, ott egy csellista volt az inspiráció, és Brahms több kettős versenyt szeretett. Akart még egyet írni, de annyira negatívan fogadta a kritika az A-moll kettős versenyt. Őrület egyébként, ha ma belegondolunk, hogy ekkor a remek művet nem voltak képesek fölfogni. De még ha jól emlékszem, még Klára se örült a darabnak, úgyhogy akkor Brahms besokalt, és azt mondta, hogy akkor több zenekari művet már nem ír, de utána még jöttek ezek a darabok.
2: Igen, találkozott Mühlfelddel, aki gondolom nagy hatással lehetett rá. Megírta először az A-moll triót, az Opus 114-es triót, az ugye zongora, cselló, klarinét.
0: És ugye úgy szokott lenni, hogy ezeknél minden klarinétos műhőr oda írta, hogy brácsán is játszható,
2: így
0: ugye?
2: Van. Igen, és különösen igaz ez a két utolsóra, az Opus 120-as két szonátára. Az F-moll és az S-dur szonátára, azt is rengeteget játsszák brácsán.
0: Igen, brácsán talán gyakrabban halljuk őket, igen. Nagyon szép darabok, és ugye a brácsásoknak nincs olyan nagy választékuk gyönyörű művekből, ezek pedig fantasztikus kompozíciók.
2: Igen, és hát ez a hangszer, ami pedig most megszólal, ez már nagyon hasonlít a ma ismert úgynevezett modern klarinétra, de még mindig azért sok a különbség. Ez tulajdonképpen egy klarinétos és egy hangszerkészítő fejlesztette, ez a Bermann-Ottensteiner féle klarinét, ami, ami már nagyon sok billentyű van, majdnem annyi, mint egy modern hangszeren, de a különlegessége az, hogy még nem ében vagy grenadírfából készül, ebből a nagyon kemény fából, hanem még mindig buxusfából, ami a Mozart korabeli hangszerekre is jellemző, és ettől nagyon puha hangja van, és nagyon felhangdús, és ezen Brahmsot játszani vonósokkal azért az egy igazán különleges.
0: Bélhúros vonósokkal természetesen. Igen. Ugye a buxus és ébenfa, én mint volt oboista is meg tudom erősíteni, hogy onnantól kezdve nagyon-nagyon megváltozott az oboának a hangképzése, hogy az anyag, amelyből a hangszer készült, meg lennék lepő, hogy a 18. században létezne ébenfából készített oboa. 18. században sokkal lágyabb fa anyagokat használtak, és ez nagyon befolyásolja a hangszernek a oboa esetében néhol legendássá vált hangindítását is.
2: Igen, igen, hát abszolút persze meg, hogy mit is bír el a buxusfa, ugye sokkal puhább a fa, de itt a klarinét, ez egy nagyon különleges hangú hangszer.
0: Hallgassuk meg tehát Brahms csodálatos H-moll klarinét kvintettjének opus 115, a harmadik tételét, Andantino Presto non assai macon sentimento, nagyon szép tételcím, Erich Höprich játszik historikus Brahms klarinéton, és a London Haydn Quartet játszik.

0: Brahms tényleg örökérvényű remek műve, a Hamburg Klarinét Quintet. Ennek a harmadik tételét hallottuk most. Erich Höprich játszott historikus Brahms Klarinéton, Brahms korabeli Klarinéton, a London Haydn Quartet kíséretével, akik Bélhúrokon játszottak, tehát egy historikus előadás volt. És ugye a harmadik tétel után az ember várja a finálét. Sajnos erre most nincs lehetőségünk, de javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg ezt a művet minél többször. És egyébként miközben itt a zenét hallgattuk, nagyon szép volt ez az előadás, de ugye Sabine Meyernek és az Alban Berg Quartetnek a teljesen hagyományos, ma használatos hangszereken készült felvétele valószínűleg az etalon ebből a műből, mindenkinek ajánljuk.
1: Abszolút, nekem is az volt mindig is az etalon. És arról is beszélgettünk itt közben, hogy ugye a historikus hangszerek, ez már ugye majdnem modern hangszer, tehát már sokkal tulajdonképpen a nagyobb zenekarokhoz alkalmazkodva ez már egy hangosabb hangszer, mint mondjuk egy Mozart korabeli szűkebb furatú klarinét. De érdekes az is, hogy pont Anthony Pay-ről beszélgettünk, aki szintén egy historikus klarinétos is, modern hangszeres is, és historikus klarinétos is.
0: Azt hiszem, ő már nagyon idős, de még él, és néhány évvel ezelőtt egyben a Müpában játszott a újévi Haydn teremtésben a felvilágosodás zenekarral, Fischer Ádám vezényletével, és a próbába volt alkalmam belehallgatni, és hát hatalmasat szól a hangszer. Az ő felvétele is nagyon jók egyébként, tehát a Mozart klarinét verseny, klarinét kvintet Christopher Hagwooddal vette föl, ha jól emlékszem, nem vagyok ebben már biztos, de hatalmas nagy hang, és nem mikrofon trükk volt, mert megerősítettem, hogy élőben is óriásit szólt a Müpában.
1: Hát ő az egyik nagy titán, egyik első nagy titánja a historikus klarinétozásnak, ugye Erich Höprich mellett, meg Lorenzo Coppola mellett. De ugye pont arról beszélgettünk, hogy milyen nagyot szól az ő hangszere, az úgy tudom, ha nem csal az emlékezetem, hogy az egy eredeti, az a B-klarinét legalábbis, az egy teljesen eredeti hangszer, és ez megdönt sok sztereotípiát a historikus klarinétokkal kapcsolatban legalábbis, mert azért ez nem minden hangszerre igaz, de hogy annyira halkak most ezek a kópia hangszerek, hogy valamiért azt gondoljuk, ugye azzal a, végül is azzal a technikával vannak elkészítve, mint a régi hangszerek, de mégis halkabb, puhább, sokkal lágyabb hangjuk van. De ez nem minden esetben igaz. Ezek a historikus hangszerek, amik eredeti hangszerek, azok nagyon nagyot tudtak néha szólni, és ami nagyon érdekes még, hogy van egy hangszer Genfben, a Theodor Lotznak egy teljes épségben fennmaradt klarinétje. Ez a Theodor Lotz volt az a hangszerkészítő, aki az Anton Stadlernek is, Mozart klarinétosának is készítette.
0: Ugye beszélgettünk már előbb a műsorban arról, hogy Mozart klarinét versenye és klarinét kvintetje nem a ma használatos klarinétnak az ősére készült, hanem egy külön, annak egy al változatára, az Unterstücker, tehát ilyen alsó résszel rendelkező basszett klarinétra íródott.
1: Igen, igen, és ami fennmaradt hangszer Theodor Lotztól teljes egészében, az nem egy basszett klarinét, ez nem ez a furcsa, hanem egy hagyományos B-klarinét, de ott messziről látszik, hogy hatalmasak a furatok, a lukak. Egyébként ugye az első felvételt, aki játszotta, Ernst Schlader, aki nekem Grazban a historikus klarinét tanárom volt, ő neki volt is alkalma ezen a hangszeren játszani, és azt mondta, hogy összehasonlíthatatlan a hangerő.
0: Igen, tehát ugye ma nagyon lemezfelvételeket hallgatunk, mikrofonokban gondolkozunk, stúdiókban, koncerttermekben, de abban a korban, mivel semmilyen fajta hangrögzítés lehetőség nem volt, ezért az élő zene az eszenciális volt, akkor elementárisabb hatása lehetett mindenkinek, és valószínűleg, aki ki akart állni, annak hangot kellett képezni abban a korban, hogy magára vonja egyáltalán a figyelmet.
1: Igen, igen, és hát nyilvánvalóan nem volt minden hangszer ugyanolyan, nyilván nem mindegyik szólt ekkorát, mert minden hangszer más volt, nem volt ez a futószalagon gyártott módszer, de az minden esetre biztos, hogy igaz, hogy nagyon sok hangszer hatalmasat tudott szólni.
0: Mozarttal fejezzük be ezt a műsort, hiszen az imént említettük a Brahms előtt, hogy Brahms és Mozart voltak a valószínűleg a két olyan zeneszerző az európai zenetörténetben, akik legjobban ráéreztek arra a csodára, amit a klarinét jelent, és zenekarban is, de hát szóló a klarinétra írott kamarazenében is, és hát mi más lehetne, mint Mozart kvintetje. Néhány esztendővel ezelőtt ezt a lemezre is vetted a Hungaroton számára, az autentik vonós négyesre együtt. Mesélj egy szót arról a klarinétről, amelyen játszol, ez egy basszett klarinét, tehát az a A basszett klarinét, amelyre Mozart a kvintetet és a versenyművet írta.
1: Igen, ez egy nagyon különleges hangszer, mert tulajdonképpen a hagyományos A klarinét az egy E hangig tud lemenni, a basszett klarinét az egészen H-ig, ami nagyon érdekes, hogy arra már nincsen billentyű. A H hangra, az már csak egy luk, de az már annyira lent van, hogy azt a klarinétosok a térdükkel szokták befogni.
0: Ülni kell hozzá.
1: Hát, vagy ülni kell hozzá, de ha az ember áll, akkor meg nagyon mulatságos helyzeteket tud előidézni, de ez benne van a dologban, ezt Mozart tulajdonképpen belekomponálta a versenybe. A kvintetben nincs benne ez a mély hang egyébként. Ennek a hangszernek a története azért érdekes egyébként, mert nagyon sokáig nem tudták, hogy ez a hangszer hogy nézett ki. Erik Höprich, Anthony Pay még az első felvételeiket még egy hagyományos A-klarinéton vették fel, ami meg volt hosszabbítva, mert a kottából tudták, hogy mélyebb hangok is vannak, tehát biztos, hogy hosszabb volt, de még egyenes volt. Egészen addig, amíg a 70-es években egy klarinétos...
0: 1970-es években találtak egy rajzot.
1: Találtak egy rajzot, ami Anton Stadler turnéjáról maradt fenn, ez egy koncertplakát volt. Rigában találták meg, ő ott is eljátszotta a Mozart klarinét versenyt, és ezen le volt rajzolva ez a klarinét, mert tulajdonképpen ezek a koncertek nem is Mozart zenéjével voltak eladva, hanem a hangszerrel. Ez volt a nagyon különleges, hogy ilyen hangszert még soha senki nem látott, és ez erre el kell menni, mert ez nagyon érdekes.
0: Kicsit olyan, mint az állatkertben, hogy ilyet még nem láttak.
1: Igen, úgyhogy... igen. Le is rajzolták, és ez alapján tudták többé-kevésbé rekonstruálni ezt a hangszert.
0: Erre a hangszere, tehát a A hangolású basszett klarinétra írta Mozart két utolsó remek művét, van nem utolsó, de mindenesetre az utolsó időszakból származó remek művét, a klarinét versenyt is, az A-dur kvintettet, utóbbiból, tehát az A-dur kvintettből hallgatjuk meg a zárótételt, Allegretto con variazioni, mai műsorom vendége Egri Márton játszik historikus basszett klarinéton, és az autentik vonósinges kíséri. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél ebbe a műsorba.
1: Én is köszönöm.
0: Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Mozart csodálatos zenéjével szeretnénk önöknek szép délutánt és estét kívánni.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Hétfő este a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. Bartók egyik legismertebb zenekarra írt kompozíciója csendül fel, a zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, valamint a Cseh Dvorák ugyancsak izgalmas zenéje, a 7. D-moll szimfónia. Vezényel Rajna Martin. Szimfonikus muzsika, hétfőn 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarász Zsolt. A lemezelő mai vendége Török Levente, a Miskolci Szimfonikusok volt vezető karmestere, és jelenleg már Aachen város főzenei igazgatója. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és elhozott néhányat kedvenc felvételeiből.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát egy olyan jó 7-8 éve járt itt a lemezelő stúdiójában, épp akkor indult a karrierje a Budapesti Operaházban, talán Hári Jánost és Hunyadikat vezényelt akkor éppen, de már Németországhoz akkor is volt kötődése, most viszont Aachenben főzeneigazgató lett, ha jól tudom, akkor augusztus 1-től szól hivatalosan, és 5 évre ez a kinevezés. Hát Aachen egy nagyon kitüntetett város a német városok közül, hiszen a legfiatalabb főzenei igazgatóként Herbert von Karajan karrierje is itt indult, még nyilván a II. Világháború előtt, de azt hiszem, hogy Wolfgang Zavall is nagyon sokáig betöltötte ezt a pozíciót. Gondolom, ilyen elődök után különösen öröm ebben a városban főzenei igazgatónak lenni.
2: Magasra van téve a léc, ez biztos. Richard Strauss is vezényelt állítólag a színházban Rózsalovagot. Mindenképpen nagy kihívás ez a számomra, egy csodálatos fejezet, amelyet már nagyon várok, hogy a hallgatók el tudják képzelni, egy egészen különleges városról beszélünk, bár kisváros, egy 250 ezres kisváros német viszonylatban, több mint 70 ezer egyetemista tanul a városban, tehát elképesztő fiatal az energiája, mérnökök, orvosok, tudósok, nagy számban képviseltetik magukat, és emellett Aachennek van egy olyan történelmisége, ami szintén páratlan Németországban, Köln, Regensburg, azok a városok, amelyeket még talán említhetnék, de ugye Nagy Károly fővárosáról beszélünk, császári fővárosról, a föníciaiaktól kezdve találnak lényegében hétről hétre mindenféle leleteket a településen. Hihetetlenül izgalmas ez a kettőssége a városnak, tehát azt gondolom, hogy a fürdő mellett, ami szintén híres a romantikában, Wagnertől Flotowig mindenki oda járt, Mendelssohn nyitotta meg a színháznak a működését, hogyha a fürdő, a modern élet, a történelmiség mellett van még valaki olyan, aki ne érezné jó magát a városban, akkor csodálkoznék.
1: És azt mondta, hogy 70 ezer egyetemista van a városban. Őket könnyű megnyerni a klasszikus zenének, és pláne az operának?
2: Ugye, hát ez már egy évtizedek óta zajló folyamat is, illetve diskurzus. Amennyit én láttam az Aacheni Színház és a zenekar működéséből, a válasz az, hogy igen, meg lehet őket nyerni. A színházban már fantasztikus a látogatottság, és nagyon meghatódtam, amikor egy Bohém Élet, vagy egy akár egy Hernáni előadásra is olyan számban érkeztek fiatal hallgatók, illetve nézők, amit nem is gondoltam volna.
1: Tehát akkor még egy ilyen viszonylag, ugye Verdinek ez az operája azért nem annyira ismert, még erre is bement a közönség.
2: Így van, hát izgalmasan kell tállalni az egészet, és az biztos, hogy a digitális világ által nyújtott lehetőségeket muszáj hatványozottan, tudatosan kihasználni. A mai fiatalokat két dologgal lehet, azt gondolom, elérni. Egyrészt ezzel a digitális megjelenéssel, másrészt a szájról szájra való terjedéssel, tehát nem szabad azt lebecsülni, hogy egy-egy fiatal az adott teste jól érezte magát, és aztán másnap elmeséli az egyetemen, hogy srácok, ez milyen jó volt.
1: Hát, hogy kiposztolja esetleg a közösségi médiában, és akkor már is megy a híre. De hogy képzeljük el, mekkora ez a színház, és mennyi opera bemutató van mondjuk egy évben?
2: Ez egy 800 fős színház, egy olyan szép régi ilyen tipikus német színház, ahogy az ember úgy elképzelné magának, és van egy több mint 1000 fős kongresszusi központ, amelynek a nagy termében zajlanak a mi szimfonikus koncertjeink, melyekből mindegyiket megismételjük, tehát két egymást követő nap egyszer-egyszer eljátsszuk ezeket a programokat. Mellette egyébként nagyon sok érdekesség van még, mert többek között Aachenben adják oda Európa egyik legmegbecsültebb civil díját, a Károly díjat. Tehát tavaly von der Leyen kapta ezt a díjat, idén Drág, és akkor mindig játszik a zenekar a kedvenc zenéikből, amiket lényegében ők rendelnek meg tőlünk, és akkor persze az áhányi főzeneigazgatónak kell ezeket a koncerteket vezényelni. Tehát már ez önmagában egy olyan megtisztelő feladat, amit már nagyon várok.
1: Azt olvastam, hogy egy nagyon rangos szakmai bizottság választottak, tehát nagyon sokan pályáznak nyilván a kisebb németországi városok pozíciójára is, de Aachen az tényleg egy kitüntetett hely, és hogy ebben a szakmai bizottságban bizony nem csak aacheniek vannak, hanem úgy olvastam, hogy Kölnből, Stuttgartból is, tehát hogy itt aztán tényleg széles palettából választanak.
2: Ez egy nagyon hosszú kiválasztási folyamat volt, ugye április végén volt a pályázat leadásának a határideje, és én hivatalosan november végén kaptam arról értesítést, hogy én kaptam meg a pozíciót. Volt egy háromfős kívülről érkező szakemberekből álló grémium ebben az egyébként 17 főből álló zsűriben, plusz ugye a zenekar is szavazott, és ez azért fontos leginkább, mert ezen grémium egyik tagjának segítségével, vagy neki köszönhetően, a stuttgarti casting direktor felkérésének köszönhetően jutottam én most idén Stuttgartba, ahol jelenleg is a futó hamupipőke felújításnak az előadásait vezényelhettem, szóval...
1: Ennek is elég nagy híre ment, itt is a közösségi média segítségével. Ugye pont a születésnapján volt az egyik előadás, és ez nagyon megható volt, hogy nem csak felköszöntötték a színpadon, hanem az egész nézőtér elkezdte énekelni a Happy Birthday-t.
2: Igen, ez egy végtelenül megható dolog volt. Ugye Aachenbe elmentem, hogy ki szerencsét próbáljak, és meglássuk, hogy nekem lehet egy újabb német fejezet az életemben, és erre még nem tudtam választ, viszont már meghívtak Stuttgartba, a Stuttgarti Állami Operaházba, ahonnan többek között az én talán legnagyobb idolom Carlos Kleiber is elindult. Egy olyan zenekarral dolgozhattam, ami hozzáértők szerint most a top 3-ban színházi zenekarok között Németországban benne van. Dresda és München után Stuttgartot emlegetik mindig most a legjobb formában lévő zenekarnak, és megérkezem egy ilyen környezetbe, persze az ember fiatal karmesterként azért fölteszi a gesztust, hogy mit

0: is keresek én itt. És az első előadáson a debütáláskor kap egy olyan csodálatos visszajelzést, hogy jó vagy te itt, fiam, és szeretünk téged, hiszen ennek a Hamupipőke rendezésnek a szünetében lényegében egy improvizációs játékot játszottak a mostoha testvérek a közönséggel. Ugye azt kell elképzelni, hogy a Hamupipőke első felvonása 1 óra 40 perc, hát már majdnem egy elektrányi darabról beszélünk, és még csak a szünet kezdődik, utána van még egy második felvonás, és a rendező azt találta ki, hogy a szünet után, ahogy visszajön a közönség, egy picit próbálják föllazítani, földobni a hallgatóságot, és akkor mindenféle éppen aktuális témákról kezdenek el poénkodni, vagy megénekeltetik a közönséget, stb. És itt ez a két nagyon kedves kolléga nő kitalálta, hogy ha nekem úgyis szülinapom van, akkor milyen lenne, hogyha elénekelnék közösen a Happy Birthday-t, ami a 12 éve futó produkció története során is páratlan volt, tehát állítólag ilyen nem történt még meg.
1: Ezek után könnyebb vagy nehezebb a második felvonást elvezényelni?
0: Ezek után már minden mindegy, az ember csak élvezi, hogy ott lehet, és ennyi szeretet öleli körben.
1: Sűrű időszaka van, hiszen Miskolcon bár a főzene igazgatói poszttól elköszön, de első karmester maradt, tehát a miskolciakkal sem szakad meg a kapcsolata, és ugye párhuzamosan ment a Così fan tutte előadásokkal ez a Hamupipőke előadás. Ráadásul a Budapesti Operaházban már több produkciót is vezényelt, de ez volt az első premierje. Ugye az meg azért is nagyon érdekes, mert akkor a legintenzívebb az együttműködés a rendezővel, hiszen amikor már egy futó produkcióba áll be, akkor valószínűleg nem is találkozik a rendezővel.
0: Így van, hát azt kell elképzelni a kedves hallgatóknak, hogy én 2019 óta vezényelek abban a színházban, amelyben én fölnőttem, hiszen mindkét szülőm ott dolgozott, édesapám ott volt karmester, édesanyám a kórusban ott énekelt. Talán nem nagy képűség azt mondani, hogy én haza jövök a Magyar Állami Operaházban, és ezért mindig is külön figyelemmel, erőbedobással, érzelmekkel viseltettem az itthoni budapesti produkcióim iránt, és jó néhány repertoár sorozat elvezénylése után most kaptam először sanszot arra, hogy egy saját produkciót színpadra állíthassak, aminek az volt talán a legnagyobb különlegessége, hogy egy egészen fiatal csapattal dolgozhattam együtt.
1: A Székely Kriszta volt a rendező, és a ugye 6 énekes van, valamelyik énekes ugye több szerepet is, a darab szerint több szerepet is játszik, de mindenki, ugye Kovács Istvánt leszámítva, hát ő a szerepéből adódóan már egy érettebb énekes kell, hogy legyen, de mindenki fiatal volt, gondolom a legtöbben először énekelték ezt a szerepet.
0: Így van, és ez egy fantasztikus szansz volt arra, hogy ezt a csodálatos alkotást tényleg nulláról fölépítsük, és együtt találjuk meg azokat a csodákat ebben a fantasztikus partitúrában, ami 250 éve benne van.
1: És egy olyan népszerű ez az előadás, hogy pót előadást is kellett beiktatni június 7-ére, most itt május közepén beszélgetünk. Valószínűleg Székely Kriszta neve is egy vonzó dolog, hiszen a Hoffman meséit nem olyan régen néhány éve megrendezte, és az is nagyon sikeres előadás volt. Szereti egyébként ezt az új helyszínt is? Ugye amikor legutóbb beszélgettünk, akkor talán még nem is volt túl, akkor volt képben a Szent Iváni Jálom, a Britten Opera, ami szintén az Eiffel műhelyházban volt, egy egészen fantasztikus előadás, szintén fiatal énekesekkel, de ott abban van legalább 20 szólista, tehát az egy igazán nagy falat lehet egy kezdő karmesternek.
0: Ez egy teljesen más feladat volt persze. Én azért szeretem az Eiffel műhelyházat, mert profiljában abszolút eltér attól az Andrássy úti szentélytől, amelyet mindannyian szeretünk. Tehát egészen egyszerűen vannak olyan darabok, vagy olyan típusú produkciók, amik az Andrássy úton nem működnek, vagy nem állnak jól egy ilyen épületnek. Többek között ilyen volt a mi Così fan tutte produkciónk most, amely LED falakon való vetítéssel és egy egészen modern megközelítéssel, fiatalos lendülettel tudott megszólalni. Én azt gondolom, hogy ennek ott van a helye, aki erre kíváncsi, az oda megy el, és pont ezért nagyszerű, hogy ez egy 500 fős terem, hiszen nincs nyomás a vezetőségen azt illetően, hogy jaj, csak sikerül-e megtölteni, hiszen az a réteg, aki erre

0: Mester zavarja valamennyire, vagy egyáltalán nem? Ugye a Valkürök lovaglásából háromszor is talán egy rész kicsit olyan Csillagok háborújára emlékeztető effekttel.
1: Én azt kell elképzelni, hogy a Kozifán tudte adott pillanataiban megjelenne a kórus, akik először elviszik, aztán majd visszahozzák két szerelmes Daliját, és az operaház diszpozíciója miatt nekünk nem volt lehetőségünk arra, hogy a kórus részt vegyen a produkcióban, tehát választhattunk, hogy vagy felvételről éneklik ezt a részt az előadáson, vagy valami más eszközhöz nyúlunk Székely Krisztával, és akkor gondolkodtunk, és mivel egy olyan dramaturgiai pillanatról beszélünk, amely Mozartot sem feltétlenül zeneileg érdekelte, hogy így fogalmazzak, hanem érezhető volt az, hogy egy viszonylag szalop megoldáshoz folyamodott, és az volt a lényeg, hogy ez a váltás, illetve ez az akció a színpadon megtörténjen. Úgy gondoltuk Krisztával, hogy itt lehet valami nagyon mást csinálni, és egy picit ezen keresztül is felfrissíteni, modernné tenni a produkciót.
0: Egy poén lett ebből igazából.
1: Így van, először Guns N' Roses akart lenni, de aztán
0: finomítottak egy kicsit.
1: Aztán egy kicsit szofisztikáltabb eszközhöz nyúltunk. A lényeg az az, hogy Mozart elég modern és elég laza srác lehetett ahhoz, hogy ez neki tetszhessen, hogy így mondjam. És hogy a kérdésére válaszoljak, egy karmestert azt gondolom, hogy akkor kell zavarjon bármi is, hogyha az a zenével ellentétes, vagy a zenei kollégáinak teljesítményének a rovására megy. Az én 10 éves németországi működésem alatt én azt tanultam meg, hogy esztétikáról nem érdemes vitatkozni. Karmesterként én azért vagyok felelős, hogy az este zeneileg minél magasabb szinten legyen, és lehetőleg, mint produkció, minél kerekebb legyen. Én ezt abszolút identitásában, mondani valójában, színezetében passzolónak találtam a produkcióhoz, úgyhogy engem őszintén szóval mindig némi mosolyra fakasztott. Szerintem ez pont egy ilyen könyvbe illő példája volt annak, hogy néha lehet valami merészet húzni, hiszen, ahogy mondja, a közönségnek is nagyon tetszett.
0: Most azt kérte, hogy ne a Kozifán tuttéból, hanem egy másik Mozart műből, és ráadásul ne is operából mutassunk részletet, majd utána megmagyarázzuk, hogy miért pont ebből. Az Es-dur zongora verseny a 271-es köhögjegyzékszámú harmadik tételét hallgatjuk meg. Schiff András a szólista. A Salzburgi Mozarteum Camerata Academica kamarazenekarát pedig Vég Sándor vezényli.

0: Alfred Brendel a világ egyik legnagyobb csodájának nevezte Mozart 271-es köhögjegyzékszámú Ezdur zongora versenyét. Ennek harmadik tételéből hallottunk részletet. Schiff András volt a szólista, a Camerata Akadémikát pedig Vég Sándor vezényelte. Török Levente azt mondta, hogy azért is választotta ezt a felvételt, hogy egy kicsit a modern és a historikus előadásmódról szeretne beszélni.
1: Igen, egy fiatal karmesternek előbb-utóbb meg kell küzdenie azzal a kérdéssel, hogy melyik táborba áll be, vagy ilyen egyszerűen fogalmazzak. Ugye a 20. század közepének romantizáló előadása után megjelent Arnoncourt, és kioktatta a világot arról, hogy hogy kellene Mozartot játszani, és lényegében fekete és fehér Mozart játék lett. Valaki esküszik a modern előadásmódra, valaki esküszik a historikus előadásmódra, és az ember fiatal magyar karmesterként azt érzi, hogy muszáj pozícionálja magát, illetve mivel először az ember csak azzal a csodával szembesül, ami elé tárul, amikor kinyitja bármelyik Mozart mű partitúráját, és ösztönből jönne valami, amit ő csinálna, hihetetlen nyomást érez emiatt. És nekem van egy nagyon kedves barátom, Gyenge Tibornak hívják, ő a Dresdai Staatskapellének a koncertmestere, és amikor neki meséltem ez irányú nehézségeimről, különösen amiatt, mert hogy én a Kozi premierre készültem ugye Budapesten, a válasza Vég Sándor volt, akinek én bár ismertem felvételeit, de nem foglalkoztam annyira behatóan az ő munkásságával, és amikor megismertem jobban az ő felvételeit a barátom tanácsára, teljesen ledöbbentem. Hiszen Vég Sándor válasza szerintem igazából az volt, hogy teljesen mindegy, nem szabad dogmatikusan nézni ezt az egészet. Ha az ember őszintén és ennyire ízesen, ennyire beszédszerűen muzsikálja a Mozartot, és megragadja azt a hihetetlen magával ragadóságát ennek a zseninek, akkor teljesen mindegy, hogy az hogy van előadva, mindenki szeretni fogja.
0: Hát nyilván egy fiatal karmester most találkozik először a Così fan tuttéval, tehát most tulajdonképpen még a repertoár építés van, talán még évtizedekig is, de azért van kedvenc Kozia, tehát van olyan karmester, vagy van olyan előadás, ami nagyon megmaradt önben, vagy ezt félre is kell tenni, mert most teljesen szűzen kell nekiállni ennek a darabnak.
1: Bármilyen meglepő is, Solti Györgynek van egy olyan Mozart felvétele, amit én nagyon szeretek. Nem gondolná az ember, hiszen azért alapvetően a romantikus, sőt késő romantikus vonalat köti Solti nevéhez a hallgató, de pont ezt a jó ízűséget éreztem tőle, ami talán nem is meglepő, ha belegondolunk, mert ugyanaz a generáció nagyon hasonló sorssal, mint Vég Sándor, tehát valószínűleg mind tanáraiktól hasonlót kaphattak, mind egyébként Solti György ugye Toszkanéni asszisztensként kezdett pont Salzburgban. Ha jól emlékszem, pont az ominózus varázshulla produkciónál, ami után Toszkanéni soha többet nem vezényelte a darabot, mert ő nem Mozart karmester, mondta így. A lényeg az az, hogy ezek a felvételek mind Vég Sándortól, mind Soltitól rengeteg erőt adtak arra nekem, hogy a hangsúly az őszinte muzsikán van. Ha az ember őszintén, sokszor ösztönből, de emiatt nagyon autentikusan, szuverénen oda tud állni az ügy mögé, akkor az persze személyes szimpátia kérdése, hogy végül hogyan viszonyul egy adott ember ehhez az interpretációhoz, de biztos, hogy egy érvényes és objektív szempontból sokkal igazabb megoldás lehet, mint hogyha az ember félelemből, vagy akár túlságosan dogmatikusan állna a kérdéskörhöz.
0: De másolni meg ugyanakkor gondolom nem jó senki, tehát az nem jó, hogyha az ember olyan előadást szeretne, mint amit mondjuk Soltitól látott.
1: Különösen fiatalon nem.
0: Édesapja, hát majdnem 30 évig volt karmester az operaházban, Egy kicsit párhuzamos azért a pályájuk, ő ugye a 80-as évek közepén kezdett el vezényelni az Operaházban, Kóródi Andrásnál is tanult, de ő is Bécsbe ment aztán tanulni, és ön is azt választotta, hogy nem a Budapesti Zeneakadémiára megy, hanem Bécsbe. Egy kicsit édesapja példáját követte, vagy miért pont Bécs mellett döntött?
1: Édesapám ösztöndíjat kapott valóban Bécsbe. Neki azt gondolom, hogy mindig is vágya volt nyugodtan jobban megjelenni. Nem volt igazán rá lehetősége, nekem viszont volt, és az ő tanácsára választottam valóban Bécset. Egyrészt azért, mert Bécs évszázadok óta az egyetemes európai kultúra, illetve később a klasszikus zene egyik, hanem a legfontosabb fővárosa. Egészen egyszerűen annyi féle impulzus érhetett, amennyit csak akartam. Tehát a lehető legjobb alapot jelentette Bécs számomra megtanulni a szakmát. És sokkal magától értetődőbb volt a németországi szakmai életnek a kibontakozása, illetve annak a lehetősége, hogy én ott folytathassam tovább, ami nekem szintén nagyon fontos volt. Hiszen bár ez manapság már nem divatos, de nagyon szerettem volna azok közé sorolni magam, akik a régi, klasszikus értelembe véve vett ranglétrát, szakmai ranglétrát végigjárták, tehát mivel én alapvetően a színházból indultam ki, mint karmester, hiszen az Operaházban nőttem föl, az volt az álmom, hogy először vezénylő korrepetitorként egy kisebb német színházban elkezdhessem a szakmát megtanulni, és aztán szépen a lépcsőfokokat végigjárva teljesedhessek ki, illetve kaphasson szányra az én tehetségem és mondani valóm.
0: Hát akkor ebben most olyan középúton járhat, ugye Regensburggal indult, aztán volt Ulm, ott ugye a Covid egy kicsit ebbe azért közrejátszott, aztán volt Schwerin, néhány évvel ezelőtt, és most pedig Aachen. Hát innét már a következő ugródeszka az München, vagy Dresda, vagy Berlin.
1: Amen. A lényeg az, hogy a lehetséges lépcsőfokokat nekem sikerült végigjárni eddig, tehát a vezénylő korrepetitorság után színházi karmester lettem, majd első karmester lettem, majd első karmester lettem egy A színházban, tehát egy nagyon minőségi német színházban. Utána az elmúlt két évben ugye Miskolcon voltam művészeti vezető, ahol elkezdhettem megtanulni, hogy mivel is jár igazán, ha az ember egy ilyen méretű és leterheltségű együttest vezet.
0: És nyilván a szimfonikus repertoárt is építette.
1: Így van, ez mind szakmai, mind emberi kihívásokat jelentett, amiért én nagyon hálás vagyok. Egyrészt a Jóistennek, hogy én megkaphattam ezt a lehetőséget, másrészt a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagjainak, hogy én ezt a fejezetet velük ilyen csodálatosan élhettem meg, és ezek után volt a lehetőleg magától értetődőbb következő lépés, hogy én ezt egy német színház főzeneigazgatójaként tanulhassam tovább. Azért mondom ennyire egyértelműen a tanulást, mint igét, vagy használom ezt az igét, mert ugye a szakmában azt szokták mondani, hogy egy karmester 60 felett már vagy régóta a föld alatt van, ugye rengeteg olyan karmester kolléga van, aki 50-es évei végén egész egyszerűen szívrohamot kap a sok stressz, leterheltség, stb.
0: Miatt.
1: És aztán ugye, hogy 60 fölött pedig lehet, hogy az ember a végén még karmester lesz. Tehát a jó pap és a jó karmester holtig tanul.
0: Kocsis Zoltán egyik kedvenc mondása volt, hogy jó karmester 60 évesen kezdődik, úgyhogy én még szinte csecsemő vagyok, mondta, amikor vezényel.
1: Ez így van, nekem még van minimum 27 évem hozzá, az van majdnem annyi, mint ahány idős vagyok, úgyhogy még nem elveszett a dolog.
0: Már Carlos Kleiber nevét említette, hát azt hiszem, hogy nincs olyan karmester, akinek valamilyen szempontból ne lenne etalon, példakép az ő hátra maradt, nem olyan nagy számú felvétele. És most a bécsi évekhez kötődve, és gondolom egy bécsi újévi koncertről, hát 92-ben volt, hát az már több mint 30 éve, de azt hiszem ezt a bécsi újévi koncertet mind a mai napig emlegetik.
1: Abszolút etalon. Azért választottam ezt a felvételt, mert Carlos Kleiber számomra a karmesterség mozarti zsenie, és pont ez a két újévi koncert, ugye 89-ben is vezényelt már egy ilyen hangversenyt, meg ez a 92-es is, a legjobb példa arra, hogy a legkevésbé érdekesnek vett szakmai kihívásból is lehet csodálatos muzsikálást létrehozni. Ugye mind az operettet, mind ezt a Strauss-i világot, egyébként sajnos nyugaton is, de itthon főleg hajlamosak vagyunk lebecsülni, hajlamosak vagyunk, hát ez csak olyan tingli-tangli zene, így tekinteni rá, és aztán kiderül, hogyha egy ilyen Kleiberi zseni kicsit megkapargatja azt a felszínt, ami az elmúlt évtizedek előadói praxisának hasznos vagy haszontalan tradíciójéból alakult ki, és tényleg csak a leírt hangokat tekinti célnak, és hogy abból egy élő muzsikát kihozzon, akkor milyen fantasztikumot lehet kihozni.
0: Józef Strauss a Szférák zenéje koncert keringőjéből következik részlet. A bécsi filharmonikusokat tehát Carlos Kleiber vezényli az 1992-es újévi koncertem.

0: Joseph Strauss a Szférák zenéje koncert keringőjének részletét hallottuk. A bécsi filharmonikusokat Carlos Kleiber vezényelte 1992-ben a Musikvereinben. Ugye a három Strauss közül volt az egyik Joseph. Hát egy érdekes figura volt, mérnök feltaláló is volt, hát valami utcaseprőgépet feltalált, és azt föl is ajánlott a Bécs városának, emellett festett verseket is írt, de valahogy róla talán kevesebbet beszélünk, mint ifjabb Johann Straussról.
1: Igen, pedig, ahogy az előbb is hallottuk, fantasztikus keringőket írt. Ő volt talán a leglíraibb, legköltőibb a három testvér közül. Johann volt talán a legjobb üzletember, és ugye Edward volt, aki egy ilyen harmadik megtűrt testvérként aztán az örökséget megkapta, miután a két másik testvér meghalt. Kevesen tudják, hogy egész életében depresszióval küzdött, és egy kevésbé pozitív reggelén fölkelt, és fölgyújtotta az egész Strauss-i örökséget. Konkrétan a Strauss család kéziratainak a legnagyobb része az másolat, mert az eredeti odaveszett, és annak köszönhetjük, hogy ezeket a darabokat ismerjük, hogy fantasztikus üzletemberekként lényegében pillanatok alatt rögtön leszerződtek mindenféle kiadókkal az adott mű megírása után, és napokon, heteken belül ezek az új alkotások nyomdában voltak, tehát a darabok első kiadásait ismerjük.
0: Mer egy magyar karmester akkor átálmodni, hogy ha nem is a következő 5 évben, de mondjuk 60 éves koromban esetleg az újévi koncertet elvezényeljen Bécsben?
1: Az nagyon jó lenne. Ugye volt már egy magyar karmester, aki szóba jött, ezt is kevesen tudják, Ferencsik János állítólag már le is szerződtette a bécsi filharmonikus zenekar. Az egyik évre csak közben meghalt a mester. Azt gondolom, hogy ez az újévi koncertprogram minden karmester számára egy elképesztő megtiszteltetés. Ugye a bécsi filharmonikusok azt szoktam mondani, hogy egy kezükön meg tudják számolni azokat a karmestereket, akiket ők tényleg karmesternek tartanak, és mindig ebből az 5-ből választják ki ezt, hogy az adott évben kivezényeljen, tehát már abba az 5-be bekerülni is egy fantasztikus kiváltság. De hogy az előbbi bejátszásból is hallottuk, az a rubátó, az a hihetetlen érzelmesség, az a közben megdöbbentő precizitás, amivel ez a zenekar ezt a repertoárt zárójelben is tudja játszani. Azt gondolom, hogy minden karmester kollégának szárnyakat adhat, illetve szárnyakat adna, hogyha sansza lenne őket vezényelnie. Szokták is mondani Bécsben, hogy bizonyos darabokat a zenekar nem, hogy karmester nélkül, hanem becsukott szemmel is el tudna játszani. Sokszor ez az érzése van az adott koncerten ülve az embernek, de aztán jön egy Carlos Kleiber, és csinál valami olyan csodát, amit a bécsi filharmonikusok is azóta emlegetnek.
0: Hát igen, ez lehet egy nagy dolog, hogy tudjon egy karmester még valamit mondani a bécsi keringőkről a bécsi filharmonikusoknak. És azt hiszem Carlos Kleiber tudott, és ugye hát halljuk a végeredményt. Kodály művel folytatjuk a Fölszállott a páva variációkból, mutatunk egy részletet, mégpedig azért, mert tavaly be kellett ugrania, megbetegedett Keller András, és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar fölhívta, hogy a Zeneakadémiai koncertet, ráadásul az egy kitüntetett koncert volt, hogy vezényeljem. Hogy reagált, amikor megcsörrent a telefonja? Németországban volt akkor is, gondolom.
1: Bécsben. Az volt az érdekes, hogy éppen a Dresdai Staatskapelle jött turnézni Bécsbe, és az ottani ismerőseimmel, barátaimmal ültünk be egy ilyen szombat délutáni, egyébként szülinapi köszöntésre, pont egyébként Gyenge Tibort köszöntettük születése napján, és az volt a megdöbbentő, hogy valahol egyáltalán nem volt megdöbbentő a szituáció, ugyanis már nem az első volt, hogy én ennyire őrült módon beugorjak valamibe. Például Ulmban volt olyan Lammer Mori Lucia előadás, hogy én még életemben nem vezényeltem a darabot, és 7:30-kor fölhívtak, hogy a 8:00-kor kezdődő előadásba tessék már 2 héttel a tervezett beállásom előtt beugrani, mert a főzeneigazgató úr áll a tükörjégen az autópályán, és se előre, se hátra. Kell az ilyen beugrásokhoz azért.
0: Miért ezzel a Lammer Mori Luciával? Mekkora volt a vérnyomása, ott 8 óra 5-2 perce?
1: Őszintén szóval az első felvonásra a finálén kívül nem emlékszem. Tehát ott egészen egyszerűen helyt kell állni, és amikor az ember megérzi, hogy na, ez azért rendben lesz, működni fog, mindenki nagyon oda teszi magát, ugye ilyenkor, mert nem mehet sérülőból a dolog. Persze. Csapat. Ugye hát a Lammermuli Luciát éneklő énekesnőről azt se tudtam, hogy milyen koloratúrát énekel, tehát csak annyit tudtam kérni az ügyelőtől a 8-as kezdés előtt, hogy addig ne kezdjük el az előadást, még mindenkinek be nem mentem az öltözőjébe, és legalább annyit mondtam, hogy hello, én fogom vezényelni a mai előadást, és egyébként tessék egyértelműen muzsikálni, ott leszek, kísérem. Mert ebben biztos voltam, hogy a zenekar annyira partner lesz benne, hogy ez sikerülni fog. Aztán végül is egy nagyon szép előadás kerekedett ki belőle. Szóval, hogy az ilyen beugrásokhoz egészen egyszerűen bátorság is kell, merészség is, illetve annak a tudata, hogy az ember gyorsan tud tanulni. Ugye itt egy magyarországi bemutatóról is beszéltünk, Gyöngyösi Leventének a Divertimentója ment, aztán a Bartók Divertimentó, amit én bár nagyon szerettek, de soha nem csináltam, és soha nem tanultam. Utána jött Weinernek a zongora versenye, Balázs János zongora játékával, tehát azért ott is föl kellett kötni a gatyát, egy ismeretlen darabbal, egy Kossuth Díjas művész társaságában, és aztán jött még egy páva variációk, tehát lényegében 4 olyan darabról beszéltünk, amiből bár valamennyit ismertem, de soha nem foglalkoztam tüzetesebben vele, szombaton fölhívtak, hogy hétfőn próbálnék-e, tudnék-e próbálni. Mondtam, hogy hétfőn nem, kedden igen, hétfőn tessék szólam próbázni, és aztán kedden meglátjuk, hogy együtt mire jutunk, és őszintén szóval életem egyik legcsodálatosabb hete sikeredett.
0: És hogy képzeljük ezt a vasárnapot és hétfőt?
1: Úgyhogy volt nekem egy csodálatos mennyasszonyom, aki erején felül odafigyelt arra, hogy én igyak, egyek, néha át is öltözzek a pizsamából, de hogy hát egyértelmű volt, hogy akkor ott 48 óra tanulás van, mert egyébként nem jutok a végére. Nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt én megkaphattam tőle. Azt gondolom, hogy a jegyességnek egyébként pont ez is egy fontos feladat, hogy kiderüljön, hogy az ilyen viszmajor helyzetekben párok hogy tudnak együtt működni, úgyhogy ez a része pipa volt a dolognak. A másik része pedig az, hogy aztán kedden reggel egy olyan zenekar előtt álltam, akik Kocsis Zoltánnal, előtte meg Ferencsik Jánossal játszották évről évre a legcsodálatosabb Bartók alkotásokat, és akkor én a Bartók Divertimentóval kezdtem a próbámat. Egyrészt egy hihetetlen pillanat volt, tehát, hogy akkor most én ehhez mit szóljak hozzá című.
0: De rögtön elfogadta önt az együttes? Vagy hálások
1: ugye már
0: is voltak,
1: ismertük egymást, és őszintén szólva a fiataloknak járó szkeptikusság még azért az én névjegyemen is rajta volt, de talán pont azért, mert egy ilyen helyzetben az ember sokkal inkább rá van utalva a zenekar bizalmára, szeretetére, bajtársiasságára. Én úgy álltam ehhez, hogy oké, akkor most nézzük meg, hogy mit tudunk ebből kihozni. Különösen úgy, hogy hála Istennek azért próba mennyiség állt rendelkezésre, hiszen ez a Magyar Klasszikus Zene napján volt ez a koncert, Kocsis Zoltán
0: születésnapján.
1: Ezért lehetőség volt arra, hogy egy kicsit műhely munkát végezzünk. És abban a pillanatban, hogy én a Bartók Divertimentóhoz így álltam hozzá, hogy akkor most fejtsük meg egy kicsit együtt, hogy mi is van. Nyilván azzal a 5% minusszal vagy plusszal, ahogy nézzük, hogy azért még én se álltam a helyzet magaslatán az első próbán. Ennek az üzenete annyira jól megérkezett a zenekarhoz, hogy pillanatok alatt kéz a kézben jártunk a történet sikerességében való érdekeltséget illetően.
0: Most a Kodály művet választotta, a páva variációkat, akkor gondolom ez nagyon jól sikerült, hogyha pont ezt szeretné megmutatni a hallgatóknak.
1: Igen, mert akkor már minden nehézségen túl voltunk, hogy így fogalmazzak. Ugye a páva variáció is egy nehéz darab, de azért azt mégiscsak játszotta a zenekar az elmúlt években, a Gyöngyösit egyáltalán nem, a Bartóktól ők is érezhetően azért ha nem is tartottak, de tisztelettel viseltettek a darab iránt. A Weiner ebből a szempontból jobban adta magát, és kísértük Balázs Jánost, ahogy csak tudtuk. És a Kodály az egy olyan öröm muzsikálás lett, amit a közönség is egyébként a végén megérzett, hiszen egy olyan ovációt kaptunk, amit én sose fogok elfelejteni, hála Istennek, hogy nem csak rádió, hanem TV felvétel is készült róla.
0: A Páva variációk záró perceit hallják, tehát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik Török Levente a karmester, a felvétel pedig 2025 májusában a Zeneakadémián készült.

0: A páva variációk részletét hallották, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Török Levente vezényelte 2025-ben a Zene Akadémián. A közönség nagy ovációval fogadta ezt a darabot, de most, hogy Aachenben főzeneigazgató lett, gondolom, hogy a zenei programot összeállíthatja. Előfordulhat, hogy mondjuk egy páva variációt hallhat az aacheni közönség a következő években?
1: Mindenképpen azt kell elképzelni, hogy a szimfonikus bérlet sorozatnak a kialakítása az abszolút az én kezemben van. Az, hogy a színházban milyen produkciót játszunk, azt az intendánssal közösen döntjük el. Üröm az örömben, ha szabad így fogalmazni, hogy túl sok a nagyszerű magyar muzsikus és magyar komponista, akiket én nagyon-nagyon szívesen mutatnék meg az aacheni közönségnek, hogyha csinyán kell bánni azzal, hogy az első évben, amikor megjelenik a magyar főzeneigazgatóra, akkor hány magyart mutat meg nekik.
0: Ez úgy lehet, hogy egy Beethoven, vagy egy Mozart, vagy egy bármi mellé, vagy egy romantikus muzsika mellé becsempészni.
1: Így van, a szezon harmadik szimfonikus programja, az pont egy ilyen lesz, ahol galántai táncokkal kezdünk. Aztán
0: az azért ismert egy nyugat-európai fülnek, és azt nagyon sokszor adják, és nagyon szereti is a nyugat-európai közönség is.
1: Hála Istennek!
0: De majd, ha egy páva variációt hallanak meg, és az együttesnek is az nyilván új lesz, a galántait azt már lehet, hogy játszották, vagy a Hári szvítet.
1: A folytatás is új lesz, hiszen a hullapelyhes variációt a Dohnányitól játsszuk Balogh József zongora játékával, és a második részben egy Brahms negyedik szimfónia jön, úgyhogy...
0: Remek párosítás.
1: Köszönöm szépen. Tehát mindenképpen igyekszem majd nem csak komponistákat, hanem magyar muzsikusokat, illetve énekeseket is ott megmutatni a közönségnek.
0: Dohnányi például még itthon is évekig nem volt játszott szerző. Nyugat-Európában Dohnányi neve mond valamit?
1: Sokkal kevesebbet, mint kellene. Tehát mind Dohnányi, mind Poulenc számomra olyan szerzők, akikről méltatlanul keveset beszélünk. Mind a ketten elképesztő autentikus hanggal rendelkeznek. Négy ütemből tudom, hogy Dohnányi, vagy négy ütemből tudom, hogy Poulenc. Elképesztő módon hangszerelnek, hihetetlen szellemes muzsikát írnak. Dohnányinál szerintem csak Haydnnek volt jobb humora a zenetörténetben. Tehát igazából nem is értem, hogy mi beszél az ellen, hogy őt, illetve őket többet játszok, de igyekszem ez ellen tenni. Egyébként a MÁV szimfonikusokkal lesz a Magyar Kultúra napján jövőre, január 22-én a Zeneakadémián egy koncertem, ahol pont emiatt a Dohnányinak a második szimfóniáját fogjuk előadni, ami szintén egy olyan alkotás, hogy szerintem senki nem hallott róla, engem beleértve, aki nagy Dohnányi fanatikus, és meghallgattam, és teljesen lehidaltam, hogy ilyen mai szóval éljek, hogy mennyire tökéletes alkotás, és hogy a fenébe lehet, hogy erről mi nem hallottunk.
0: Már tanulja is akkor a darabot?
1: Persze.
0: Richard Strauss-szal folytatjuk Ariadné Naxos szigetén, ez már nem ismeretlen önnek, hiszen az ulmi időszakában ezt az operát el is vezényelhette, és Christian Thielemannnal hozta el, azt mondta, hogy tőle tanult úgy a legtöbbet, hogy még mesterkurzusán sem vett részt, viszont rengeteg próbáján és előadásán már részt vehetett.
1: Így van, úgy gondolom, hogy Thielemann a mai karmesterek közül az a dirigens, aki a régi nagyok szintjén van, aki leginkább a csodák számában és minőségében, amiket alkotott, fölveszi a versenyt a régiekkel, illetve talán abban is, hogy neki van egy olyan hihetetlen, felismerhetően kialakult hangzásvilága, ami valahogy minden egyes zenekarnál visszaköszön. Tehát bár hallja az ember, hogy ezt a berliniek játsszák a Thielemannal, de rögtön tudja, hogy ezt a Thielemann vezényli. Én tőle két dolgot tanultam, ha szabad így fogalmazni. Egyrészt a piánókban, illetve pianissimókban való hitet. Sosem fogom elfelejteni azt, hogy én Árnyék nélküli asszonyt hallgattam vele Bécsben, sőt próbáira is beülhettem. Én soha, se előtte, se utána olyan halkan a bécsi filharmonikusokat játszani nem hallottam. És neki még mindig sok volt, és amikor az ember azt gondolta volna, hogy ennél lejjebb már nincsen, akkor még mindig lehetett, és mindez minőségben.
0: Meg hát itt meg kell találni az arányérzeket, hogy ne legyen azért modoros valami, nem?
1: Így van, meg ne erőszakoljam meg a szerencsétlen részhúvósokat, hogy 4,5 órán keresztül piano és pianissimo között kell csak játszani, de hogy az arra való törekvés, hogy ilyen piano-pianissimokkal az ember valami egészen megkapó, valami különleges pillanatot hozzon létre. Azt hiszem, én ezt tanultam tőle. Ez egy elképesztő bátorságot jelent, amit fiatal karmester talán nem merne megtenni, hiszen tart attól, hogy majd mit mondanak a zenekari tagok, ha még ez még mindig nem elég, és még egyszer szeretné ismételni azt az adott részt. A másik pedig az az, hogy az operában én ugye alapvetően olasz repertoárban civilizálódtam, ahol szintén megvolt annak a tudatossága az itthon vezénylő karmestereknél, hogy a tempót alapvetően az énekelt anyagnak a sajátossága határozza meg, illetve az adott énekesnek a kvalitásai. De a Thielemannnál éreztem talán legeklatánsabban az azért való legvéresebb, izzadságosabb és valahol legszebb értelembe vett küzdelmet, hogy az a Wagner opera, vagy az a Richard Strauss opera, aminek a végén majd meg kell érkezni oda, ahova, annak egy olyan hosszú folyamata és hosszú lélegzése legyen, ami ezt a kívánt pillanatot előidézi, vagy megteremti, és közben hogy tudom mégis én karmesterként kiszolgálni az adott énekes, vagy az adott zenei részt, amit ott meg kell valósítani.
0: De egyébként azt mondják, hogy ő egy elég kemény ember hírében áll, hogy milyen ő a próbákon. Azt ugye viszonylag kevesen láthatják.
1: Meglepően sokat muzsikál, és sokkal kevesebbet beszél. Ez is egy nagy tanulság volt számomra. Ugye fiatal karmesterként az ember hajlamos arra, hogy mindig leállítsa, és akkor elmagyarázza az egyébként nagyszerű művészeknek, hogy ott mit is kellene csinálni. Fiatalként sokszor kapja meg az ember a választ, akár egy szünetben jó szándékkal, akár a próba alatt kevésbé jó szándékkal, hogy mutasd. Most a Thielemann ezt csinálja, és ebben csodálatos. Lényegében egyszer nem vezényli az adott pillanatot ugyanúgy, de ezzel ráveszi a muzsikusokat, illetve az énekes partnereket arra, hogy ezerrel figyeljék, hogy ő mit gondol, illetve hogy mindenki érdekelt legyen az adott pillanat spontán történésében.
0: Richard Strauss Ariadné Naxos szigetén című operájából a címszereplő áriáját halljuk. Szojle Iszokoszki finn lírai szoprán énekel, Christian Thielemann vezényli. Bécsben 2021-ben készült a felvétel.

0: Richard Strauss Ariadné Naxos szigetén című operájából Ariadné áriáját hallották. Szojla Iszokoszki énekelt, a bécsi filharmonikusokat Christian Thielemann vezényelte. 2021-ben Bécsben készült ez a felvétel. Török Levente a vendégünk. Hát amikor még egy régebbi interjúban megkérdezték Göntől, hogy melyik volt a legjobb együttes, amit eddig vezényelt, akkor érdekes mód az izlandi opera zenekarát neveznek. Mondta, hogy most már Stuttgart azért bőven fölzárkózott, de hogy lehet az, hogy egy ilyen pici kis országban, ott ugye Pillangó kisasszonyt vezényelt?
1: Ezt én se tudtam megfejteni, őszintén szólva, azon kívül, hogy nagyon jó körülmények között működik ott a zenekar, tehát nagyszerű muzsikusokat tudtak szerződtetni külföldről is, de a zenekarral ugyanaz a pozitív élményem volt, mint egyébként az egész országgal. Abszolút nem előítéletektől vezérelve északi népként viselkednek, hanem olyan melegszívű, nyitott embereket ismertem meg bennük, ami azt gondolom, hogy talán a legfontosabb kulcs lehetett ehhez a csodálatos Puccini darabhoz, annak az érzelmi fűtöttségéhez, illetve ahhoz a rugalmassághoz, ami egy ilyen darabnak a játszásához kell.
0: Szívesen vissza is menne, hogyha visszahívnak?
1: Azt gondolom, hogy ez egy ilyen Stockholm-szindróma, mert én télen vezényelhettem ott Pillangó kisasszonyt, ami azt jelenti, hogy mivel tömbösítve dolgoztunk, 10-től 3-ig, 4-ig próbáltunk, amikor az ember próbára ment, akkor még sötét volt, amikor az ember a próbáról hazament, akkor már sötét volt.
0: Hú, hát azért depressziósnak is lehet lenni.
1: És közben mínusz 25 fok. Hihetetlen extrém időjárás volt, tehát azt képzeljék el a hallgatók, hogy sosem fogom elfelejteni, a Butterfly-nak az egyik monológiát próbáltuk, ami mondjuk olyan kb. 8-9-10 perc, és egy olyan próba termünk volt, ami üvegfallal volt ellátva. Hát láttuk, hogy kint mi zajlik, ami az időjárást illeti. Szakadó esőben kezdtünk el próbálni, körülbelül 5 perc után kisütött a nap, majd amikor véget ért, majd mire véget ért a monológ, már szakadt a hó. Az, hogy nálunk napokig, sőt néha 2 hétig ugyanaz az időjárás van, az számunkra elképzelhetetlen. Ennek a rapszódikusságát megélni, az egy egészen különleges élmény, persze az északi fénnyel, amiben nekem is volt szerencsém végül, és azzal a fajta, az előbb elmondott hihetetlen nyitottsággal, és kedvességgel, és melegséggel, amit ez a nép külföldiek irányában mutat, egy abszolút jelölt arra, hogy egyszer én még oda visszamenjek.
0: És beszélgettünk a nagy énekesekről is, hát azt nem gondoltam volna, hogy José Carrerasszal még sikerült együtt dolgozni egy gála koncert keretében.
1: Igen, én vezénylő korrepetitor voltam Regensburgban, amikor az ottani regensburgi nyári fesztiválon, amit a helyi főnemesi család Gloria von Thurn and Taxis pénzzel, akiknek egyébként magyar vonatkozása is van, hiszen a Széchenyi családnak is leszármazottjai, nem csak az angol királyi udvarnak. Az ő szervezésükben minden évben megjelent egy ilyen világhírű énekes, és sosem fogom elfelejteni, hogy az egyik délután fölhívott a színháznak a, azt hiszem, hogy egyébként PR-osa, tehát, hogy aki a kapcsolatokért volt felelős, hogy te Levente 3 nap múlva jön a Carreras énekelni ide, hogy kellene neki egy ilyen áténeklő próba, ahol a gála koncert műsorát át tudja venni a karmestere, hogy lenne kedve zongorázni. Hát én ott persze dobtam egy hátast, és a kezdeti izgulás után baromira megörültem annak, hogy hát azért mégiscsak én együtt dolgozhatok a Carrerasszal. Még nem odaértünk a szállodaszobába, ahol be volt készítve már a zongora, megérkezett a próba előtt 5 perccel José Carreras, kifogástalan öltözékben, frissen mosott hajjal, olyan parfümmel, hogy még férfiként is azt mondta az ember, hogy hú az anyját, és egy olyan fajta eleganciával, nyájassággal, barátsággal, kedvességgel próbálta végig azt a próbát, hogy sose fogom elfelejteni, mint ahogy azt a történetet sem, hogy ráadásként a Non ti scordardi me című nápolyi számot énekelte a szoprán vendégművésznővel közösen, és a refrén egy adott pillanatában valami egészen érdekeset énekelt a Carreras, és rögtön leintette a egyébként bizalmas kapcsolat, bele bizalmas kapcsolatban álló karmester, hogy te Hozi, ez mi volt ez? Hát miért? Kérdezte a Hozi, hogy lehet, hogy te ott egy hamis hangot énekeltél. És akkor így gondolkozott a Hozi, és azóta válasza, hogy most te azt akarod nekem mondani, hogy én 40 évvel ezelőtt rosszul tanultam meg ezt a dalt. És akkor így egy picit a levegőben maradt, és mindenki várta, hogy akkor most hogy reagál a Carreras. És ugye ilyenkor ezek telnek a másodpercek, és egyre feszültebb lesz a légkör. Mindenki azért egy kicsit sajnálta volna, hogyha ottan félre megy ez a produkció. És legnagyobb meglepetésünkre egyszer csak elnevette magát a Hozi, és azt mondta, hát gyerekek, ahhoz képest, hogy én csak fél évet jártam a Valenciai Egyetemre, elég sokat tudok nyújtani, nem? És akkor mindenki elnevette magát, mentünk tovább, és amit sosem fogok elfelejteni, az az volt, hogy ugye az ő számait előre vettük, hogy ő a esti koncert előtt még többet tudjon pihenni, és amikor végzett ezzel a non discordardi mellvel, akkor körülbelül 3 lépésre volt az ajtótól, és búcsúzás után kifordulhatott volna, de ezt nem így tette, hanem cserébe átjött az egész szobán, oda jött hozzám, és csak annyit mondott, hogy nagyszerűen muzsikáltál, minden jót kívánok. És utána kiment a teremből. Szóval az a fajta szakmai nagyság, amit mindannyian ismertünk, párosult egy olyan hihetetlen emberi méltósággal, hogy ő tudta, hogy annak a fiatal srácnak, aki ott ül, mennyit jelent.
0: Ez mennyit jelent ez a mondat, és hogy ő 20 év múlva is idézni fogja valószínűleg.
1: És körülbelül 5-tel több lépésbe került, meg még 5 másodperce, amíg elmondta ezt nekem.
0: Gondolom egy másik nagy izgalom lehet, amikor az ember ős bemutatót vezényel, ez is megtörtént, a miskolci szimfonikusokkal játszották Vajda János szimfóniáját. Ez egy nagyon különleges szimfónia, hiszen van benne kórus és szólista is. Azt mondta, egy kicsit az ellenpontja talán Beethoven 9. szimfóniájának, vagy ebből inkább csak egy humort csináltak Vajda Jánossal?
1: A szerző nyilatkozta így, hogy őt az inspirálta, hogy az örömóda mennyire népszerű, és ő inkább egy bánatódát írt akkor ennek cserébe. Viccet félretéve, a Vörös Marti az Emberek című versére íródott ez a 4. tétel. Egy olyan vers, amit őszintén szólva én nem ismertem, de ajánlom a hallgatók figyelmébe. Talán az egyik legszebb és legmegrendítőbb magyar vers, ami valaha íródott. Miskolci művészeti vezetőként különösen, de nyilván a jövőt tekintve általánosságban is. Én ezt egy fontos missziómnak tartom, hogy oké, hogy játsszuk Beethovent, meg Richard Straussot, de hogy új műveknek is születnie kell, hiszen egy idő után mit fogunk játszani, hogyha közben nem születnek alkotások, és a játéknak az is része, hogy néha rossz alkotásoknak is születnie kell, hiszen egy komponista is csak akkor tud fejlődni, hogyha hallja, viszont hallja azt, amit írt. Komponista kollégák is csak arra tudnak reagálni, hogyha valamit hallanak, amit valaki más írt. Tehát ez elképesztően ösztönzően hathat, hát nem még egy olyan különleges pillanatban, mint ez a Vajda szimfónia, ami számomra a szerző egyik legjobb alkotása, és büszkén mondhatom, hogy a nyíregyházi ősbemutató után a miskolci közönség soraiban is törölgették a hallgatók a szemüket a szimfónia elhangzása után, tehát érezhetően egy kortárs alkotás is meg tudta úgy rendíteni őket, és meg tudta úgy szólítani őket, hogy az ilyen érzelmeket váltson ki belőlük.
0: Majd olyan a szimfóniájának 4. tételét hallják, közreműködik a Miskolci Szimfonikus Zenekar és a Cantemus Kórus, a szólista Sándor Csaba vezényel Török Levente.

0: Vajda János szimfóniájának negyedik tételét hallották, közreműködött a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Kantémusz Kórus és Sándor Csaba. Török Levente vezényelt, és január 26-án idén volt az ős bemutató. Mondom, azért is kedves volt a szívének ez a darab, hiszen Vajda János és édesapja neve összefort, hiszen szinte az összes Vajda darabot az Operaházban Török Géza mutatta be.
1: Így van. Én így nőttem föl, és ezért is volt olyan fantasztikus dolog, hogy most én mutathattam be az első szimfóniáját. Felemelő pillanat volt érezni azt, hogy szabad így fogalmazni, így múlik el a világ dicsősége. És a Töröknek a fia, ugye, ahogy engem Magyarországon sokáig ismertek, szintén elkezdi a Vajda műveket vezényelni és bemutatni, és nekem mindig is nagy örömöm volt és van, és valószínűleg lesz is kortárs darabok bemutatásában, de azért ez a személyes szál, ez sokat dobott a helyzeten.
0: Jazz muzsikával zárjuk, egy lánykéréshez, az ön által megvalósított lánykéréshez van köze, hiszen Malagában kérte meg a feleségek kezét. Talán Malaga még azért is kedves, mert ugye Spanyolországban, Valenciában nyerte meg a karmesterversenyt, és akkor több nagy spanyol zenekart is vezényelhetett már.
1: Így van. Egyrészt vannak olyan darabok, amik életemben engem láncszerűen megtaláltak, tehát például az első Wagner opera, amellyel foglalkoztam, Kovácsházi Istvánnal készítettük elő a Lohengrint, majd életemben először 5 évvel később az első Wagner asszisztencián pont a Lohengrinnel volt. Így voltam én ezzel a következő Bossanova számmal is. Sose értettem, hogy 8-10 éven keresztül miért kerül időről időre elő ez a darab az életemben. Még nem a lánykérés alatt egyszer csak megszólalt az adott bár hangszórójából ez a szám, és minden a helyére került. És mindez Malagában történt, mert a valenciai karmester verseny győzelem után az első zenekar, akikkel én együtt dolgozhattam, pont a malagai zenekar voltak. Én annyira jól éreztem magam abban a városban, hogy azóta is visszajárok, illetve most már visszajárunk ebbe a fantasztikus városba. Egyrészt maga a város is csodás, másrészt az andalúz emberek is, és azt éreztem, hogy a spanyol zenekarok azok, akik az én németes, kimunkált zenei elképzelésemet is értékelni tudják, és azt is, hogy közben én egy alapvetően szenvedélyes muzsikus vagyok, és néha direkt sútba vágom azt, amivel addig foglalkoztunk, ha a pillanat úgy kívánja. Ezt ők abszolút pozitívan élték meg, és ugye a madridi TV és rádió zenekarát is többek között vezényeltem Bartók koncertóval, ha már Bartókról beszélgettünk. Náluk is ugyanez volt az érzésem, hogy jó is lehet ez a kombináció.
0: Akkor most befejezésül csendüljön fel ez a jazz, most már standard mondhatjuk. The Girl from Ipanema, Stan Getz, João Gilberto és Antonio Carlos Jobim muzsikál, Astrud Gilberto énekel.

0: A híres slágert Astrud Gilberto előadásában hallották Stan Getz João Gilberto és Antonio Carlos Jobim muzsikát. Most térjünk vissza egy kicsit még az operára, hiszen júniusban, júliusban is láthatja, hallhatja önt a közönség, traviátákat fog vezényelni. Már nem először, ugye? A traviáta az már volt régebben is.
1: Így van, tavaly nyáron egy osztrák fesztiválon vezényelhettem ezt a darabot a bécsi Staatsoper énekeseivel. Annál is nagyobb öröm nekem, hogy ezt a darabot most ennek a fesztiválnak a tapasztalataival fölvértezve itthon is vezényelhetem, hiszen egyike volt azon daraboknak, amelyet édesapám talán a legtöbbször vezényelt, és én kisgyerekként a legtöbbször megéltem a budapesti gárdával. Úgyhogy a generációváltás, ahogy tetszik, itt is vészesen közeledik.
0: És aztán mondta, hogy már publikus a jövő évad is, Kék Szakállót és Giannis Kikkit fog vezényelni a Budapesti Operaházban, természetesen a saját együttesét, a Miskolciakat is vezényli, és a MÁV zenekartól is van meghívása, de azt mondta, hogy nagyon szép feladatok várnak önre Aachenben, itt a Don Carlostól a Csárdás királynőig eléggé széles az ív, amit vezényelnie kell majd.
1: Fiatal karmesterként nekem célom az, hogy az elején minél szélesebb legyen a repertoár, azt tapasztaltam, hogy minél többféle dologban kipróbálja magát az ember, annál többet tud tanulni belőle, és aztán annál szebben tud később remélhetőleg kikristályosodni az, hogy miben is érzi otthon magát az ember igazán. Csak hogy egy példát mondjak, én abszolút anti-Wagneriánusnak képzeltem magam gyermekként, meg fiatalként, és érdekes módon minden egyes alkalommal, amikor én nyugaton Wagnert vezényeltem, annak lett a legpozitívabb visszhangja. Úgyhogy hát egyre több jel mutat arra, hogy nekem ezt át kellene értelmeznem.
0: Talán egyszer meg lesz egy ring ciklus is.
1: Amen.
0: Török Leventének, Aachen város főzene igazgatójának nagyon szépen köszönjük, hogy két fellépés között eljött a lemezelő stúdiójába így 7-8 év után ismét, és megmutatott néhányat mostani kedvenceiből.
1: Köszönöm szépen nagyon a meghívást, nagyon élveztem.

0: Eddie tartott ma a lemezelő. A jövő héten is vasárnap délután 4 órától várjuk Önöket. Adorjáni Bálint lesz a vendégünk. A színész pályája a Radnótiban indult, majd szabadúszó lett. Jelenleg a Pintér Béla Társulat előadásaiban, valamint Kecskeméten és Győrben játszik. Adorjáni Bálint mutatja tehát meg legkedvesebb felvételeit jövő vasárnap itt a lemezelőben. És ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel közvetlen munkatársaim Boda Eszter és Molnár Ende nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádióhallgatást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Zenetörténeti kuriózumot is hallhatunk a Magyar Rádió gyermekkórusának évadzáró hangversenyén. A hagyományos gyermekkórus repertoár mellett izgalmasnak ígérkezik a Palánták pünkösdi játéka, és még több érdekesség is várható. Vezényel Dinnyés Soma, Szűcs Magdaléna és Vargáné Körber Katalin. A ma délutáni hangverseny felvétele a Zeneakadémia nagyterméből 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
3: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 17 óra 30 perc. Zenei találkozások.
4: Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Gioacchino Rossini Tell Vilmos című operájának nyitánya nem először szerepel műsorunkban, de Weisz Gábor kollégám még mindig talált újabb átiratokat, úgyhogy maradjunk most is ennél a témánál. A svájci hős Tell Vilmos legendája, illetve Friedrich Schiller színdarabja alapján készült az opera, ami Rossini utolsó darabja volt a műfajban. Persze tegyük hozzá, hogy a zeneszerző még közel 40 évig élt, csak az operai munkásságát tekintette lezártnak. A számtalan rádió és tévéműsor, valamint filmek kísérő zenéjeként is megjelenő nyitány, valójában csak az opera részlet fináléja, mindig azt a részletet hallgatjuk kísérő zeneként. A teljes nyitányt 4 tételre lehet bontani, és a zene célja, hogy a svájci Alpok életének ábrázolásával megteremtse a darab hangulatát. Hector Berlioz, aki általában megvetette Rossini műveit, 4 tételes szimfóniának nevezte az opera nyitányt. De ellentétben a valódi szimfóniákkal, amelyeknek jól elkülönülő tételei vannak, a nyitány részei szünet nélkül követik egymást. A hajnal zenei leírása után jön a vihar, aztán hívják a teheneket, a fináléban ez szerepel kísérőzeneként sok-sok filmben, itt pedig a svájci katonák indulója jelenik meg. És bár az operában nincsenek lovak és vágták, ezt a részletet gyakran használják éppen száguldó lovak, egy verseny vagy egy életmentésre siető hős ábrázolására. De mi most hallgassuk meg teljes egészében Rossini Tell Vilmos című operájának nyitányát. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Fischer Ádám vezényli.

Itt azért jegyezzük meg azt is, hogy a leghíresebb átirat nyilvánvalóan Liszt Ferenc munkája, aki 1838-ban készítette el a Telvilmos című opera nyitányának zongora változatát, és a darab már Liszt koncert repertoárjának is állandó műsorszáma lett. De Liszt verzióját egy korábbi műsorban mutattuk már, most szólaljon meg a nyitány orgonán. Edwin Lemar átiratát Thomas Trotter játssza.

akikhez tényleg nagyon illik, legalábbis az Operanyitány utolsó része, a finálé, azok a részfúvósok, úgyhogy következzék most az Évád részfúvós kvintett felvétele. Arthur Frankenthal átiratában halljuk Rossini Tell Vilmos című operájának nyitányát.

Kontrasztként a részfúvósok után az egyik legfinomabb hangszín, a hárfa következik. Ismeretlen szerző átiratában halljuk most a Tell Vilmos nyitányát, Alekszandr Boldacsev játszik hárfán.

Maradunk az ismeretlen átíróknál, ezúttal a Hohner Harmonika zenekar előadásában szólal meg Rossini Tell Vilmos című operájának nyitánya, Rudolf Wirtner vezényel.

és még most is ismeretlen szerző, nem tudjuk, ki készítette az átiratot, de a King Singers ezt választotta, az ő előadásukban következik most a Tell Vilmos nyitánya.

0: Gioachino Rossini Tel Vilmos című operájának nyitánya volt mai műsorunk témája. A műsor végén Gájer Ferenc átiratában a Budapest Ragtime Band játszotta az opera részletet. Kedves hallgatóink, Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Zenetörténeti kuriózumot is hallhatunk a Magyar Rádió gyermekkorusának évadzáró hangversenyén. A hagyományos gyermekkórus repertoár mellett izgalmasnak ígérkezik a palánták pünkösdi játéka, és még több érdekesség is várható. Vezényel Dinnyés Soma, Szűcs Magdaléna és Vargáné Körber Katalin. A ma délutáni hangverseny felvétele a Zeneakadémia nagyterméből 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Hétfő este a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. Bartók egyik legismertebb zenekarra írt kompozíciója csendül fel, a zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, valamint a cseh Dvorzsák ugyancsak izgalmas zenéje, a 7. D-moll szimfónia. Vezényel Rajna Martin. Szimfonikus muzsika, hétfőn 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
3: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
2: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
4: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
2: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Vagyis Tóth Krisztina hangmérnök nevében is köszöntöm Önöket. Németh Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője. Megvallom Önöknek, hogy ebben az évben meggyűlöltem a 92-es számot. A numerológiában általában a számjegyeket külön és összeadva is vizsgálják. Belenéztem. A 9-es a befejezés, bölcsesség, humanitás, lezárás. A 2-es az együttműködés, érzékenység, kapcsolatok, diplomácia szót jelentik. Együtt kiadják a 11-et, ami mesterszám is, és ami erős intuíciót és lelki küldetést jelent. A legtöbb értelmezés szerint ez a szám szimbolizálja egy életszakasz lezárását, esetleg új kapcsolat kezdetét, de benne van a mások segítése, a szolgálat, érzelmi intelligencia és a tapasztalat. Hogy jön ez ide? Nem is tudom. Csak azt tudom, hogy az elmúlt hetekben 92 esztendősen ment el Vásári Tamás, Boros Attila, Helmut Rilling, Sonfai László, és most búcsút kellett vennünk Földes Imre tanár úrtól is, aki szintén 92 éves korában távozott. Milyen szavakat is mondtam az előbb a számok kapcsán? Bölcsesség, humanitás, együttműködés, érzékenység, intuíció, mások segítése, szolgálat, érzelmi intelligencia és lelki küldetés, valamint egy életszakasz lezárása, befejezése valaminek és egy új kapcsolat kezdete. Ezek a szavak mögötti tartalmak nem csak jellemzik Földes Imrét, hanem szinte egy egész életet megrajzolnak. Ő volt az, aki nem csak tanított, hanem figyelt, értett és segített. Aki számára a tudás nem önmagáért létezett, hanem azért, hogy másokat felemeljen vele. Élete csendes volt, mégis határozott szolgálat. Egyfajta belső küldetés, amelyet soha nem hirdetett hangosan, de minden tettében jelen volt. Tanárként, emberként. Példaként. Mindig sajnálni fogom, hogy csak láttam, hallottam előadásait, néha beszélgettünk, de sose volt a tanárom. Megértem azokat a rajongó sorokat, amelyeket jeles művészek írtak tömegével Földes Imre halálakor. Magáról ezt mondta, mint egy arszpoétikát, ha megismerek valamit, szeretném, ha más is megismerné. Ha szépnek találok valamit, szeretném, ha más is szépnek találná. Ez jellemző volt rá. Mindent ismert, és mindent szeretett volna átadni. Minden értelemben a nagybetűs tanárok közé tartozott. Carissimitől Bulezig, Bachtól Bartókig, mindenkiről írt, mesélt, minden stílusban otthon volt, kutatta, kereste a nagyobb összefüggéseket az életben és a zenében egyaránt. Tudtuk, hogy beteg, de valahogy mégis hihetetlen volt olvasni a halál hírét. Igazi legenda volt. Bármilyen zene megszólalhatta illusztrációként ebben a műsorban, hiszen a Máté Passióról ugyanolyan tudással és lelkesedéssel beszélt, mint Stravinsky bármelyik hangjegyéről. Töménytelen jegyzetet, könyvet, tudományos publikációt írt, de ami a legfontosabb, hogy a muzsikusok és a zenéhez nem értő, de zeneszerető emberek lelkében is hagyott hátra kitörölhetetlen emlékeket. Emlékszem, hogy egy koncerten Debussy prelüdjeit játszottam. Ezek végére a francia szerző oda biggyeztett egy címféleséget. A koncert után odajött hozzám Imre, és megkérdezte, hogy tudod, hogy ennek mi az oka? Aztán azonnal elmagyarázta, hogy a francia szerző szándékosan tette a címkéket a darab végére, mert nem akarta, hogy a címek előre irányítsák a hallgató képzeletét. Debussy ezzel azt érte el, hogy a hallgató először tisztán zenei élményként hallja a darabot, és utólag kap egy amolyan ráhangoló képet vagy asszociációt a cím alapján. Így a zene nem illusztráció lesz, hanem önálló nyitott jelentésű élmény. A címek tehát inkább utólagos magyarázó jegyzetek, nem programok. Aztán elmondta, hogy ő kikutatta, hogy a második prelüd címe kettős jelentésű, általában vitorláknak fordítják. De a voile azt is jelenti, hogy fátylak. Elmesélte nekem, hogy nagyon sokat foglalkozott ezzel a fordítással, aztán rájött, hogy Debussy inkább a leperre áttetsző kendőre gondolhatott a komponáláskor. Szóljon elsőként ez a Debussy prelüd, amit akárhányszor játszottam, tanítottam, mindig eszembe jutottak Imre szavai. Rév Lívia zongorázik.

0: Claude Debussy Vitorlák, vagy inkább Fátylak című predügyét játszotta a Földvári Napok keretében Rave Livia egy 2005-ös felvételről. Földes Imre Budapesten született 1934. március 8-án. Az Erkel Ferenc és Prima díjas zenetörténész, a Zeneakadémia egyetemi tanára, a magyar zenetörténet oktatás és ismeretterjesztés nagy hatású személyisége korai életszakaszáról így mesélt egy beszélgetésben.
1: Hogy melyik volt az életemben az a pillanat, amikor már egészen biztos volt, hogy zenész legyek, azt igazán nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy édesanyám zongorázott, és magas fokon, akadémiai szinten zongorázott, akkor hagyta abba a zongorázást, amikor megszülettem. Otthon ő keveset, de azért zongorázott, biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a zene az érdekelt engem. Érdekes, ha visszagondolok, hogy a nagyapám, aki drámaíró volt, és nagyon sikeres drámaíró volt az 1900-as évek elején, híres darabjai mentek itt meg ott, rá nagy szeretettel emlékszem, és emlékszem a könyvtárára. Hatalmas könyvtára volt, és biztos, hogy ez nagyon hatott rám, mert nekem is van egy gyűjteményem könyvekből, hogy jönnek hallgatók, és ránéznek, azt mondják, hogy na, hát tanár úr, ezt mind olvasta, nem, hát ezt mind nem olvastam, ez azért kell, hogy bármikor oda nyúlhassak egy könyvhöz. Nagybátyám is író ember volt, méghozzá regényíró, úgyhogy ők nem a zenei oldalról, de a művészet iránti érdeklődésemhez biztos hozzájárultak. Nem tudom megmondani, hogy melyik volt az a pillanat, amikor eldöntöttem, hogy én tulajdonképpen nem zeneszerző leszek. Engem már diákkoromban nagyon érdekelt az, hogy amit tudok, azt igyekszem továbbadni. Ezt valamikor úgy fogalmaztam meg, hogy amit én szeretek, szeretném, hogy más is szeresse. Ez határozta meg azt hiszem az egész életemet, a pedagógiai munkát, az előadásaimat, amit tartottam akár szakmabélieknek, akár laikusoknak. Nagyon, hogy mondjam csak, ez valami egészen különös öröm fölkészülni bizonyos témából és azt átadni azoknak, akik azt nem ismerik, vagy kevésé ismerik. Nagyon hálás téma. Hát ez az, amit úgy szoktak mondani, nem nagyon jó szóval, hogy ismeretterjesztés, zenei ismeretterjesztés. Ez határozta meg az életemet, és nem hiszem, hogy döntő különbség van, hogy profiknak beszélünk, vagy amatőröknek. Egyszerűen a szóhasználatban kell vigyázni arra, hogy idegen szavakat ne használjunk azoknak, akik nem érték. Ezt meg kell szépen magyarázni. Ez egy gyönyörű munka, és ha visszatekintek rá, legközelebb élnék, ugyanezt az utat járnám.
0: Földes Imre édesanyja felső fokon zongorázott, ami nagy mértékben meghatározta az érdeklődését és a pályaválasztását. Nagyon tudott rajongani mindenért. Hogyan is fogalmazott Lakatos György, fagott művész a muzsikus legendánk halálát követő napon? Borús szívvel virrat ránk a reggel, a gyászoló nap fönt ki sem tekint. A legenda, a lelkesedés, a rajongás tanára, a minden tudás fénye, a még többet úttörője, a tercek kapunyítója, a totemzenék, latin himnuszok szülötte, a kétkedés, keresés, kutatás hegymászója, a miértek, hogyanok homlok ráncolója, a harmóniák, dallamok mosolya, a freskók, krémesek szerelmese, sorolhatnám tovább, de kevés a szó a jelző, a 20-21. Század zseniális, lenyűgöző személyisége, generációk felnevelője, a tanítás és a növendék mindenek előttje. Felkerült, rajongott és csodás zeneszerzői közé. Most már beszélgethet Josquin-nel, Dufay-jal, odaülhet Bird mellé. Isteni társaság! Tanár úr, megváltoztattad az életemet, az a kevés, amit tudok, az a tarisznya, az jó részt a te útravalód. Legyen odafelé áldott utad, és legyen békességed odafönt rajongottaiddal. Mozart egyetlen fagott versenyének harmadik tételét hallgatjuk meg most Lakatos György és az Erkel Kamara zenekar tolmácsolásában.

Mozart 191-es köhű jegyzékszámú B-dur fagott versenyének harmadik tételét játszotta Lakatos György és az Erkel Kamara zenekar. A következő megemlékező, akit idéznék, ifjabb Domahidi László. Érdekes, hogy ő is egy véget nem érő körmondatban fejezte ki érzéseit. Egy korábbi beszélgetésüket idézte fel. Földes Imre mondta, Lacikám, képzeld el, kórházba kell mennem, na de már elnézést akkor, amikor a Mahler második lesz a műpában. Ezt még tavalyi találkozásunkkor mondta felháborodottan az a mérhetetlen tudású, kultúrájú zeneakadémiai tanárunk, akire mindenki imádattal nézett föl, akitől nem csak a muzsika lényegét, formáját és hatását tanulhattuk meg, akivel már főiskolás korunkban közös gondolkodtató játékokkal teli, hol külföldi zenei fesztiválokra, hol hazai kirándulásokra mentünk, akivel azóta is minden évben találkoztunk, hol nála, hol valamelyikünknél kulináris élvezetek közepette, ide sorolva mindenek fölött álló krémest, aki a humort, a szóviccet folyamatos piedesztára emelte számunkra, aki szinte sértetten válaszolt a Zenéről zenére című tévéműsoromban arra a galát felvetésre, hogy de hát tanár úr, nem mindegy neked, ha egy diákod nem tanul és rossz jegyet kap. Hogy képzeled? Hát az a tanárt jellemzi. Ő ment el, a Mahler másodikkal, föl. A feltámadás szimfónia utolsó perceit Kirita Kanava, Marilyn Horn, a Tanglewood Fesztivál kórusa és a Bostoni Szimfonikus Zenekar szólaltatja meg, vezényel Seiji Ozawa.

Gustav Mahler feltámadás szimfóniájának részletét Kirite Kanava, Marilyn Horn, a Tanglewood Fesztivál kórus és a Bostoni Szimfonikus Zenekar adta elő, vezényelt Seiji Ozawa. Most Fülei Balázs zongora művész emlékezéséből idézek. Amikor annak idején meghívtuk az esküvőnkre, nem tudott eljönni, de kaptunk tőle egy zsiráfot. Családtag azóta ő is. Azt mondta, hogy legyen a neve Bumi. A zsiráfra néztem egyből, amikor megláttam a hírt, hogy Földes Imre elhunyt. A kedvenc állata zsiráf volt. Mindannyiunk szeretett tanárura, aki zenetörténetre, művészettörténetre, a remek művek megismerésére, a helyes múzeum látogatásra és mindenek előtt a szépség keresésére, felismerésére tanított minket. Nem is lehet ezt igazán szavakba önteni. Belénk oltotta a felfedezés vágyat, a gyönyörködés képességét, a párhuzamokra való rácsodálkozást, és azt az életre szóló látásmódot, hogy a világban minden időben, nehezekben és könnyebbekben is meg lehet találni a szépet. Iránytű volt ő sokunknak, és az is marad. Benne van a tanításunkban, a zenélésünkben, benne van a gondolatainkban. Az utóbbi hetekben nagyon gyenge volt már. Egykori tanítványai sorra látogatták. Együtt voltunk. Összeköt minket az, amit tőle kaptunk. Nyugodj békében, tanár úr. Egyébként valaki írta, hogy a kórházi ágyban volt vele egy kis plüss zsiráf. André Previn, a kiváló zongora művész karmester írt egy művet, aminek címe A zsiráfok Hamburgba mennek. A műhős bemutatója 2000-ben volt. Ennek kis részletét hallgatjuk meg René Fleming, René Siebert és a komponista André Previn tolmácsolásában.

A zsiráfok Hamburgba mennek. André Previn zeneművének részletét a komponista René Fleming és René Siebert szólaltatta meg. Földes Imre a középiskolai tanulmányai után a Zeneakadémia zeneszerzés szakát végezte el Viski János növendékeként, mellette Bárdos Lajos gyakorolta rá a legnagyobb hatást. Diploma munkáit Farkas Ferenc vezetésével készítette el. Már tanulói évei alatt rendszeresen tartotta lakásán barátainak zene történeti, zene elméleti órákat. A Jeunesse Musicale szervezésében zenei ismeretterjesztő köröket, táborokat vezetett Budapesten és Gödöllőn. Hosszú ideig a Magyar Iparművészeti Főiskolán zenetörténetet, zene elméleti alapismereteket tanított, kórust alapított. Volt a Bartók Konzi tanár, majd a Zeneakadémia rajongott oktatója. Nyugalmazását követően speciális kollégiumot tartott, amire tolongtak a hallgatók. Zenei, művészet történeti tanulmány utakat szervezett és vezetett Itáliába, Németországba, Bach nyomában, valamint fesztiválokra, Ausztriába és Lengyelországba. Most Borbély László zongoraművész szavait idézem. Drága tanár úr, pedig még hány koncertemre meg akartalak hívni, csak hogy szerénytelenül úgy érezzem, hogy ez most egy fontos koncert, hiszen te ott vagy. Hogy tudtál mindig mindenhol ott és jelen lenni? Hogy voltál képes ekkora, már-már végtelen tudással és tapasztalattal ilyen szerény maradni? Köszönöm felejthetetlen zenetörténet óráidat, mit órákat, szemináriumokat, ahol soha nem éreztetted velünk, hogy jóval előttünk jársz. Köszönöm bátorító szavaidat, melyek mindig sokat jelentettek. Köszönöm mérhetetlen szeretetedet, türelmedet, amelyel felém, felénk fordultál. Köszönöm, hogy ismerhettelek, Isten nyugosztaljon békében. Liszt Ferenc zongora darabja következik Borbély László egy gödöllői hangversenyének felvételéről. Szürke felhők.

0: A Szürke felhők című Liszt Ferenc zongoradarab hangzott el Borbé László előadásában, most pedig ismét Földes Imre hangját halljuk.
1: Az nem nagyon érdekelt engem, hogy innen vagy onnan az ember díjakat kap. Nem az a döntő. Azt hiszem a legdöntőbb az, amikor egy diák rámosolyog az emberre, vagy amikor találkozik az ember egy diákkal, és azt mondja, hogy hát ezt sose felejtem el, mert ezt öntől hallottam először. Egyébként ez sokszor előfordul, és akkor mindig úgy csodálkozom, hogy tényleg én mondtam, és akkor mondta, hogy biztos, biztos. És akkor én szoktam mondani, hogy én erre már nem emlékszem. Egyszer megnyugtatott valaki, nem az

0: fontos, hogy ön emlékezzék, elég, ha én emlékszem, mármint, hogy a diák, hajdani diák. Azt hiszem, a díj egy pedagógus életében, művész életében az, amikor kezet fognak vele. Kaptam díjakat. Igen, jó. Örülök neki, hát persze, hogy örül az ember neki, de nem ez viszi előre az embert a munkájába, hanem ha valami hajtja belülről, akkor azért csinálja, és nem a díjakért. Nem tudom, hogy más muzsikus kortársaim hogy vannak ezzel, de az a gyanúm, hogy még akkor is, hogy az egész életünk végül is a zene világában zajlik, az a gyanúm, hogy mindenkinek azért vannak más érdeklődési területei is. Érdekes módon ezek a területek, ezek legtöbbször összekapcsolódtak a pedagógiai munkámmal, mert amikor elkezdtem fényképezni, akkor azért fényképeztem, hogy megmutathassak olyan épületeket, ahol zenészek éltek, vagy olyan épületeket, amelyek a művészettörténet számára nagyon fontosak voltak, mert éppen az Iparművészeti Főiskolán töltött évek alatt én nagyon, hogy mondjam, csak igyekeztem elmélyedni a művészetek történetébe, úgyhogy aztán zenészeket is igencsak erőteljesen a zenetörténet mellett a művészetek felé igyekeztem fordítani. Egy szó, mint száz. Az utazásaim is tulajdonképpen azért voltak, hogy meg tudjak mutatni mindenféle dolgokat, és szinte el sem tudom képzelni, mi van akkor, amikor az ember már nem tanít, mert akkor kinek mutogatja azokat a gyönyörűséges épületeket és különböző látnivalókat, amit hát az ember az életében látott. Más ilyen hobbi, hát van, mert most 2-3 év óta bridgezek, gyerekkoromban valamikor bridgeztem, aztán eltelt vagy 40 év, és nem volt alkalom rá, de most nagy örömmel, és az egy jó kikapcsolódás egyszer egy héten. Hát a könyvgyűjtés, meg az egyéb ilyesmi, hát ezek pompás dolgok, ezek is kitöltik az ember életét, ezek is oda tartoznak a hobbik közé. Úgyhogy a zene és ezek a kis finomságok az ember életét szebbé teszik. Hogy meddig még, ki tudja. Most 77 éves vagyok, hát azért remélem, hogy még van 1-2 év, amit ezek között, a szépségek között eltölthetek.
1: Földes Imre hangját hallottuk. Imre mindent szeretett volna átadni. Szerette a diákokat, és a szeretet kölcsönös volt. Bölcs volt, és bölcsen fogta fel az életet. Egyik kedvence Igor Stravinsky volt. A Tűzmadár fantasztikus befejező perceit hallgatjuk meg. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Marisz Jánszonsz vezényelte.

Igor Stravinsky a Tűzmadár szvitjének utolsó percét játszotta a Bajor Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Maris Jansons. Kedves kollégám Tóth Endre, zenetörténész, Földes Imre 90. születésnapjára írt egy köszöntőt. Én ebből is szeretnék néhány gondolatot idézni. Drága tanár úr, milyen jellemző, hogy azt egy muzikológus általában tudja, hogy melyik évben komponálta Mozart a Figaro házasságát, vagy mikor hunyt el Stravinsky, de a saját életében már kevésbé igazodik el, legalábbis én. Nyilván egy zenetörténésznek nem illene így fogalmazni, de ha jól emlékszem, 1999-ben vagy 2000-ben történt, hogy 8. általános iskolásként elzarándokoltam szülővárosom Nyíregyháza zeneiskolájába, hogy meghallgassam Földes tanár úr előadását Bach Máté passiójáról. A tanár úr pedig most valószínűleg napra pontosan megmondaná, hogy mikor, ha megteszi, ígérem, javítom is a szöveget. Emlékszem, szájtátva hallgattam, ahogy mesélt. A barokk mester esetében sokat emlegetett számmisztikáról, keresztmotívumokról, illetve egyéb szövegfestésekről, fűszerezve mindezt néhány saját élményével, a Bach nyomán tett utazásairól. Ha addig még nem mondhattam Bachot kedvenc zeneszerzőmnek, előadás után megvilágosodtam, megtértem. Ez volt az első emlékem, élményem a most hihetetlen leírni 90 éves Földes Imréről. Később az egyik kurzus Debussyről szólt, akinek végighallgattuk valamennyi művét. Erről él bennem a legtöbb kedves régi emlék, talán nem hagytam ki egyetlen órát sem. Ebben pedig közrejátszott Földes tanár úr közvetlensége, humora. Máig nem feledem azt az óriási pillanatot, amikor az egyik órája után vagy előtt a folyosón átsorogtunk néhányan, én elkezdtem brátyás vicceket mesélni a körülöttem állók szórakoztatására. A társasághoz Földes Imre is csatlakozott, jókat nevetett, két vagy három viccen, majd a legkomolyabb, legszigorúbb arckifejezést öltve egyszer csak megszakította a hahotát, odaszúrt mondatával: a lányom brátyás, és odébb állt. Persze a megfagyott levegő hamar felengedett, megértettük a viccel elütött viccet. Földes Imréhez bárki oda mehetett a Zeneakadémia folyosóján, bárki csatlakozhatott hozzá a büfében, vagy a közeli kifőzde asztalánál, és közvetlen beszélgetésbe elegyedhetett vele. Én nagyon örülök, hogy ilyen bárki lehettem. Tóth Endre szavai után befejezésül Bach Máté passiójának nyitókórusát hallgatjuk meg.

0: Johann Sebastian Bach Máté Passiójának nyitó kórusát a Wiener Sängerknaben az Arnold Schönberg kórus és a Concentus Musicus Wien adta elő, vezényelt Nikolaus Harnoncourt. Végül ismét földes tanár úr szavait idézem. Sokan azt mondják, jobb lett volna később megszületni, elkerülni a náci időket, a második világháborút, az 50-es évek első felét. Mégsem így gondolom. Ha a békességesebb században látom meg a napvilágot, bár kétséges, hogy volt-e valaha ilyen, jóval kevesebb ismeretem lenne arról, mire képes az ember. Hogy tud minden képzeletet felülmúlóan gonosz lenni, és hogy tud minden eddigi tudományos és technikai bravúrt messze túlszárnyalni. A 20. század szégyene, a két világháború, a holokauszt, a gulág, ezzel szemben az én időmben lépett először ember a holdra, győzték le a gyermekparalízist, kísérletezték ki, miként lehet új szívet operálni a régi helyére, találtak rá a televízióra, a számítógépre, a mobiltelefonra, szerkesztették meg a géntérképet. Szerencsés csillag alatt születtem. A retteneteket elkerülve muzsikus lettem. Nem zeneszerző, amiről a diplomám szól. Engem már a zene akadémiai évek alatt az izgatott, hogy miként lehetne másoknak megmutatni, amit szépnek találok. Tartottam és tartok előadásokat különféle témákról mindenféle országban, a Magyar Rádióban. Mindenki zeneiskolája és zenetörténet mindenkinek címmel, a zenét nem művelő, de kedvelő embereknek. Hogy hány ezer előadás van mögöttem, nem számoltam. Minden esetre a TIT József Attila Szabad Egyetemének keretében 2003-ban hirdettem meg a 43. előadás sorozatomat. Kedves Imre, ezek a fejtágítók, élvezetes előadások nagyon fognak hiányozni, de a honlapodon például elképesztő mennyiségű anyagot találni. Köszönjük, hogy ránk hagytad a tudásod, a szereteted, humorod, a természetjárást mindenkinek ajánlottad, azt mondtad, hogy legszívesebben kötelezővé tennéd. Ifjú korom legnagyobb élményei között tartom számon a Magas Tátrában eltöltött visszatérő csodálatos napokat. Semmihez sem hasonlítható, emberformáló, 4-5 órán át menni, feljutni a hegyek csúcsaira, ott felhőkbe burkolózni, vagy a végtelenbe tekinteni. Imre, elmentél a végtelenbe, de velünk maradsz mindörökre, köszönünk mindent. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Fagyas Tóth Krisztina nevében is. Németh Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra!
1: Keddi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló 90 éve született Szabó Csaba zeneszerző, zenetudós, népzenekutató. Az erdélyi születésű művész fiával, a Liszt Ferenc Díjas Gordonka művésszel, Szabó Péterrel együtt elevenítjük fel életútját. Szabó Csabára emlékezünk. Hétfőn, 19 órakor, a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában a Vintage Dolls Forog a lemez című albumát mutatjuk be.
2: Járjunk egyet a ligetben.
1: Időutazásra invitál az autentikus swing vokál trió. Nosztalgiázzunk velük a 30-as, 40-es évek világában. Második korongjuk a feldolgozások mellett immár 7 saját magyar nyelvű dalt is tartalmaz, melyeket Munkácsi Eszter szerzett.
2: Figyelj rám, nagy világ!
1: A Vintage Dolls új albuma kedden 23 órakor a Bartók Rádióban.
3: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
4: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
3: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
5: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
3: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
6: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. 5 civil halálos áldozata van a szombat éjjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy zaporizsjai megyei faluban lévő buszmegállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légi csapások Dnipropetrovskban is. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Szimpátiatüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök a választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A szervezők hangsúlyozzák, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok mellett. Magyar Péter közleményében kínosnak nevezte, hogy a tüntetésen körülbelül 400 ember vett részt, szemben a rendszerváltást akaró milliókkal. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. 150 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója. Petrovai László hozzátette, Agárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg a 31. Aldi női futógálát a Budapesti Városligetben. A szervezők szerint a nevezők közt kiemelkedő volt a fiatalok aránya, de sokan voltak a 60 év felettiek is. Volt családi futás, ahol férfi hozzátartozók is rajthoz állhattak, emellett idén először tartottak esélyegyenlőségi futamot, amelyet fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt teljesítettek. A rendezvényen adományokat is gyűjtöttek a mozgásjavító óvoda új terápiás helyiségének létrehozására. Egyedülálló szarmatakori település részletet tártak fel a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút határában. A Tűr István Múzeum régészei egy építkezés előtti ásatás során lakóházak alapjait, egy kutat és több füstölő kemencét is feltártak. Az 500 négyzetméteres, kiemelt jelentőségű védett régészeti lelőhelyen használati kerámia tárgyakat is felleltek. Az iráni nyelvű lovasnomád szarmata népcsoport időszámításunk után a II. Században lakta be a mai Alföld területét. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt, hajnalban 11 és 17, napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
7: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A nyár egyik legszebb története a Velencei Filmfesztiválról érkezik és Marokkó mesés világába repít. A magával ragadó film a boldogság megtalálása, az újrakezdés ígéretéről és az élet szeretetéről szól. Főszereplője az Almodóvár múzsájaként ismert Carmen Maura. Szerelmem Marokkó, már a mozikban.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
7: Reklámot hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
11: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm kedves közönségünket itt a Zeneakadémia nagy termében, és köszöntjük a Bartók Rádió hallgatóit is. Bece Szilvia vagyok, a mai koncert háziasszonya, és igazán nagy öröm újra együtt lenni önökkel és a fiatalokkal itt a Zeneakadémián, de hát ez ugye mindig azt jelenti, hogy megint eltelt egy év, és megint az évadzáró koncertre gyűltünk össze. A koncert nyitánya egy nagyjából negyedórás összeállítás lesz, és most a fiatalok és karnagyaik kérését tolmácsolom önök felé, mert azt kérték, hogy egyben hallgassák meg ezeket a dalokat, és csak utána tapsoljanak. De utána aztán nagyon természetesen, az fontos. A kórus vezető karnagyáról, Dinyés Somáról tudjuk, hogy számára mindig nagyon fontos, hogy a gyerekeket és a közönséget mindenféle zenei stílussal megismertesse, és ez érvényes lesz a mai előadáson is, hiszen a koncert zeneművei csaknem 800 évet ölelnek fel. Ebben az első összeállításban a középkorba kalauzoljuk önöket a művekkel. A 13. században készült Cortona Kódex egyik énekét halljuk először, ami már nem gregorián, mert már ritmusa van, de még egyszólamú ének. A középkori előadói gyakorlatnak megfelelően szólal meg ez a dallam, ez azt jelenti, hogy különböző hangszer és énekcsoportok váltogatásával egy kicsit megidézik a középkori városokban rendszeresen tartott körmenetek hangulatát. Ezután az európai többszólamúság egyik első példáját, Guillaume Dufay háromszólamú himnuszát hallgatjuk, ez egy húsvéti gregorián dallamra épül. Végül Szőnyi Erzsébet középkori magyar szöveget feldolgozó műve után ismét visszakanyarodunk a 13. századba, és a zenei blokkot a Montpellier Kódex harsány és diadalittas Alleluja dallama zárja. Ez a négy alkotás nyitja tehát a koncertet, és már is köszönhetik a színpadon a Magyar Rádió gyermekkórusának nagy kórusát és a Palánták kórusát, valamint a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának művészeit, Dinyés Soma és Szűcs Magdaléna vezényel. Kedves vendégeink, érezzék jól magukat a koncerten, és jó nagy tapsokkal biztassák a fiatalokat!

A legrégibb zene után hallgassunk most legújabb zenét, Nógrádi Péter néhány éve komponált művét, amelynek előadása egyben ősbemutató a szerző jelenlétében. Köszöntjük a közönség soraiban Nógrádi Péter zeneszerzőt. Ez a mű még a Bartók Rádió Petőfi pályázatára készült, és két Petőfi verset dolgoz fel benne a zeneszerző. A Szállafelhő, Szállamadár című ciklusnak utolsó két tételit énekli most a Magyar Rádió gyermekkórusának nagykórusa, az Ereszkedik a felhő és a Gyere lovam kezdetű tételeket. A Magyar Rádió gyermekkórusának nagykórusát Szűcs Magdaléna vezényli, és Schallinger Foyd Artúr zongorázik, akit többször láthattak és hallhattak már a gyerekek mellett, hiszen szeptember óta ő a kórus hivatalos zongora kísérője. Következzék tehát Nógrádi Péter Szállafelhő, Szállamadár című művének két tétele.

Következzék most egy zenetörténeti különlegesség, amelynek Dinyés Soma röviden az Isteni Ámor címet adta, de az eredeti cím egy kicsit bonyolultabb, viszont érdemes megismerni, így szól. Az Isteni Ámor anima iránt érzett szerelmének álhatatossága a kereszthalálig, amelyre a minap az előadóteremben élő hanggal emlékeztettek húsvéti passiójátékban az emberért szenvedő Istenember drámai bemutatásával. Az eredeti címből az előadóterem fontos, ennek említése egyáltalán nem véletlen, ugyanis a legkorábbi, 1694-ben írt és fennmaradt magyar iskoladráma zene részleteit hallgatjuk. Privigyén piarista diákok mutatták be ezt a darabot, és akkoriban nagyon rangos bécsi zeneszerzők írták, Daniel Thalmann és Albert Turner zenéje. A darab kézirata alapján pedig Dinyés Soma dolgozta fel ezt a művet az újkori bemutatóhoz nagyjából 25 évvel ezelőtt, és most megint színpadra kerül. Viszonylag sok szólótétel van ebben a passiójátékban, amelyet gyermekszólisták, természetesen a kórus ifjú szólistái énekelnek. Gyermekléptékű áriákat, nem könnyű, de gyermekléptékű áriákat írtak a szerzők, hiszen már ők is tudták, hogy fiatal előadói lesznek ennek a darabnak. Következzék tehát az első piarista iskoladráma részlete. A minden tételből az első, második és harmadik felvonásból is hallgatunk részleteket. A Magyar Rádió gyermekkórusának nagykórusa és szólistái énekelnek. Schallinger Foyd Artúr orgonán működik közre. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamara együttesét is köszönhetjük, és Dinyés Soma vezényel, és számomra az a különlegesség, hogy mesélőként csatlakozom a fiatalokhoz.

Amor divinus, az isteni szeretet, anima, az emberi lélek iránt érzett szerelmének álhatatossága a kereszt halálig. A szeretet és a fájdalom szellemei a fájdalmak férfiúját a szíves hallgató figyelmébe ajánlják.

Anima, miután a nap asztalánál pogány módra a fényűzésnek a szokásosnál többet hódolt, megharagszik emberi természetre, amiért az őt egyedül ámor szeretetére kívánja vezetni. Majd a természet és a kegyelem adományaitól fölfuvalkodottan, önhit lelkülettel és szavakkal azzal kérkedik, hogy ő a lehető leginkább méltó bárki szerelmére. Anima a világ örömeitől egy kicsinkét megfáradva, saját énekhangjának bájával önmagát ringatja álomba.

A zene most azt ábrázolja, ahogyan a szerelemtől megsebzett emberi szívet a fájdalom katonái fegyvereikkel kíméletlenül átszúrják.

Irigység és álszentség gonosz örömmel fogadja, hogy álnokság ravassággal akar csapdát vetni Ámornak. Kapzsiság megígéri, hogy a teljesen ártatlan Ámort annak barátja árulja majd el. Kapzsiság 30 ezüstpénzzel ráveszi hűtlenséget, hogy vállalja Ámor elárulását, aminek előkészítéseként felszerelik őt Ámor fegyvereivel, amelyeket álnokság eldobálva megtalált. Ezáltal hűtlenség könnyen elkerülheti az ellenségesség gyanúját, és a semmi rossztól nem tartó Ámort álnok kegyetlenséggel megtámadhatja. A kedvese után kutató Anima a szembejövő hűtlenséget, a fegyverek által félrevezetve, Ámorként üdvözli, de mihelyt a furfangot felfedezi, szemére hányja gonoszságát, és gyengéd érzelmekkel nyíltan megvallja szeretet jegyese iránti vágyakozását.

Az isteni ámor az osztály részéül jutó veszedelmekre gondolva a földre hanyatlik. Lelki gyötrelmei közt atyához imádkozik, amitől megerősödve visszanyeri lelki erejét. Ámort lelki gyötrelmében két angyal megerősíti.

Hűtlenség barátságot színlel, hízelkedve simogatja, végül megcsókolja Ámort. Midőn Ámor visszakéri fegyverzetét, a fájdalom által vezetett lovas csapat rárohan, és barbár hangzavar közepette fogolyként vezetik el. A második rész zárókórusa bemutatja a teljességgel háládatlan emberi nemet.

hűtlenség, elkövetett bűnét utólag megbánva, az árulásért kapott bért visszaadja kapzsiságnak. Dühöngő, rossz lelki ismerete kiengesztelhetetlen fájdalommal gyötri, és a reménytelenség tetőfokán felakasztja magát. Miközben gőg törvényszéket tart és zavarja a nép lármája, megengedi, hogy fájdalom és ostobaság gyalázatos csúfot üzzön ámorból. Ártatlanság kegyelemért könyörög, de irigység és álszentség gyűlölettel vicsorítva még keményebben zúgolódik. Miután ámort korbáccsal véresre verték, a kínzások betetőzéseként fájdalom lovas katonái gyalázatos csúfolódások közepette, gonosz játékból tövis koronával koronázzák és királyként üdvözlik. Anima rákiált a város őreire, vajon látták-e kedvesét?

Ártatlanság, gőg törvényszékén irigység és álszentség ellenében igen szenvedélyes védőbeszédet mond Ámor szabadságáért. Gőg, jól lehet a törvényszék elé idézett Ámor érdekében újra és újra ártatlanságra hivatkozik, végül a keresztre feszítés igaztalan ítéletét mondja ki, hogy így eleget tegyen a lovas katonák zúgolódásának. Ártatlanság az egész pert elveszíti. Ámort kivégzésének színhelyén fájdalom embertelen lovas katonái keresztre feszítik, és a keresztet felállítják. Megérkezik gőg, irigység és álszentség, és közösen nevetgélnek rajta, csúfolódnak vele. Ámor pedig, már-már haldokolva, kedvesének, animának csodás történések közepette, kedvesen leleplezi magát. Utolsó szavaiból ráismerve, és az iránta érzett szer fölött nagy szereteten igencsak elcsodálkozva, a hű anima jegyesének, Ámornak kereszthalálában kíván osztozni. A zárókórus megszólaltatja a szerető anima könnyeit, mivel Ámor az ő szeretete miatt a gyalázatos keresztre felfeszítve kilehelte lelkét.

Korábban a palánták első előadása előtt mondtam, hogy lesz itt még egyszerre profi és közben nagyon aranyos produkció, és el is érkeztünk ehhez. Szűcs Magdaléna másodkarnagy idén alapította meg a Bimbócskák kórusát, egész kis kertünk van már, amely az első és másodikos gyermekek kis csapata. Őket sokan a Magyar Rádió művészeti együtteseinek családi koncertjeiről is ismerhetik. Most a Palánták és a Bimbócskák közös produkcióját hallhatjuk, ez lesz a Galgamácsai népi játékfűzés és gyermeklakodalmas, amelyet Körber Katalin tanárnő tanított be, és természetesen a színpadon is ő irányítja a gyerekeket. Köszöntsük nagy tapssal a Magyar Rádió gyermekkórusának Palánták és Bimbócskák kórusát!

kislány. Mit? Hogy élek a mennyasszony? Az még nem leszek. A nagymamám megtiltotta, hogy figurai mennyasszony legyek, mert akkor igazi nem lehetek. Pedig én az akarok lenni.

0: Én is azért lettem vőlegény.
1: Nem érted, hogy nem kell ezt nekem, te, prücske?
0: Hűnyi, hanem jóját, de megjártam vele. Azt hiszi, hogy ő a legszebb, a lányok eleje. Figyeljétek meg! Ezek után viccet teszek. Feleségül csak is menyecskét veszek. Nini, itt az enyém. Ázsike, legyél a menyasszonyom.
1: Jól van, leszek, ha te leszel a vőlegény.
0: Hogy én ezt a elvállaltam? Megmondom az okát. A nagyapám is a libáknál szerezte a párját. Mindig a jó nagymama volt az ő menyasszonya. Akárhányszor felhangzott a gyermeklánc zaja. Így került a jó nagyapám a nagy kelepcébe, midőn gyermekkorában lépett felnőtt cipőbe. Ha feltörte is a lábát, menni kellett benne, addig, amíg oda nem ért az oltár elejébe. Ott aztán a jó nagyapám mindenre bizonyítottám, s olyan hűséget esküdött, hogy még most is alatt a nyő. Biztatom én, jó nagyapám, ne búsuljon, majd csak lejár. Itt vagyok én, az unokája, ennek a kicsi lagzinak legyek én az áldozata.
2: Éjjjj!

0: syd fejen firre vakt og pyrge kolopot, fejen gata ajában jó, megpusztalmad zavot. Sárkány csúlyát büszkén nótára pengette, időn a nagy mamám a táncba pörgette.
1: Elfelejtél minden búján bánatát,

0: avokád.
1: Hát paprikára?
0: Arra is. Ne verenned őt? Ha jó lesz, akkor nem.
1: Erzsébet, szereted a pistikét?
2: Szeretem hát.
1: Főzöl neki jó ebédet?
2: Főzök hát.
1: Teszel a levesébe egy kanálsó?
2: Még hattal is.
1: Akkor megáldalak benneteket. Legyetek boldogok!

Csillogó szemű apróságok után csillogó szemű nagyobbak jönnek a színpadra. A nagykórusnak ebben a fél évben nagyon gazdag programja volt. Horvátországban turnéztak, és nagy sikerű ifjúsági koncerteken is énekeltek. Így aztán most igencsak jól begyakorolt művek következnek, amelyeket mondjuk úgy népszerűségi indexük alapján válogattak a mai műsorba. Vidámság lesz, mert minden dal valamilyen formában a mulatozással és a tánccal függ össze. Elsőként Karai József ugrótáncát, majd Bárdos Lajos Hely igazítsad című dalát halljuk, mindkettő a legtöbb gyermekkórus alaprepertoárjának része. A harmadik mű viszont különleges, ugyanis Lettország egyik legfontosabb kortárs zeneszerzője, kórusvezetője, Laura Jacobson finn népdal feldolgozását ismerhetjük meg. Ez a dal a kedvesét váró, szerelmes, vágyódó képzelgésétől indul, mintha egy hangot hallottam volna, kezdődik a szöveg, és eljut a sámándobbal kísért extatikus örömig, amelyet kedvese visszatérése felett ér ez a főhős. Köszöntsük tehát a színpadon a Magyar Rádió gyermekkórusának nagykórusát, a fiatalok mellett Schallinger Foyd Artúr zongorázik, Dinyés Soma és Szűcs Magdaléna vezényel.

Elérkeztünk a mai koncert fináléjához, ami minden évben nagyon jó hangulatú, és így lesz ez ma is. A záró összkar ezúttal egy zulu népdal feldolgozása, amelyben a rádiózenekar ütőhangszeres művészei is csatlakoznak a kórusokhoz. A dal pedig a gyerekek kedvenc évszakát, a nyár hangulatát idézi. Kedves vendégeink, kedves hallgatóink, ezzel a dallal ér véget a Magyar Rádió gyermekkórusának évadzáró koncertje. Nyárra nagyon jó pihenést kívánunk a fiataloknak, szeptembertől az új tanévben pedig újabb nagyon sok sikert, és köszönjük szépen a tanárok mellett a szülőknek, nagyszülőknek, minden családtagnak, hogy segítik a gyerekeket a tanulásban is, és ebben a gyönyörű munkában, amit a Magyar Rádió gyermekkórusa jelent. Köszönjük szépen, hogy itt vannak velünk.

0: Az Ayan Genna című zulu népdalt hallottuk a Magyar Rádió gyermekkórusának nagykórusa és a Palánták kórusának előadásában. Schallinger Foyd Artúr zongorán játszott, közreműködtek a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának művészei, vezényelt Szűcs Magdaléna. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió gyermekkórusának évadzáró koncertjét hallottuk, amelyet ma délután 4 órakor rögzítettünk a Zeneakadémia nagytermében. A közvetítés stábja, a technikai munkatárs Tamás Bendegúz, a hangmérnök Melha Kálmán, a Bartók Adó hangmérnöke Pap Sándor, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a gyártásvezető Heiszler Gábor, a szerkesztő munkatársa Nyilas Tamás volt. Kedves hallgatóink, az ő nevükben is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
2: A szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Masanori Sugano, Fülei Balázs és a Budapesti Vonósok hangversenyét közvetítjük felvételről a Zeneakadémia nagy terméből. Hangversenymester Pilc János. Elsőként

Mendelssohn hámolvonós szimfóniáját hallották. A budapesti vonósok hangversenyét közvetítjük felvételről a hangversenymester Pilc János. Johann Sebastian Bach C-moll kettős versenyének szólistái Masanori Sugano és Fülei Balázs.

Mássenori Sugánó és Fülei Balázs szólójával hallották Johann Sebastian Bach C-moll kettős versenyét, jegyzékszáma 1060-as. Mássenori Sugánó és Fülei Balázs most Virág András Gábor Round című művét adja elő, ez egy ős bemutató. Közreműködnek a budapesti vonósok, hangversenymester Pilc János.

Ős bemutatóként hangzott el Virág András Gábor Round című műve. Masanori Sugano és Fülei Balázs játszott, a budapesti vonósok hangversenymestere Pilc János. Wolfgang Amadeus Mozart Ez-dur zongora kettős versenye következik, amelynek köhögjegyzék száma 365-ös. Masanori Sugano és Fülei Balázs játszik, a budapesti vonósok hangversenymestere Pilc János.

Mozart Ez-dur zongora kettős versenyét hallották, körüljegyzék száma 365-ös. Masanori Sugano és Fülei Balázs, ráadásként Johann Sebastian Bach, Schaffekönnen Sicherweiden című művét játsszák Mary Howe átiratában.

0: Johann Sebastian Bach Schafe können Sicherweiden című művét hallották Mary Howe átiratában. Misanori Sugano és Fülei Balázs zongorázott. Kedves hallgatóink, Misanori Sugano, Fülei Balázs és a budapesti vonósok hangversenyét közvetítettük, hangversenymester Pilc János. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 23-án készült. A hangmérnök Perényi Benjamin, a zenei rendező Bárány Gusztáv és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöni figyelmüket Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Kilencven éve született Szabó Csaba zeneszerző, zenetudós, népzenekutató. Az erdélyi születésű művész fiával, a Liszt Ferenc Díjas Gordonka művésszel, Szabó Péterrel együtt elevenítjük fel életútját. Szabó Csabára emlékezünk. Hétfőn, 19 órakor, a Bartók Rádióban.
2: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
3: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
2: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
4: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
2: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Kavakos helyett, Rózsalova Grácsban, Cartellieri és Riba. Ezek mai főbb témáink. Kicsit visszamegyünk az időben, május 25-i koncertről beszélgetek most Csengeri Kristóffal. Leonidas Kavakos, ő volt meghirdetve, de hát aztán a Cifra Fesztiválon ez a koncert nagyon megváltozott. Hogyan is?
6: Igen, hát nagyon nagy várakozás előzte meg Kavakos várt fellépését, mert elég régen járt Budapesten, és hát nagyon szereti a közönség az ő nagyszerű hegedű játékát. Karmesterként is ismerjük őt, és mindkét minőségében pompás teljesítmény nyújt. És ráadásul tegyük hozzá, hogy Enrico Pácséval, ezzel a nem olyan nagy nevű, de a ma élő muzsikusok között az egyik legkiválóbb kamarazenészként számon tartott művész, ővele érkezett volna Kavakos, és hát ő is egy kivételes rangú muzsikus, Kavakosnak egyébként rendszeres partnere. Kavakosnak betegség miatt le kellett mondania a koncertjét, pár nappal a koncert előtt derült ez ki, és Baráti Kristóf volt az, aki vállalta, hogy beugrik helyette, igazán bravúrosan. Enrico Pácsé viszont eljött, és hozzáteszem, hogy a Baráti Pácsé párost már hallottuk. 2014-ben a Műpában adtak egy szonáta estet, most visszakerestem az interneten, ismerik egymást régről, és összeszokott, ha úgy tetszik, kamara partnereknek tekinthetők. A műsor, elmondom, hogy mi lett volna az eredeti, mert abból lehet látni, hogy mennyire megváltozott minden egyetlen szám kivételével. Kavakos és Pácsé előadta volna Mozart émol hegedű zongoraszonátáját, utána Sosztakovics opusz 134-es hegedű zongoraszonátáját, ez egy nagyon jelentős kompozíció, Schubert Hámor rondóját és végül Stravinsky divertimentóját. Ehelyett Baráti Kristóf és Pácsé eljátszotta a Mozart művet, valóban híven az eredeti műsorhoz, César Franck ádúr szonátáját, tehát ki nem örül, hogyha hallhatja, és a második részben Saint-Saëns bevezetés és Rondó Capriccioso című kompozícióját, illetve Ravel cigányát, de ezt a két művet már nem Pácsé társaságában szólaltatta meg Baráti, hanem Balázs János zongorázott ebben a két kompozícióban. Na most ez teljesen elég lett volna, bár egy kicsit rövid lett volna a második rész, de hozzáteszem, hogy tudván, hogy milyen nagyszerű két művészről van szó, a közönség úgyis adatott volna legalább 3 ráadást. Tehát gyönyörűen kikerekedett volna a koncert, de nem, ehelyett még kaptunk közvetlenül a szünet után Dvorzsák Cigánydalok című dalciklusából az Eda arra tanított anyám című darabot Boldocki Gábor trombita szólójával és Balázs János zongora kíséretével, majd pedig Hubay Jenő negyedik csárda jelenetét, a Helyre Katit, szintén Boldocki Gábor játékával és szintén Balázs János kíséretével. Na most ezzel az a probléma egyrészt, hogy nagyon furcsán hat. Hozzáteszem, rögtön magam szavába vágva, hogy a közönség remekül fogadta ezt a változtatást. Tehát egy szava nem volt a közönségnek, a szabad így mondani, és nagy-nagy tapsal jutalmazta az egyébként pompás előadásokat. Tehát még egyszer, ez itt 2 ráadás szám, jegyzem meg halkan, és egy koncert közepébe beékelni, egy hegedű zongoraest közepébe 2 ráadás számot, amely ráadásul trombitán szólal meg. Ez az én számomra kicsit kimerítette az abszurd fogalmát, és valóban az én számomra úgy is hatott. Tehát azért szerintem mindent nem kellene. Ezen túlmenően pedig nem szeretnék udvariatlan lenni Balázs János iránt, de azt gondolom, hogyha egy ilyen kincs van Budapesten, mint Enrico Pace, akkor meg lehetett volna oldani, hogy a második részben is ő zongorázzon. Tudom, hogy a közönség nagyon szereti Balázs János zongorázását, hogy nagyon népszerű művész, de sokszor hallja őt a közönség. Enrico Pace 5-6-7-8 év is eltelik, amíg Budapesten látogat, és tudván, hogy milyen kivételesen muzsikál, én jobban örültem volna, elnézést ezért a megjegyzésért, hogyha őt hallom a második részben. Az előadásokról. Az valami egészen különleges volt, ahogyan a Mozart és a Franck mű összekapaszkodott. Ugye az ember nem gondolná, hogy ez a két mű reflektál egymásra, de mégis az a befelé fordulás, az a bensőségesség, az a meditatív karakter, amivel mindkét művész muzsikált a legapróbb részletekre is figyelve, és egymásra rendkívüli módon, rendkívül érzékenyen reagálva, az valahogy folytonosságot teremtett a két mű között. Lágy tónusok jellemezték mind a két kompozíciónak a megszólaltatását, nemesség, nyugalom, kiegyensúlyozottság volt a Mozart nyitó tételben, kecsesség, választékosság a második, ez egy 2 tételes Mozart szonáta, ezt mondanom sem kell, és hát a Franck műben az ugye tényleg a megszólalásmódoknak egy csodálatos gazdagságát kínálja, a nyitó tételt azt úgy szólván lassú tételként játszotta ez a két művész. Nagyon rugalmas tempóval, a scherzo viszont ehhez képest akkor óriási kontrasztot jelentett a tüzével, az erős hangsúlyokkal, a dús hegedű tónussal, a nagy lendülettel, és hát a lassú tétel pedig a címéhez méltón recitativikus volt és fantáziaszerű, improvizatív jellegű, mert ugye ennek recitatívó fantázia a címe ennek a lassú tételnek. A fináléban pedig a felszabadult éneklést éreztem alapvetően meghatározónak, és azt a fokozódó energiát, amely a tétel előre haladtával egyre inkább eluralkodik a zenélésben. Ehhez a meglehetősen koherens világképhez, amit zenélésben a két művész megjelenített, hasonlóképpen nagyon koherens világképként csatlakozott a Saint-Saëns bevezetés és Rondó Capriccioso, illetve a Ravel Cigán, mert itt a virtuózitás lépett előtérbe, Saint-Saënsnál elsősorban a feszesség, az elegancia vonatkozásában, és Ravelnél pedig a tűz, a temperamentum, a szabad, deklamatorikus karakter volt az, ami uralkodott. Ugye itt már Balázs Jánossal játszott együtt Baráti Kristóf, és hozzáteszem, hogy még a koncert végén egyszer pódiumra lépett Enrico Pace is, mert akkor Barátival az ő kettejük ráadásként eljátszották Csajkovszki melódiáját, aztán szintén pódiumra lépett Boldocki Gábor, aki immár Balázs Jánossal eljátszott egy jazz standardet, és ezzel fejeződött be a hangverseny. Ami a két Boldocki produkciót illeti, azt tudom mondani, hogy én máskor is mindig úgy éreztem, hogy ő az egyik legnagyobb ma élő trombitás, tehát nem véletlen, hogy egészen kiváló zeneszerzők komponáltak és komponálnak a számára műveket. Most is úgy játszott azzal az abszolút nemes ízléssel, és azzal a tökéletes hangszeres kivitelezéssel, amelyben egyetlen makulát nem talál a zenehallgató. Ezzel a részben hangszeres alapállással, részben pedig zenei ízlésvilággal szólaltotta meg ezt a két művet, és ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy azért Hubay esetében az a tartás, amivel ő ezt játszott, az nagyon elismerésre méltó, mert ennek a műnek nem feltétlenül a legtisztább jó ízlés a zenei világa. És azt kell, hogy mondjam, hogy abból a szempontból ez lenne még a zárszó, és nem biztos, hogy nagyon kellemesen hangzó, tehát abból a szempontból, hogy ez a 3 muzsikus, Baráti Kristóf, Enrico Pace és Boldocki Gábor képviselt egy bizonyos fajta zenei esztétikát, azt, hogy nem lehetséges olyan pillanat, amikor feladjuk azt a fajta zenei igényességet, amely minden megmozdulásunkat vezérli, és nem létezik olyan pillanat, amelyben bármi hangszeresen megkérdőjelezhető, ebbe a kontextusba nem igazán illett bele Balázs János zongorázása, amelyben azt tapasztaltam, hogy bizonyos hangszeres elnagyoltság uralkodott, a forte dinamikai szint fölött keményé és nyersé vált a hangzás, és általánosságban azt éreztem, hogy a művész nagyon sokszor engedett minden olyan kísértésnek, ami az olcsó hatáskeresés felé terelte a játékát.
5: Ravel művét, a Cigánt idézzük Baráti Kristóffal, a zongora kísérő ezen a felvételen Magyar Valentin.

0: Rózsalovag és Grác, Mesterházy Máté.
1: Azt hiszem, kevés olyan darabja van az operairodalomnak, amelyik ennyire az időről szól, az idő múlásáról szól, és ennyire kötődik ahhoz az évhez, amelyben keletkezett, ennyire kifejezi azt az évet, amelyben keletkezett, ugye ez 1911, az utolsó béke év Európában, mert minden ellenkező híreszeléssel szemben az első világháború nem 1914-ben kezdődött, hanem 1912-ben az első balkáni háborúval.
0: Ez számunkra 14-ben persze.
1: Igen, de a történészek megegyeznek abban, hogy tulajdonképpen az utolsó igazi béke év 1911, és ez a darab arról szól, tudjuk, hogy valami, amit megérez, hogy ez már a végét járja, hogy ez még nagyon jó, de ennek nagyon hamar vége lesz, és ez visszahozhatatlanul vége lesz ennek, és tulajdonképpen a főszereplője a darabnak, a tábornagyné is az idő múlását érzi állandóan, hogy ez az ifjúság, ez visszahozhatatlan lesz.
0: 35 éves a szövegkönyv szerint egyébként a tábornagyné, és akkor veszi észre az öregedés első jeleit, hát ez most...
1: Hát ma már ez változik, de tulajdonképpen azt veszem észre, hogy a mai rendezők egyre inkább ezt az időfaktort veszik észre a darabban, és rendezik meg a darabban. Hadd utaljak most Barry Koskinak a müncheni rendezésére, aminek a középpontjában egy hatalmas nagy óra állt, vagy egy nemrégiben Zürichben bemutatott remek rózsalovag előadásra a Deborah Warner rendezésében, ahol a színpadon állandóan visszatérő motívum volt a halálfej, a koponyák, és az előadás végén a kis szerecsen, aki befúlt, ugye ezzel ér véget a darab, ez a kis szerecsen, ez tulajdonképpen a halál, aki ottan meglesi az ifjú szerelmeseket. Állandóan ez a memento mori. Na most ez a Gráci előadás egészen eredeti módon kezeli az időt, mert azt találja ki, hogy a második felvonás, ugye az ezüst rózsa átnyújtása és a kérés, és ugye a konfliktus Oxbáróval, a Mumfordi és Sophie által, a fiatal lány által nagyon nem kívánt kérővel, tehát ez a jelenet tulajdonképpen egy flashback, egy visszatekintés. A tábornagyné tekint vissza a saját ifjúkorára, amikor ő ugyanilyen Sophie volt, ugyanilyen fiatal lányként hozzá kényszerítették a tábornagyhoz.
0: Aki azonban nem jelenik meg, mert vadászik valahol Szlovéniában.
1: Na várj, Szlavóniában van vadász, Szlavónia erdejeiben medvére vadászik, de várd ki a végét, mert ebből is lesz majd egy jópofa csattanó. Ő tulajdonképpen ebben a második felvonásban, ahol végig jelen van a tábornagyné is, Sophie-ban fölismeri a saját sorsát, és ő veti a cselt Oxbáró számára, tehát nem Octavian, a fiatal szerető lesz az, aki kitalálja a harmadik felvonáson Oxbáró leleplezését és léprecsalását, hanem a tábornagyné az, aki ezt kitalálja, és tulajdonképpen megmenti Sophie-t attól a sorstól, amit ő magának is el kell szenvednie. A csattanója a dolognak, hogy amikor egymáséi lesznek a fiatalok, és bejön Fanninál a Sophie gazdag polgár apja, és a tábornagyné újra bejön, és ugye elhangzik az a híres mondat, hogy lám, ilyen a mai fiatalság. A tábornagyné pedig egy nagy szept, egy lefelé hajló nagy szeptim ugrással, ami hát mindent kifejez a lemondást. Na most itt valójában nem Fanninál jön be, hanem
0: a férj.
1: Hanem a tábornagy visszajött Szlavóniából egy csomag ajándékkal, amivel a házasságban megalkuvó feleségét akarja újból megvigasztalni azért, hogy távol volt állítólag Szlavóniában medvevadászat.
0: Hát ha élettem volna a rendezés, eddig eljutok a gondolatban, akkor már ajándékként egy órát hoz a feleségének.
1: Vagy egy koponyát.
0: Előadás?
1: Na most, amiért az ember elmegy egy ennyire bécsi darabot Grazban megnézni, ennek két oka van. Először is a gráci operának csodálatos akusztikája van. Én sokkal jobban szeretem, mint a bécsi Staatsoperét, egy hihetetlenül intenzív, és ugyanakkor nagyon intim tér a Grazi Opera, pedig egy nagy ház. Újból és újból visszatérek Grazba, mert nagyon érdekes előadások vannak ott. Nemrégiben egy remek Vocceket is láttam, és hát ez is egy nagyon eredeti előadás volt. A másik fontos faktor, hogy a tábornagynét a mi Pasztírcsák Polinánk énekelte, és ez az ő nagy személyes sikere is volt, hiszen neki majdhogy nem végig a színpadon jelen kell lennie, és fantasztikus kisugárzása van színpadilag is, és hát egy gyönyörű hangon énekli a tábornagynét, úgyhogy ez az ő nagy személyes sikere is, de hát minden énekes kiváló, és hogyha megengedett bejátszásnak, persze azt a tercetet, a harmadik felvonás tercetjét javaslom, ahol a tábornagyné lemond a fiatal lány javára a szeretőjéről, és hát a két fiatal pedig megszeppenve és zavarban hebegnek, habognak, egyébként Hofmannsztál szövege itt is zseniális, és hát ez egy csodálatos zene, és hát tudjuk, hogy Richard Strauss temetésén is ez a tercet hangzott el. Kinek a vezényletével? A fiatal Solti György vezényletével. Úgyhogy ezt is tudni kell, hogy Solti ennek a Richard Strauss tradíciónak a letéteményese volt. Nos, most Grazban persze a nagyszerű előadást Vasili Krisztopoulos vezényelte, a gráci filharmonikusok élén, hallatlanul dinamikusan, széles tempóskálával. A rendezőt, ezt a nagyon eredeti rendezést említsük meg, Philip M. Krenn, és hát a három énekes, akit hallani fogunk, Pasztírcsák Polina a tábornagyné szerepében, Sofia Vinnik Oktáviánként, és Tetyana Mius Sophie szólamában.

0: Május 28. csütörtök, Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszonterem, két koncert is volt egymás után, a Fiatal Művészek Pódiuma sorozatban először Kovács Zétény zongorázott, vele Uzsali Bence készített riportot.
1: Ha az utolsó művet nem számítom ennek a koncertnek a műsorába, akkor azt mondhatom, hogy Scriabintól Scriabinig megyünk, Brahmson és Rachmaninovon keresztül. Hogyan állt össze ez a program?
2: A Brahmson által alkotta igazából ennek az egész műsornak a magját, és ezt a darabot még Haritai tanár úr adta nekem. Ezt ugye már nagyon régóta tanulom, ezt a darabot, és akartam eredetileg is Scriabint játszani, viszont idén volt először olyan, hogy ettől a szerzőtől játszottam darabot, és ezért nem akartuk bekockáztatni, mert kicsit izgultam attól, hogy még nem játszottam soha Scriabint, és akkor mi lesz, hogyha nem sikerül úgy, ahogy szeretném, de megtanultam még télen a Opus 16-os ötrelőt kötetet, és akkor láttuk, hogy igen, ez nekem való. A második szonátát azt nagyon szeretem, úgyhogy ezt mindenképpen szerettem volna. Az Opus 16-os preütkötet pedig úgy jött, hogy ha már úgy is megtanultam, akkor miért ne. Meg ezek azért nagyon gyöngyszemek ezek a darabok, szóval az összes egy külön egyéniség, de mégis valahogy olyan jól összejön egy csokorba, hogy muszáj volt ezt is beletenni.
1: Másrészt, hogyha megnézem a teljes műsort, azért az opusz számok is mutatnak egy érdekességet, hogy a legnagyobb opusz szám ez a Rachmaninova 33-as, de hát egyébként opusz 16-os és opusz 2, és hát van egy opusz 1-es is, egy saját szerzeményű első szonáta. Azért azt hiszem, hogy mindenkinek egy nagy mérföldkő az, amikor egy darabra ráírja azt, hogy opusz 1, és azt elsőként felvállalja, vagy koncerten eljátsza. Hogyan készült ez a mű, vagy milyen lett ez a szonáta?
2: Eredetileg ez egy prelütkötetnek indult ez a darab, ugyanis még amikor úgy elkezdtem foglalkozni komolyabban a zeneszerzéssel, akkor kezdtem úgy igazán Scriabint hallgatni. Én Scriabinnal nagyon-nagyon szeretek így azonosulni, meg nagyon tetszik az, ahogy ő írja a hangokat, meg ahogy ő vezeti a dallamokat, és ezért nagyon-nagyon sok Scriabin preludet hallgattam, de tényleg valami hihetetlen mennyiségűt. És akkor gondoltam, hogy én is elkezdek írni preludöket, mivel azok ugye rövidek, nagyrészt karakterdarabok, vagy hát nem nagy formák, és nem ilyen különböző karakterűek, mint nem tudom, mondjuk egy szonáta. És miután megírtam kettő ilyen kisebb darabot, akkor ahogy eljátszottam egymás után őket, így kezdtem észrevenni, hogy amúgy ezek tök jól mutatnának együtt, nem csak különálló darabokként, hanem mondjuk egy szonátaként. És igazából az Opus 1-es szonátának a fő témája az az egyik prelüd, a melléktémája vagy második prelüd, amik szerintem tökre egybe tudnak fűződni. És aztán igazából csak írtam hozzá egy kidolgozást, meg egy kódát, és a visszatérésnél meg kicsit máshogy hoztam vissza a dolgokat, mint ahogy eredetileg. Úgyhogy így alakult. De nagyon-nagyon sokat dolgoztam egyébként ezen a darabon, nagyon sokat gondolkodtam rajta, és több tanárhoz is vittem, és kifejezetten elégedett lettem a végeredménnyel végül. Ez a szonáta, ez nem az első darabom. Nagyon sok ilyen kisebb darabot írtam már ezelőtt is, csak azok nem vagyok olyan jóba azért. Meg hát írtam egy teljes zongora versenyt is, ez három tétel, de az, ami egészen borzasztó lett ez a darab, azzal nagyon-nagyon sok meló lenne, hogy azt egy rendes, kiadható darabként így felvállaljam. Úgyhogy ez a szonáta itt csak papíron az első, és a zeneszerzés meg valahogy mindig is érdekelt olyan szempontból, hogy nagyon szerettem volna nem csak előadó művészként kifejezni magam, hanem saját alkotásokként is. Nagyon-nagyon fontosnak találom a művészetben azt, hogy a zenét, mint egy külön nyelvet használjunk, és tudjunk kapcsolni az emberekkel, és ezt úgy tudtam megtalálni a legjobban, hogyha olyat játszok, ami saját. Mert hát az előadó művészetben az a szép, hogy mindegyik darabban találunk valamit, amivel tudunk azonosulni, és így személyesen elő tudjuk adni a darabokat, de úgy igazán akkor a legszemélyesebb, ha az embernek a saját darabjáról van szó, úgyhogy ezért csinálom ezt a kettőt egyszerre.
0: Kovács Zétény Opus 1-es szonátájából idézünk most részletet.

0: A másik koncert 19.30-kor került sorra, szintén a Dohnányi Önő Zenéközpont Sapszon termében. Forgó Boglárka és Rátkai Áron koncertjéről van szó. Várgedő Anna mindkettőkkel beszélgetett, először Forgó Boglárka kerül sorra.
1: Hogy emlékszel vissza a 2024-es versenyre?
2: Nagyon nagy örömmel emlékszek vissza arra a versenyre. Egy verseny az ember szakmai élete során az mindig meghatározó tud lenni, és nagyon örültem, hogy a Zeneakadémián töltött éveimbe pont beleesett ez a verseny, mert a szakmai felkészülés az mindig egy nagyon fontos mérföldkő. Igazából az ember kitűzi a hétköznapok során is a legmagasabb minőséget maga elé, de egy ilyen helyzetben különösen a legmagasabb mérce magunk elé helyezése az nagyon meghatározó, és így összegészében úgy látom, hogy az egész felkészülési időszak nagyon sokat hozzátett a zeneakadémiai éveimhez.
1: A koncerten eljátszod Beethoven G-moll szonátáját. Milyen a kapcsolat a két hangszer anyaga között ebben a műben?
2: A kamara partnerem Csalog Gábor lesz, ami egy nagyon megtisztelő lehetőség számomra. A kora klasszikában még nagyon jellemző volt, hogy a cselló kevésbé jut szólisztikus szerephez, de a Beethovennek a G-moll szonátája már olyan mű, amiben a két hangszer között elég nagy egyenrangúság van. Bár sokszor egyébként a témákat itt is még a zongora mutatja be először, de azért már technikailag is elég bátran használja Beethoven a cellónak a lehetőségeit, meg igazából a témák közötti elosztásban is eléggé kiegyenlítettek a szerepek.
1: Hogyan viszonyulsz a kamarazenéléshez?
2: A kamarazenélés mindig nagyon fontos szerepet töltött be az életembe. Igazából szerencsém is volt, azt érzem ezt illetően, mert sikerült az életemnek egy korai szakaszában már összetalálkoznom olyan kamarapartnerekkel, akikkel azóta is együtt játszunk, illetve abban külön szerencsém van, hogy a legközelebbi barátaim. Van a zongorás triónk, a Trió Mikrokozmosz, akikkel 7 éve kamarazenélünk együtt, és ez a felállás nagyon fontos szerepet tölt be az életemben.
0: Forgó Boglárka műsorából most Kramp szóló szonátáját idézzük.

0: Rátkai Áron következik.
1: Áron, te mit vittél magaddal útravalóként ebből a 2024-es versenyből?
2: Elsősorban az, hogy koncentrált felkészüléssel elég messzire lehet jutni, és nagyon élveztem, hogy ott egy viszonylag nagyobb anyaggal kellett egyszerre készülnöm, és engem így inspirált, meg motivált ez a lehetőség, hogy koncertszerűen így fellépek ezekkel a művekkel. Azt vittem magammal, hogy érdemes beletenni az energiát.
1: Most Debussy és Franck szonátái szerepelnek a műsorodon. Miért ezt a két művet állítottad párba?
2: Egészen jó párosítás szerintem. Cselista kollégák is szerintem gyakran játsszák együtt. Mindeket ugyan francia mű, kicsit más a korszak, de valahogy a lelkülete valahol így a mélyben azonos. Tényleg teljesen más karakterű darabok, de ez így jól működik ilyen francia blokkként. Már korábban dolgoztam ezekkel a művekkel, gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség lenne, hogy ezt a két művet most egyben prezentáljam. Franknak a műve ugye inkább még ez a romantikusabb hangvétel. A hasonlóság az, hogy ott is márképesztő harmóniákkal dolgozik a mester, de ott még a forma az nagyobb egységben működik, és máshogy nyúl hozzá az ember, de a Debussynél már ilyen fragmentáltabbak. Egész darab, meg a tételek is, tehát ott csak így jönnek-mennek a témák, motivumok, meg karakterek, és még sokkal sűrűbb, meg színesebb.
1: Franck Ádúr szonátája eredetileg hegedűre íródott. Hogyan működik Gordon Kahn?
2: Először, amikor találkoztam ezzel a darabbal, az Jacqueline Dupré és Barenboim felvétele volt, ami nagy hatást tett rám még fiatal kamaszként. Erős hatás, meg szíves szóló, és nekem így maradt meg először, mint cselló szonáta, de aztán ugye közben rájöttem, hogy a hegedűre írták, és persze nagyon jó azt is hallgatni, meg inspiráló, de egyértelműen nekem ez közelebb áll a szívemhez.
1: Ki lesz a partnered? Ki lesz a zongorista?
2: Szohely Jamagami lesz a fantasztikus zongorakísérőm. Vele egyébként már 4 éve együtt zenélek itt a Zeneakadémián. Ő az osztályunknak a hivatalos zongorakísérő, és elképesztő teljesítmény nyújt mindig, és bármikor lejátszik, szóval nagy öröm vele együtt dolgozni mindig.
1: Szó esett már itt a felvételekről. Téged inspirál, vagy inkább megköt az, hogy mások hogyan frazeálnak, és hogyan közelítenek meg egy művet?
2: Mindenképp inspiráló hallgatni egy-egy felvétel, de közben felállít egyfajta standardet, vagy egy ilyen lécet. Szóval nem lehet felvételeket leutánozni, meg nem is kell, de mindenképp egy jó iránytű, hogy a többet látott nagy művészek hogyan gondolkodnak ezekről a darabokról, mit hogyan formálnak. És hát ezeket próbálom aztán ezekből tanulva a sajátomat valahogy megszülni. És ez még nincs kész természetesen, de ez majd így az évek alatt remélem, hogy beérik.
0: A Franck szonátából hallanak most részletet.

0: Haydneum egyházzenei fesztivál, megint megtanultunk két nevet, Cartellieri, illetve Riba. Minden információt elmond nekünk erről Bóka Gábor.
1: Megtanultunk egy nevet, és egy névről pedig megtudtunk sokkal többet. Cartellieri neve az, amit én most hallottam életemben először, Antonio Casimir Cartellieri a teljes neve. Olasz származású, pontosabban apai ágon olasz származású, anyai ágon lett származású, lengyel komponistáról beszélünk, aki azonban életének egy jelentős részét Csehországban és Ausztriában töltötte. Tulajdonképpen kortársa volt a majd mindjárt bemutatandó Ribának, a 18. század végén, 19. század elején élt. Hogyha nagyon röviden szeretném a benyomásaimat, ez egyetlen egy most megismert műve. La Purificazione di Maria Vergine című, egyébként igen terjedelmes, 90-100 perces, vallásos témájú, Jézus gyermekkorának két epizódját feldolgozó oratóriuma alapján elmondani. Szóval a korai Mozart hangvétele az, ami visszaköszön, nem általános értelemben, hogy a bécsi klasszicizmusnak egy korai formája, hanem egészen konkrétan Mozart stílusát, a korai, vagy hát mondjuk, hogy a fiatal felnőtt Mozart stílusát vélem visszahallani. Nagyon jó színvonalú zenét hallottunk, talán ugye a zsenialitás az, ami hiányzik belőle, az a szikra, amitől igazán egyedi, igazán különleges lesz a zene. Vele szemben hallottuk Jakubján Ribát, ő cseh komponista, egész életében Csehországban élt, mégpedig Csehországnak a csehek által lakott területén, ez fontos hangsúlyozni, hiszen nagyon sok cseh zeneszerzőt német-osztrák területen foglalkoztattak, vagy pedig német-osztrákként tartjuk esetleg őket számon. Nos, Riba nem ilyen, és a számon tartjuk igét nem véletlenül használtam, mert neki van egy műve, amit azért legalábbis Csehországban nagyon is jól ismer mindenki. Ez a bizonyos több címen is futó cseh karácsonyi mise, kis pásztor mise, sokféle színváltozata van, és nagyjából fél évvel ezelőtt egy összehasonlítás keretében én még meg is említettem ezt a művet egy kritikámban itt a Bartók Rádión. Egy olyan darabról van szó, ami tulajdonképpen nem mise, hanem egy cseh nyelvű feldolgozása Jézus születése történetének. Egy kedves naivitással megkomponált darab. Kevesen tudjuk, akik akár szuprafon lemezről, akár élő előadásból ismerjük ezt a művet, hogy mást is írt Riba. Egyébként rengeteg sok művet írt egészen kis cseh városoknak a zenélő közösségei számára, mint például a most felhangzott Stabat Matert. Teljesen más típusú zene ez, mint Cartellieri-é volt. Noha nagyjából egy időben éltek. Riba is egy elég rövid életű komponista volt, ő is a 19. század elején halt meg. Sokkal több benne a zeneszerzői fogyatékosság, ha szabad ezt mondanom. A mesterségbeli tudásnak bizonyos korlátja, viszont több benne az egyéniség is. Több benne egyrészt a jellegzetesen csehes dallam vagy harmónia fordulat megelőlegezi egy kicsit a 19. század nagy cseh zeneszerzőinek, Smetanának, Dvorzsáknak, vagy akár a 20. századból Janáceknek a jellegzetes őket összekötő hangvételét, de vannak benne jellegzetesen ribás fordulatok is, amelyek visszaköszönnek az eddig egyetlen általam ismert művéből, vagy akár kölcsönhatásban állnak vele. Pedig nyilvánvaló, hogy ebből a műből, ami egy Stabat Mater, a latin szövegnek a megzenésítése, hiányzik az a fajta naivitás. De megvan benne ugyanaz a szöveg iránti mély tisztelet, mély elköteleződés, a szövegből való kiindulás és egy valami nagyon mély zeneiség, ami áthatja Riba kompozícióit, akit egyébként Csehországban, vagy legalábbis a szűke pátriájában nagyon is számon tartanak, és nagy, azt is mondhatom, hogy kultusza van, nem függetlenül attól, hogy tragikus módon fejezte be az életét. Nos, ennek a két kompozíciónak az egymás mellettisége talán már az eddigiekből is kiderült, érdekes módon egészítette ki egymást. A szikrát hiányolhattam a nagyon profi Cartellier oratóriumból, ezt megkaptam Ribánál, itt voltak apróbb döccenők. Az előadás azonban mind a két művet megnemesítette. Ezen a koncerten a Helsinki Barokk Zenekar vezetőjével, Aapo Häkkinennel lépett fel, egy kiváló együttest ismerhettünk meg ennek a két előadásnak az alapján. Tudtunk már róluk eddig is, de személyesen én még élőben nem hallottam őket. És ha félretesszük azt az ügyszeretetet, hogy két ilyen ismeretlen, és egyébként nem is az ő szűkebb érdeklődési körükbe tartozó szerzőtől ilyen nagyságrendű műveket ennyire gondosan betanultak, akkor is észre kell vennünk, hogy a nagy nyugati régi zenei együttesek ez mindenben felnövő, és velük mindenben versenyképes együttest hallhattunk most. A Purcell kórus csatlakozott hozzájuk, ugye Vashegyi György művészeti vezetésével, akik legjobb formájukat hozták. Mind a két együttes esetében azért egy kis kérdőjelet oda kell tennünk az egyetemi templomnak, a helyszínnek az akusztikai viszonyai miatt, amely budapesti templom viszonylatban abszolút a jobbak közé tartozik, de nyilván egy templomi akusztika sosem lesz olyan, mint egy hangversenyterem. Más oka van annak, hogy az ilyen helyszíneket szeretjük az ilyen művek esetében. Az énekes szólisták Lydia Teuscher, Patrick Grahl, Thomas Katajala, Cornelius Uhle, illetve Marie Zeidler négyen-négyen működtek közre a két darabban, összesen ugye 5 szólista volt. Egytől egyig korrekt, jó teljesítményt nyújtottak, azonos szemléletmóddal közelítettek a művekhez, sem kiemelkedően nagyon jó, sem gyenge teljesítményt nem regisztrálhattunk. Azt hiszem, hogy egy jól megformált stílusos és jó előadásnak ilyennek kell lennie. Érdemes lett volna azonban átgondolni, hogy a műsor nem túlzása egy kicsit, ami a mennyiséget illeti. Egy 8 órakor kezdődő koncertről beszélünk, és 11 óra után ért véget. Azt gondolom, hogy nagyon hosszú volt ez a műsor. Önmagában a Cartellieri darab, mint mondtam, 90-100 perc volt, és utána még egy szünet, és utána következett csak a nagyjából egy órás riba Stabat Mater. A kényelmetlen templomi padokban ülve azért ez egy kicsit valószínűleg meghaladta a tűrőképességét sokaknak, amit a közönségnek a folyamatos fogyatkozásából is lehetett érzékelni. Biztos vagyok benne, hogy nem a zene és nem az előadások színvonala miatt távoztak ennyien.
0: Ezt előbb beszéltél arról, hogy az egyetemi templomnak az akusztikája nem a legjobb, legalábbis a mi számunkra. Nem is készült itt felvétel, úgyhogy kénytelenek vagyunk egy régebbi felvételt idézni, karácsonyi oratóriumot, tehát nem is ugyanazt a művet, ami itt elhangzott, de viszont legalább Cartellieriről a fináléját hallják ennek a darabnak. A kölni muzikus énekkarról és a Das Neue Orchesterről Christoph Sperring a karmester.

0: Xian Chunhuang, illetve Sheng Xianliu, ezeket a neveket én még nem hallottam. Most már megváltozott ez a helyzet, a debreceni Kodály kórus jóvoltából. Közel a Távol-Kelet, ez volt koncertjüknek a címe. A riporter Várgedő Anna, a riportalany Kocsis Holper Zoltán.
1: Ázsiai szerzők, kórus művei. Ilyen programot nem hallunk minden este. Honnan ez az ötlet?
2: Az elmúlt években rendszeresen nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a Kodály kórushoz hívhassunk különböző kultúrákból vendégkarnagyokat. Így járt már nálunk Bob Chilcott, Bernie Sherlock, Lorenzo Donati, vagy idén például Burak Onur Erdem. Nyilván, amikor az ember ezeket a karnagyokat kigondolja, vagy megkeresi, akkor azért támaszkodik azokra a tapasztalataira, amit a nemzetközi kórusversenyeken összegyűjt. És többek között például a Taipei Filharmonikus Alapítvány is szervez egy nemzetközi kórusversenyt már jó hosszú idők óta. Így esett a választásunk arra, hogy mi lenne, hogyha a távol-keleti zenével megismerkedhetnénk egy olyan szemüvegen keresztül, aki onnan érkezik hozzánk. Úgyhogy Suyun Siek érkezik hozzánk, aki a Taipei Filharmonikus Alapítvány kamarakórusának a karnagya, ott társkarnagy, és őt kértük meg, hogy jöjjön és ismertesse meg velünk a tőlünk elég távol eső, de egyébként mindig számunkra egy kíváncsisággal társuló kóruskultúrát, mert azért azt is látjuk, hogy a japán, a kínai, az indonéz, tehát a tőlünk távol eső kultúrák kórusai egészen magas színvonalat képviselnek minden egyes megmérettetésen.
1: Kodály országa vagyunk, sokunkban élénken él emlékként az énekléssel átszőtt gyerekkor, bicéniumok, egyszerű kánonok, többszólamúság, és hát szinte minden korosztály számára elérhető a kórus éneklés valamilyen formája. Hogy néz ki ugyanez Ázsiában?
2: Nyilván csak benyomásaink lehetnek azokból, amiket látunk például itt a Magyarországon megszervezett nemzetközi versenyeken, vagy Európa szerte számos területen, amikor megjelennek az ázsiai énekarok, hihetetlen magas színvonalat képviselnek. Azt is lehet tudni, hogy Kínában nagyon szeretik és előszeretettel alkalmazzák is a Kodály koncepciót,

0: Hogy azt gondolom, hogy ez a fajta közösségi éneklés, a minőségi, tiszta éneklés, az együtt éneklés a távol-keleti kultúrákban nagyon erős kórusokat eredményez, amiket hallhatunk ezeken az alkalmakon.
1: Milyen tulajdonképpen ez a zene? Vannak-e benne az egyes műveket összekötő mintázatok, stiláris jellegzetességek, vagy éppen az európai fül számára kihívást tartogató pillanatok?
0: Aki bejön a hangversenyre, az meg fog lepődni, hogy mennyire ismerősen csenghetnek bizonyos fordulatok, mert hiszen akárhogyan is próbáljuk kerülni, azért az utóbbi években, évtizedekben a filmek hatására azért van egyfajta olyan zenei köznyelv a kóruszenékben, ami ismerősen csenghet különböző területekről érkező zenéknél is, tehát ezek a filmzenei hatásokra emlékeztető fordulatok, tehát ilyen is lesz természetesen. De nagyon izgalmas a műsor, nagyon sokszínű, mert az ilyen filmzeneszerű kórusműveken belül például egy mongol lovas hagyományokat idéző darabbal is lehet találkozni, vagy egy természetikletésű zene, különböző effektusokkal, vagy a hakapop kultúrára reflektáló zene, tehát nagyon sokszínű műsor jön, mindenki meg fogja találni szerintem a magának valót. Az is nagyon érdekes számomra, hogy például a pentatónia nagyon jelen van ezeknél a zenéknél, egy egészen másfajta módon használt pentatónia, mint a magyar népzenében, de ez is mégiscsak egy közös gyökér, ami miatt ismerősként cseng a fülünkben ezek a fajta zenék is, de mondom, olyan is lesz, ami ritkán hangzik el magyar koncerttermekben, de attól nem kell félni, hogy ne lenne könnyen befogadható, hiszen ezek a kórusművek azért mind arra születtek, tulajdonképpen vagy népzenei ihletésűek, vagy egyéb effektusokat használó kórusművek, hogy az, aki énekli, az is élvezhesse meg, az is, aki hallgatja. És van még egy különleges darab is, Szücs Apornak a Missa Brevise, amit pedig a Karnagynő öntevékeny amatőr énekkarának komponált, és ebből is fogunk részleteket bemutatni. Közreműködik Udvarhelyi Andrea, Dénesi Csaba, Lóránt Benjamin Áron, Parádi László, Pazár Márton és Vojavodina Olga, tehát egy kis zenekar is közreműködik, úgyhogy igazán sokszínű és izgalmas műsort hallhat, aki ellátogat a BMC-be.
1: Járt már a Kodály Kórus Ázsiában?
0: Amióta én itt vagyok, nem járt a Kodály Kórus Ázsiában. Minden meghívásnak örömmel eleget teszünk, tehát hogyha van rá lehetőség, akkor természetesen nagy örömmel megyünk, hogy a kodályi hagyományokon alapuló magyar kórus kultúrák, és hát egyébként az elképesztően zseniális és időszerű kortárs magyar szerzőket bemutathassuk.
2: Mongol zenét hallgatunk, Se Enkerbajárnak hívják a szerzőt, Naiman Sarang, ez a műnek a címe.

0: Műsorajánló. Hétfő este a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. Bartók egyik legismertebb zenekarra írt kompozíciója csendül fel, a zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, valamint a cseh Dvorák ugyancsak izgalmas zenéje, a 7. D-moll szimfónia. Vezényel Rajna Martin. Szimfonikus muzsika, hétfőn 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm az Ebbu Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weiss Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban a Timo Lassi Trio 2024. november 30-án Helsinkiben a We Jazz Fesztiválon adott koncertjét hallhatják. 74-es születésű, tehát 51 éves jelenleg a formáció vezetője, finn szaxofonos, Helsinkiben látta meg a napvilágot, mielőtt szóló karrierbe kezdett, a U Street All Stars és a The Five Cornets Quintet tagja volt. Sokszorosan kitüntetett nemzetközi szinten jegyzett muzsikus, Timo Lassi szerzeményei szólnak, partnerei is finn zenészek jelesül. Ville Herrala bőgős, Jaakko Jaska Lukarinen dobos. Timo Lassi szerzeményei közül a Better Together, Moves, Sointu, azaz akkord, African Rumble és Orlo hangzik el.

0: A mai Ebu Jazzben a Timo Lassi Trio 2024. november 30-án Helsinkiben a V-Jazz Fesztiválon adott koncertjét hallhatták. A formáció vezetője tenorszaxofonon játszott, Ville Herala volt a bőgős, Jaakko Jaska Lukarinen a dobos. Timo Lassi szerzeményei szóltak Better Together, Moves, Sointu, African Rumble és Orló fért bele a mai összeállításunkba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozó kezdődött Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár egyeztet a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól Volodymyr Zelenszkijvel. Az ukrán elnök a tárgyalások előtt megerősítette, nemrég megüzente az orosz elnöknek, hogy Ukrajna nem adja fel a Donyec medencét. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette, és öten megsebesültek. A merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött. Agyonlőtt egy 35 éves embert a Cisjordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. 2 férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül agyonlőtték. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök a választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. Hétfőn startol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátra lévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Szymanowski cismol prelúdiuma és fugája hangzott el Jerzy Godziszewski előadásában. A zeneszerzőről talán érdemes elmondani, hogy nem csak zenét írt, de filozófiai és esztétikai művek írójaként is nagyon tisztelték. Bernard Vivánkos kórusműve következik a Notturnóban, Nigra Summa.

Bernát Vivánkos kórusművét hallottuk, Nigra Summa, a Lett Rádió énekkora énekelt. Debussy egy Faun délutánja, nekem az egyik kedvenc kompozícióm a 20. századból, igazi varázslatos színeket kevert ki ebben az alkotásában is a francia impressionizmus nagy alakja. Halljuk a Faun délutánját.

Claude Debussy egy Fond délutánja című szimfonikus költeményét a BBC skóciai szimfonikus zenekar adta elő, vezényelt Donald Ranicles. Debussy leírta, hogy nem programzenét akar írni, csak hangulati érzelmi előjátékot Mallarmé verséhez. NSQ F-dur hangversenydarabja következik.

Enescu F-dur hangverseny darabját Máté Győző és Szokolai Balázs adta elő. Enescu olyan tehetséges volt, hogy 7 évesen már fölvették a bécsi konzervatóriumba, és nagyon ígéretes hegedű művésznek készült, 11. születésnapja előtt kitüntetéssel diplomázott. Sebastian Bodinus G-dur triója szól.

Sebastian Bodinus Gédul trióját a Hildebrandi Obó együttes adta elő. Johan Halvorsen vár norvég zeneszerző, de az északi komponisták többségehez hasonlóan Németországban tanult. Oszlóban van egy nagy szobor egy téren, ami a nagyságát hirdeti. Második szimfóniája szól.

Johann Halvorsen második szimfóniáját a Norvég Rádió zenekarat elő Thomas Sondergaard vezényletével. A norvég szerző Grieg jó barátja volt, de mellette homályban maradt a neve. Lipcse, Hamburg és a német romantika volt nagy hatással rá, azon belül Wagner, Schumann és Brahms zenéje. Most Verdi kórusműve következik.

Ó Padre Nostro, Giuseppe Verdi kórus művét, az Ave Camara kórus adta elő. Brahms opusz 99-es F-dur szonátája következik. Brahms életében döntő változást jelentett Reményi Ede, akinek a zongora kísérője lett. A két előadó Christian Poltéra és Martin Helmchen

Brahms F-dur szonátáját Christian Poltéra és Martin Helmchen előadásában hallottuk. Brahms másik jótevője reményén túl Joachim József volt, akinek révén Liszttel és Schumannnal barátságba kerülhetett. Kedves hallgatóink, két óra van. A Francia Nemzeti Zenekar koncertjével folytatjuk majd a zenélést.

Fabien Gabel vezényelte a francia együttest a hangversenyen. Elsőként Gabriel Pierné Szidalisz második szvitje hangzott el. Ez egy balett. A francia késő romantikus impressionista balett irodalom, azt mondják, különleges alkotása. 1923-ban készült, és mitológiai